0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a lány a szomszédból, akinek a lábai előtt hever az egész világ, Taylor Swift, és nem csak elképesztő nagy erejű popstárról, énekesnőről beszélünk, de fantasztikus dalszerzőről, dalszövegíróról is. Például amikor tavasszal megjelent egy komolyabb cikk a New York Times magazinban, amiben összeválogatták a 30 legnagyszerűbb dalszerzőt napjainkból, akik még mindig élnek, Taylor Swift is felkerült a listára. Jön az Opelite!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a világ egyik első számú DJ-je, Martin Garrix, tehát sokszor vezette már a DJ meg Top 100 listát. Tavaly évvégén az ezüst érmet szerezte meg, vagyis ő lett a második, David Guetta meg az első. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies, ezt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi 1-2 évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Piano House és a Tech House legmenőbb londoni képviselője, a DJ-producer Joe Corey, aki ott volt a születésnapi

fesztiválunkon már egyszer, és hát megbizonyosodhattunk róla, hogy nagyon élvezi azt, amit csinál, nagyon élvezetes volt a szettje, hát én a színfalak mögött láttam, hogy nagyon szorgalmasan készült rá. Szimpatikus srác, és elképesztően érzi, hogy mire van szüksége a közönségnek. Izzy Bizu vokáljával, ez az aktuális kedvenc most tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Nem sokára az a szupersztár, az a szerethető szupersztár, aki ott volt múlt pénteken Taylor Swift esküvőjén. Hát mondjuk a fél sztárvilág ott volt, úgyhogy könnyebb lenne olyan neveket mondani, akik nem voltak ott az 1000 fős lagzin. Munkakapcsolat, barátság, nagyon sok minden összeköti őket. Ed Sheeran érkezik, és az Azizám a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: van a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rex és az újdonság a New Religion, a Sample az alap pedig nagyon ismerős. Hát mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza, a Drop rész, az ikonikus I Can't Get No Sleep, az Insomnia a Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákos stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most például napjaink egyik legfüggetlenebb, legizgalmasabb előadója, a londoni énekesnő Ray. Ez a dala, Where is my husband, a briteknél number one lett, természetesen egyébként a második number one-ja lett a Szigetországban, de bekerült a top 10-be Ausztráliában, Ausztriában, Kanadában, Németországban, Görögországban, nagyon sok helyen, és hát a híres nemes Billboard Hot 100 listán is nagyon szép helyezést ért el, a 11-et. Hát nálam most ez a number one, hozom már is Ray-t.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai slágermegyés 100% liba bőr a folytatásban. Jön már is a brit szupercsapat, a Rudimental. Sokkal több, mint drum and bass, liquid funk, jungle, breakbeat, soul, és mindig fantasztikus hangokkal dolgoznak együtt, itt például Ella Eyre énekesnővel, és ha nem lenne elég az audio élmény, van hozzá egy nagyon fantasztikus videoklip is, a San Franciscói születésű BMX bajnok Kurt Jäger balesetéről és a felépüléséről szól. Aki még nem láttam, tényleg érdemes rákeresni. Rudimental, Ella Eyre és a Waiting All Night. Egy nagy klasszikus szól már is. Van-e, hogy a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Nagy erőkkel oltották a tüzet Bugacnál, elindultak az Erzsébet táborok, folytatódik az ingyenes szülés felkészítés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megfékezték a tüzet a bugaci erdőrezervátum fokozottan védett mag területén. A lángok még péntek délután csaptak fel a területen. 10 település összesen 17 tűzoltó egysége dolgozott a helyszínen. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság közölte, a munkatársaik is nagy számban bekapcsolódtak az oltásba, amelyet nehezítettek a helyszíni adottságok és a szél is. A tűz körülbelül 50 hektáros területen foltokban égett. A lángokat végül sikerült megfékezni és körülhatárolni, a közeli ménes birtokot is megvédték, végül nem volt szükség az állatok kimenekítésére. A következő napok azonban még kritikusak lesznek. Azt írják, a feltámadó szél miatt a talaj és a növényzet folyamatosan parázslék, emiatt a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai és a tűzoltók napokig a helyszínen maradnak. A kirándulók figyelmét felhívják, hogy a bugaci nagyerdő és a borókatanösvény látogatása szigorúan tilos. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Júniusban is folytatódik az ingyenes szülés felkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyászati Osztály és Újszülött Részleg munkatársai a 28. héttől várják a kismamákat és párjaikat. A részvétel e-mailes regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott. Bővebb információ a kórház honlapján. A híreink végén pedig időjárás. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szeletét, Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi 1-2 évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gáborral, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Szeretni fáj. Hogy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
3: Igen, szeretem ez őt, de szeretni fáj.
1: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
1: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
3: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik be.
1: Úristen, ez egy romantik dal. De tessék, győzik-e? És ezt miért? Láttad az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
3: Tényleg, leadok egy Hörhausen, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausenből, hogy győzik-e? Hát
1: de miért
3: hát
1: van ez még az agyamban?
3: Igen, szeretem olyan őt, de dologra, szeretni fáj.
1: Olyan sok dolgra emlékezhetnék.
3: Akkor már inkább a García Bamboléó.
1: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írta ezt?
3: Júj, de szar!
1: Ez
3: de
1: nem érettségi tétel?
3: Júj, de rossz, úristen! Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövege ismert föl, hogy melyik dal volt az egyébként. Nem
1: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég!
2: És előadja Ráskó Eszter. Na, rendesen.
1: Ahogy, de ez rendesen, ez jó, jó, de akkor
2: versbe,
1: oké.
2: Versbe, versbe, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek, alá zenénk?
3: Mindenünk van, várjál, minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne.

0: hogy
1: ismert fel rovatunk?
0: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
2: a
0: simán.
2: Dallam
0: nélkül kell elmondani. Igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom itt addigra, nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni most. Igen.
2: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
1: Elrontad!
2: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt, de a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
1: És sír közben.
2: Sír közben, de tudom.
0: Addig csokonai, kérdezik.
2: Van még valami, hat verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek veled.
1: De most hogy tud ez győzik-e megtanulni?
2: Szerintem sehol győzítő. De úgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt a Picsa együttese. Hát szóljon.
0: Megvan? Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni fogjátok.
2: Jó.
0: Mana nao mana niko, riko iniko. De szar! Imádnak a szomorú szamurát. Csak harcol értem.
2: Egy dolliról próbálj meg.
0: Földön égem. Hol volt? Hol nem volt?
2: Nagyon szeretem ezt a hangot, jó.
0: Élt egy szamuráj.
2: De ne rövj meg ilyen, akkor legyél komoly, Latinovicsba, gyerünk!
0: Igazi mesemondó nagy király.
2: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
0: Nem tudom hozni. Az a vagy
1: ennyire. Elrögi, de nem lehet.
2: Pedig keres magadnak egy hip-hopból.
1: Jó.
0: Oké. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi.
1: De szar! Úristen!
2: Jó, Isten, ez nagyon jó, a hangod hiszi, nagyon jó.
0: Persze, jó, hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom.
3: Nem, ez nem lehetett, hogy ez a 90-es évben egy darcmeg volt. Ez
2: tele
3: nem
2: a markom, tartom a kardom.
0: Tele a markom, tartom a kardom. Jó, ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamurát. Jézus Atya Úristen! És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk. Ez most is meghallod.
1: Ezek himnuszok.
0: És egyébként tombolsz, persze.
2: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a szinkronizál.
0: Kéne, nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
1: Na jó, de szeretnék.
0: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg. Jó, figyelj, becsukom.
1: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem, szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
0: Mi ez?
2: Micsoda?
0: Mi az?
2: Ezt elírtad fel is.
1: Gyere, bújj hozzám!
0: Ne, ez is az!
1: Hip-hop boys, gyerekek!
2: Azt az eget!
1: És micsoda mélységek vannak
2: a hegyekbe fönn próbáld már meg. Az jobban.
1: Az mondjuk egy könnyebb.
2: Differenciáltabb.
0: Azt csak a mindenségét. Azt a mindenségét neki.
1: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe.
0: Ez jó.
1: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor rejtőzünk a kertben minden
2: délelőtt.
1: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
2: Nagyon jó, de az elejétöket, így az elejét, az a tétel mondotta.
1: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn.
4: Ez jó így?
2: Bravo, bravo, bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
4: Itt viccesek elmondva.
3: Jó, egyébként elmondva felfogadatlan.
2: Az Ákost az indián táncot, tessék.
3: Indián tánc, várjál. De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
2: Az is jó.
1: Az a nagy kedvenced is volt annak
3: igen,
1: idején.
3: Igen.
1: Nagyon szeretted azt.
3: Azt
1: hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
3: Akkor haragudott meg?
2: Mit csináltatok vele?
3: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt.
2: Úristen, szerintem... kis grofóta a nézését és a járását, ha az nagyon kemény lenne.
3: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
2: Figyelj, szegény vagyok. Szegény vagyok. Szegénynek születtem.
4: Megvan!
2: Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Én áldozati szerepet tudok szavalni.
3: Tessék, ez mi?
2: Igen.
3: Dübörög a lábunktól a föld.
2: Ú, de jó, gyerünk, de ezt ne rögtön, gyerünk.
3: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Júj, de jó, Latinovics.
2: Ugye?
3: Latinovics vagyok.
2: Hallod, nem csinálunk egy ilyen izért? Úristen, valami csinálnak ezzel.
3: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel.
2: Júj, de jó.
3: Ez Emergency House volt.
2: Amúgy tudom, a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasni Balázsra, és utána eladni nagyon durva pénzeket.
1: Jó, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, hogy kicsit ilyen fokhelyről.
3: Kicsit fokhelyről.
1: Kezeket fel.
3: Még egy Úgy perc.
2: Úgy nagyon jó vagy ebben.
1: Az ilyen volt Latinovics is.
3: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
2: Úristen, jó, Feri, a szexvajon mit megpróbálod?
3: Szexvajon mit megpróbálod?
2: Igen, de úgy, ahogy előbb.
1: Szexvajon mit? Egy jobbat, ezt egyből fölismeritek.
3: Jó.
1: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
3: Megvan, tudod.
1: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem bestiák, alhatsz el.
3: Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott ez volt. 1997.
2: Egy jó asszony, az is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
3: Jó, és akkor itt, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
4: Na megvan, mi?
2: Ez a szex vajami?
3: Ez a szex vajami.
2: Szerint most több hölgy magára zárt az irodaajtót.
3: Este van, felhívlak, angyalom, gyere át. Találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajami?
4: A szex vajami?
2: De ezt próbálnál egy latinovicsosan.
1: A szex vajami? Az a baj, hogy ott csak mindenki csak a refrén tudja szerintem.
2: Vajami?
3: Vajami?
2: Nem tudod, azt, hogy vajami, azt nem tudod komolyan mondani.
3: Ha szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajomi.
1: A szeretsz vajomi.
3: Nem ilyen volt? Ilyen volt.
1: A szex vajomi. A szeretsz vajomi.
3: Szemben menj, ez baby, ez a szex. Ő ennek ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki, óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként, igen.
2: Mit csinál most a pén?
3: Hát ez egy jó kérdés.
2: Hol jártál a fájdalom?
3: Én nem tudom, hol van.
2: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD-lemezen kiadnánk.
3: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
2: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
3: Jó, ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
2: Betonon hasadok.
3: Igen. Igen.
2: Hát ez nagyon könnyű.
3: Igen, igen, ezt mondom, ez első sor. De milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
2: Jó.
3: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
2: Várjál, de most akkor is én is mondok egyet. Addig fel, neked van becsülve.
3: Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni. Utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. Na. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
2: Vörös Sándor, a Didi.
3: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
2: Úristen, annyira éreztem, hogy férfi Didinek hívja mellett. Nem?
3: Majd, Didi, majd annyira kicsit... szar. Annyira infantilis.
5: Befekete Pákó ezt tette a Didikkel.
3: Igen. A Didit az anyád úristen, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek. Ezt szeretem. Régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
2: Jó, még egyet
3: hagyd
2: mondjak
3: el. Tehát, mindig működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
2: Ezt talált ki.
3: Oké?
2: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
3: Jimmy, bukott diák, persze.
2: Nem bírom a szenvedést.
3: Jimmy bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
2: Nagyon durva. Igen, tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát
3: és olvasva, dobáltam. Igen, olvasva százszor durvá, mint énekel.
2: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
3: Igen.
6: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskemét környékén, cigarettalapult a kamionban. A korai képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület 10. alkalommal hirdette meg versenyét. Hagyományos ízű, cukormentes, különleges lekvárokat is várnak, emellett zöldségkrémekkel is lehet nevezni. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Túrinform irodában lehet leadni augusztus 7-ig. Eredményt két héttel később a Híros Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek ma. A legfinomabb lekvárok és krémek készítőit díjazzák is. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Cigarettalapult a kamionban. A pénzügyőrök 336 doboz különféle márkájú török zárjegyes cigarettát találtak egy Törökországból Németországba tartó kamionban, amelyet az M5-ös autópályán ellenőriztek. A NAV munkatársai csak nem 1 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az adóhivatal tájékoztatása szerint az elkövető mintegy 1,3 millió forint bírságra számíthat. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Sírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szelet, itt Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, Feri, hello, jó reggelt!
2: Szevasztok!
1: Zsülci Anna, Júlia másik oldalon, ugye Laci helyett, és Eszter.
3: Eszter
1: még nincs, de Eszter jön majd.
3: Eszter mindig jön, tudjátok.
1: Eszter jön majd, úgyhogy kiegészülünk, kibővülünk, és szupercellák, zivatarok?
3: Igen, ez vár ránk.
1: Ez vár ránk, ezt olvasom most ebben a pillanatban, csak hogy azonnal valami riogatással induljunk. Ez mi? Ez hol lesz?
3: Mindenhol.
1: Mindenhol ez
3: mindenhol.
1: Van?
3: Mindenhol.
1: Jó, van, nem baj. Hát, ja igen, 50 fokos hőséggel riogatnak. Mi hol? 23 fok van meg.
3: Most 20. Még igen, de 30 lesz napközben, és aztán jön majd a további jó idő. Hőkupola van.
1: Megint jön a hőkupola.
3: Igen, megint hőkupola, zivatarok, záporok. Ez azt jelenti, hogy annyira hőkupola van, hogy csütörtökön 26 fok lesz.
1: Azért, tehát, hogy az annyira azt még én sem látom azt a hőkupolát.
3: Ez olyan hőkupola, ami ránk borul, de nem megy alá a meleg, érted? Tehát ez a kupola fölött lesz meleg.
1: Igen,
3: ez egy
1: igen.
3: Különleges hőkupola lesz majd. Ilyen normál 30, hát nyári 30 fokokat írogatnak, vagy mond az időjárás jelentés, egészen hosszan.
1: Nekem mindegy, egyébként hány fok van, a szél álljon el, mert ez a Balatonok a partján, ez annyira erős, hogy a fejed megfájdul két nap után lent a parton. Tehát mindegy, ha 20 fok a 30, csak ne legyen ez a jeges északi szél, mert ez az, ami ki. Kigyilkol egyébként. Mind az időjárás hőmérséklet mindegy.
3: Menjél be a szobába, az csukd be az
1: ablakot. Az egy jó.
3: Ennyi. Nem kell itt
1: az
3: sírni.
1: Az egy jó megoldás. Na, mikor jöttetek meg? Ti tegnap, mi tegnap érkeztetek.
3: Ugye a gyengék csütörtökön eltűntek a túráról.
1: Igen.
3: Szeretném mondani, hogy mindenki, aki nálam érdeklődik, hogy hol van Sebestyén Balázs, az...
1: Ki érdeklődtek? De hogy?
3: Hát mindenfajta fórumon. Hol a Balázs? Már írtam. Meghalt.
1: Igen, elütötték.
3: Írtam, belelöktük a szakadékba.
1: Igen, mert hogy ugye ketten leváltunk rólatok csütörtökön, igen, mert lett igen. Volna dolgunk, meg volt is.
3: Volt is dolgotok, ti megoldottátok
1: csütörtökön. Jó reggel.
3: Eljöttetek, mi meg tegnap értünk haza.
1: Ti tegnap értetek haza, mi csütörtökön. Én, van, aki motoron, van, aki repülőn. Én ugye Milánóból vissza repültem, és a motoromat meg hazahozták.
4: Milánó!
1: Jó reggel!
4: Akkor már értem azt a pulóvert, amiben pózoltál a múltkor. Odakint szondáznak.
1: Ne
4: csinálj! A hegyen végáll a sor egészen a hídig, mondom mindenkinek, négy kedvesnek tűnő, nem tudjuk milyen szándékkal érkező motoros rendőr szondáztatta a lámpánál, emiatt teljes a dugó, gyakorlatilag 1 km/h-val lehet haladni.
1: És melyik irányba? Erzsébet híd át, vissza... Hát
4: mind a két irányba. Oldal, ami megy. Mind a kettőbe van?
1: Mind a kettőbe szondáznak.
4: Komolyan? Én a másikat nem is néztem. A méregtől nem látta a másik oldal.
3: Inkább beszélünk arról, hogy azt mit fújtál. Van-e akkor,
4: vagy két unikomot és egy kis sört.
3: Az ekkora lenne, hogy elvették a jogsimat, mert mi?
4: nem, hanem az lenne, hogy tudod megfújod, és megmondják, hogy mit nyertél. És azt megírtatod a helyszínen.
3: Egy sör, mehet tovább.
4: Igen, köszönöm. Akkor még egyet.
3: Ez a balatonosok miatt van, mert mit csináltok? Egész hétvégén írkávékat isztok, fröccsöket isztok, reggel bejutok a kocsiba, motorra szálltok, és jöttök a fővárosba, igenis, tessék szondáztatni.
1: Ez igaz. Ez igaz.
4: Négyen ember kell egy szondáztatáshoz? Hogy itt ugyanek engem szednek kocsiból, ha túl részeg vagyok?
3: Mert egyszerre többet tud, nem? Vagy egy szondáztat, csak három nézi, vagy négy szondáztat?
4: Szerintem minden sorban szondáztat valaki, és plusz még nézi valaki. Lehet, hogy az, hogy ez egy
1: az elkapó. Egy, aki elindul a Ford Fiesták után, akik kilőnek. Ja.
4: És van már ilyen, tudjátok, ilyen telpeszállásotok, mint a cowboyoknak, amikor leszállnak a hosszú lovaglás után a lóról?
3: Persze, úgyis
1: alszunk. Hát pont ezt beszéltük, Feriek tegnap jöttek meg, az nem rövid. Én egy kicsit rövidítve csütörtökön, az se volt rövid. Ugye én azt éreztem, hogy úgy elég is volt. Tehát, hogy úgy...
3: Figyeljetek, az,
1: én már csütörtökön repülőre ültem.
3: 7, 8, 10, 14 évvel vagyok idősebb mindenkinél. Én vagyok ugye
4: az a egész
3: tata,
4: világon, ugye?
3: A papa, a csapatba, akinek már csorog a nyála, meg nem bírja tartani a különböző hogy ezek a fiatalok, ezek mit összesírnak?
4: Puhányok!
3: De tényleg.
4: Semmik
3: vagytok, érted? Pedig megkérdeztem előre. Köszönöm. Köszönöm, ezt föl fogom venni, és amikor túrára megyünk, ezt fogom egész nap a fülükbe nyomni. Pedig meg tudom mutatni, van egy WhatsApp csoportunk, ott én bedobtam a túratervet, mindenki így pesgőzött, hogy igen, menjünk oda is! Hú! Amikor megcsináltam...
4: Már a WhatsApp csoport maga is véleményes. Tehát, hogy, az, hogy azt csináltatok, nem pedig
1: ott gyűlnek, hát mit csinálják, ott gyűlnek. Ott vannak ők. Én Signál, Telegram, de át kellett mennem. Az öregék ott nyitottak csoportot.
3: Az öregék, érted? Ott megkérdeztem, hogy ne rövidítsek, bírni fogjuk. Menjünk, a Duna forráshoz is el akarunk menni. Igen, Liechtensteinbe, oda is! Svájcba menjünk, igen! Mondom, vissza is kell jönni.
4: Tipikus Balázs.
1: Nem voltam benne. Én csütörtökig jól voltam. Én csütörtökig már repültem, nekem pénteken este lett volna egy dolgom. Ahol aztán nem tudtam elmenni, de én már csütörtökön itthon voltam. Tehát mire ők motorra ültek, én már szálltam le itthon, úgyhogy...
4: Belepisíltetek-e a Duna forrásába?
3: Bele.
1: Azt írtad nekem,
4: Agita, hogy... ne is gyere haza akkor. Akkor nem te vagy.
1: Igen.
4: Akkor nem te vagy az ember, ezt nem csináltad meg. Igen, megtörtént?
1: Meg. Ja, egyébként az tényleg durva. Ott állsz két forrás egyesülésén, és onnan indul. Ott indul a lábadnál. Onnan hívják Dunának. Egészen durva. Két forrás balról jobbról bejön, középen egy szárazföld, leállsz oda, és ott nézed, és az a Duna. Egy pici patak, egy forrás, egy ilyen 6-8 méter széles. Hát mihez hasonlít? Mint egy, én nem tudom, mint egy kis, egy kőröshöz, vagy egy, vagy nem
3: se.
1: Is tudom.
3: Semmi.
1: Tehát két, egy kicsi.
3: Két kis patak összefolyása, mit tudom én, 6 méter széles.
4: Itt tapták fel a fiúk? Itt fogyott el a türelem meg
3: nem,
4: a...
3: Nem, ott még jók voltunk. Ott még
1: jók az, volt? Az talán a második nap volt, harmadik nap, szerdán. Szerdán értünk oda. Ott állsz a Duna forrásánál a Fekete Erdőbe, hogy onnan ered. Az, szerintem az megható. Az nagyon szép volt.
4: És mert tudtátok, hogy a Schwarzwald sonka az miért onnan, és hogyan onnan?
1: A Schwarzwald klinikre nem jutottunk el.
3: Oda már nem jutottunk el.
1: Oda nem jutottunk el.
4: Már hogy sonka is, bezárt a fekete erdei sonka.
3: Az finom étel, azt sokat ettünk.
4: Meg a torta, a fekete erdőtorta. Na
3: azt
4: hagytuk
3: ki, látod? A fekete erdőtortát.
1: Azt nem ettünk.
3: De sonkát ettünk. Sonkát ettünk nagyon finomat. Meg az is tök jó volt ott, hogy innen elindultál itt ekkora a Duna, akkor Ausztriába fürödtünk benne, aztán mentünk, mit tudom én, Passaunál, ahol a három folyó összefolyik, és akkor így láttad, mentél fölfelé, hogy egyre kisebb, egyre vékonyabb, és ott állsz a izénél, a születésénél. Nagyon nagy volt.
4: Egy stáb kellett volna, srácok, egy stáb, aki ezt lekövet.
3: Igen. Még az kéne.
4: Erre volt még szükség ott, hogy a Dunának az eredet történetét ott Rákóczi úr, ugye?
3: Nem én, ő volt az eredet történet. Az a fajta bácsi volt egyébként Balázs, aki tudod így telefonon olvassa, hogy hívják ott az információkat, és utána úgy adja elő, mintha ez fejből menne.
1: Most balra fordultok, ott van ez a patak, jobbra fordultok, ott van ez a patak. Amennyiben ideáltok, ott látjátok, hogy összér. Ennyi vízhozammal, ilyen szélesen, ennyi országon keresztül, érted? Hát ott kis idegenvezetést tartottam.
4: Ami egy double decket előhúzhatott volna még a farzsabébe, aztán azon így körbe menni. Nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen tanulmányi úttal töltöttétek a nyári szünetet.
1: Tanulmányi út volt, kulturális tanulmány.
3: Megyünk, nem italokat fogyasztani, érted?
4: Elbírom képzelni. És milyen volt az éjszakai vendéglátás? Voltak bögyös osztrák nők, akik hozták nektek a korsósöröket?
3: Ott is voltak mindenütt, de csak egy estében rúgtuk el egyébként a pöttyöst.
1: Ott nagyon, de nem volt vészes, nem volt vészes. Nem,
4: sírás vagy hányás volt a...
1: Egyik se. Hányos, viszont rászoktam a sörre.
4: De más is láttam ott a szádba, Balázs. Volt ott azért más.
1: Volt ott minden.
3: Azt a kezébe nyomták. Én azt tanúsíthatom. Nem csinált ilyet egész úton. Elkezdett forogni, érted a videó, ezt egy hülye odaszaladt, így oda nyomta a kezébe.
1: És elhagytam, basszus.
4: Elhagytad azt is.
1: Nincs meg. És amit kaptam, az narancsos ízű volt, érted?
4: Narancsos.
1: Nagyon finom volt.
4: Hát pedig azt hallottam, hogy nem divatos.
1: Na hát.
4: Aztán nem szopogatják.
1: Aztán nem annyira szopogatják.
4: Nem tudom. Na jó, és...
1: Na mindegy,
3: és mi van veled? Azt mondjad, mi van veled?
1: Nagy pihenés, nagy szünetek?
4: Én teljesen behódoltam.
1: Hát várjál, te eltűntél már ugye hétfőn vagy kedden. Tehát itt aztán
4: majd... Még felismertek itt a portál.
1: Itt két hét pihenés volt, kérem szépen.
4: Kisasszony.
3: Ki az maga itt? Mit keres?
4: Igen, hát volt minden. Hát gyermekeknek különböző színvonalas programokat készítettem, és ezek történtek végül. Két héten
3: keresztül egy szórakoztató ipari központ voltál.
4: Így van. Tomboltak rajtam a kis taknyosak.
3: De örülök, hogy ebből kinyitott
1: az kemény. Az
4: igen, meg voltak fellépések közte, de úgy jó volt, mert a cirkadián ritmusom helyre billent, ugye, majd most jól elromlik, és nagyon sok, volt ugye limonádéstand projekt, megvalósult, ahol nagy összegeket limonádéztunk össze a gyerekeknek.
3: Többet kéne áruljanak, szerintem minden nap.
4: lehet, hogy én vagyok az az ember, akinek ez a legjobban áll, mert kiálltam megfélemlíteni az embereket az útszélére. És...
3: Vegyél limonádét, vagy megöllek.
4: Igen, és a gyerekek ezt nagyon hamar eltanulják amúgy. Ez a limonád, ittem finom limonád. Úgy, hogy rettenetes, kellemetlen, kellemetlen. Ezt én csináltam, és aztán utána rájöttek a gyerekek, hogy inkább akkor ők. Tehát, hogy bármit csak
3: igen,
4: ezt ne.
3: Igen, ne szégyeljék már magukat az anyjuk miatt.
4: Ezt ne, és akkor megvadultak, jó volt. Hát ilyenek, mondom, én unalmas életet élek, de én ezt szeretem.
1: Jó volt az, akkor nem utaztál külföldre, csak ilyen itthon.
4: Igen,
1: itthon
4: és az egyik hallgató egy nagy híres hát, keverőgépgyárnál dolgozik, úgyhogy vettem egy akciós dagasztógépet magamnak.
3: És a sütemények, és a kis házi tészták.
4: Hát ezt megették a sáskák, ráják. Ezek mind az a kis kezeikkel ragadósokkal.
3: Ez a kis keverőgép, ez Nyíregyházán van, vagy Budapesten?
4: Nyíregyházán van, hát itt nincs hely neki. Ott tagaszt.
1: De lett belőle valami? Készült?
4: Dolgok készültek, igen. Na. Mindenféle voltak ilyen tekercsek.
3: Azért kérdeztem, hogy hol van, mert ha Nyíregyházán, akkor abból mi nem eszünk.
1: Abból nem kapunk.
4: Igen, hát ez
3: kérjél
4: van.
3: Már egyet ide is.
4: Minden rezidenciámra kell egy dagasztógép, mert különben hát baj lesz.
1: Na, de akkor használod. Tehát
4: használtam,
1: akkor...
4: háromszor használtam már. Úgyhogy tulajdonképpen hivatalos pék vagyok.
3: Igen.
4: Tehát ezzel meg is vagyunk.
1: Az 5 használatot eléri, akkor megérte megvenni.
4: 5-öt?
1: 5-öt. 5-öt, nem állszunk. Még 2 van, és akkor azt mondjuk, az úgy megérte.
4: Aki valaha gondolkozik ilyesmi, csak egy tanácsot hagyadjak, hogy van egy ilyen műanyag perem, amit rá lehet rakni a keverőtára, hogy azt nem azért adják, mert az megvédi a porosodástól, hogy szóval azt tegyétek rá az első alkalommal, mert...
3: Sikerült ha... összekarcolni az egészet.
4: Nem, gondolod. Nem, hanem mint amikor az ilyen fizikai kísérleteknél egy másfél kiló liszt így az arcodban robban, mert az első keverésnél így minden, nem túlzak, egy délután takarította utána, egy délután, úgyhogy...
3: Te is az vagy, aki nem olvassa el a használati utasítást, ugye?
4: Hát ez a gyengéknek való.
3: Persze, tudom. Hülye vagy? Ebben 2 vannak a stúdióban, akik így élnek.
4: De miért elolvasod mindent?
3: Azért van, hogy elolvasod, és akkor ráteszed.
4: És akkor miért jártam egyetemre? Hogy a trájám
3: mert
4: magamtól?
3: Ott az kellett volna, hogy megtanítsák, hogy ön olvassa el a használati utasítást.
4: Viszont szeretném elmondani, hogy nagyon rossz irányt vett a világnak hát az egész gondolkodása. Elmentem az IKEA-ba venni egy napernyőt a gyerekeknek, hogy ne budjanjanak meg a napon a citromos limonádi árusítás közben. És képzeljétek el, most már nem olyan talp van az egy napernyőnek, hogy tudod így lerakod, és akkor megáll, hanem homokzsákot tesznek rá, hogy ilyen ne fújja el, amivel még egyet is tudtam érteni. Megvettem, mondták, hogy meg kiadják az igönt, az a neve, igön.
3: Igen.
4: Kiadják az igönt. Jó, vártunk rá egy ilyen rendes ilyen kormányablakos időt. Majd kiadták az igön, és olyan könnyű volt a homokzsákos doboz. Hát, ezt
3: homokot adják. Persze, neked
4: hát a homokot azt nem adják az igönhöz, az nem.
1: Be kellett gyűjteni a homokot.
4: Csak az igön.
3: Igen van, de igen. homok az nem.
4: Aztán menni kellett még a tüzépre. Ilyet el tudsz képzelni, amúgy. Tehát ez, hogy ők úgy gondolják, hogy ez egy teljesen természetes ilyen folyamata annak, hogy te felállítasz egy napernyőt, hogy még beugrasz a tüzépre, ahol 2 kedélyes úriember majd megrakja neked a zsákodat.
3: Hogy szegény IKEA-s dolgozók majd homokzsákokat fognak pakolni? Nem fognak. Ő a homokzsák zacskóját adja neked oda, azt tegyél bele.
1: Hova viszel a homokzsákot? Hát régen vizet tettél bele a tartályba.
4: Nem, most egy nagyon olcsó fém, ilyen négy állású, tehát ilyen lába van, ilyen csirkeláb, és arra kell rárakni a homokzsákot, és a homokzsák másfélszer annyiba kerül, mint az igön.
1: Az kemény.
4: Másfélszer.
1: Viszont az 50 kilós homokzsák, az semmi nem fúj el. Tehát az nincs az a passzacél, ami fölborítja. Csakor megtöltötted?
4: Igen.
1: Mondjuk jó, azt értem, hogy egy 50 kilós homokzsákkal senki nem akar hazamenni. Tehát, nem. Hogy...
4: De ezt nem értem, hogy miért nem mondják meg? Akkor vagy miért nem lehet venni egy rúddal még homokot bele?
1: Igen,
4: nem?
1: Hogy legyen ott egy ilyen homok feltöltő kavicsbánya. Igen. Úgyhogy jó, hát komoly gondok ezek azért a szabadság gondok. Alatt.
4: Látod, ez az érdekességosom.
1: Jó, de a szabadság erről szól, ilyen problémákat kell találni. Tehát ezért elmenni és homokot szerezni.
4: Figyelj, ihattam volna én is írkávékat, és mulathattam volna a barbizomba, de helyett.
1: A medencéje sem adnak 10 köbméter vizet.
3: Érted? Na, érted, azt is üresen kapod.
4: Felfoghatatlan nehézségek.
1: Igen.
3: A lufit is neked kell felfújni.
4: És aztán, amikor már megszereztem bele a homokot a tűzépen, akkor láttam, hogy egy nagyszerű építkezés zajlik a házunktól 1 kilométerre, úgyhogy éjszaka belapátolhattam volna.
3: Hány kiló homok kell igönbe?
4: Nem én emeltem meg, a férjemnek eléggé guvat a szeme, úgyhogy szerintem sok...
3: Sok!
4: Sok guvadós volt az igön.
3: Figyelj, a zsákba, a homokzsákba nem lehetett volna vizet tenni?
4: Nem, mert átereszti.
1: Az átfolyik.
4: Két zsák van benne, van egy ilyen nyeles zsák benne, és az ez most furcsa hangzott, de így van.
3: Nyelezsák.
4: A nyelezsák, és az nem elzárható. Tehát nem tudod belezárni a vizet.
1: Na jó van, gyerekek.
4: Most mondd meg, szólj hozzá.
1: komoly problematikák ezek, azt kell, hogy mondjam. Elmentek a rendőrök közben, üzentek, vége a szondáztatásnak, Ricsi elküldte. Jó fejek voltak, Eszter elmentek, igen, és egy idős bácsi sétál az M31-esen a Gödöllői reptérnél a nullás felé vezető oldalon, Dani drága vagy, hogy elküldted, köszi. Megyünk, jó, Zsülci integet, szokásos mederben zajlik a dolog, akkor fél hét van, játék, és aztán úgy szépen a nyára való tekintettel, sok muzsikával, beszélgetéssel, vidám hírekkel jövünk vissza mindjárt. Jó, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifej csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotér.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Bevezetik a játszótéri csendes órákat, közösségi szolgálat a laktanyákban, várják a jelöléseket a Gundel Károly díjra. Köszöntöm Önöket, Demeter Lia vagyok. Bevezetik a Rudolf kertben lévő játszótéren a csendes órák kezdeményezést. Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere közölte. Július 7-től keddenként 10 és 12 óra között, szerdánként 16 és 18 óra között a játszóteret elsősorban az autizmus spektrum zavarral, szenzoros feldolgozási zavarral, érzékenységgel küzdő gyermekek használhatják családjuk vagy pedagógusai kíséretében. A városvezető kiemeli, az intézkedés célja nem az elkülönítés, hanem esélybiztosítása ahhoz, hogy az eseni gyerekek egy nyugodtabb, befogadóbb, toleránsabb környezetben játszhassanak. Közösségi szolgálat a laktanyákban. 33 középiskolás vett részt a kecskeméti katasztrófa védelmi kirendeltség által szervezett nyári táborban. A diákok a kecskeméti és a Kiskun félegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokságokon nyerhettek betekintést a tűzoltók

0: A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
1: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szeletét, Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Ezt a fost... Hát azért azt látom, hogy... Hogy azért a zenék azok nem sokat változnak.
2: Nyáron szívem, hát mit vársz?
1: Nem akar valaki szólni a zenei szerkesztőnknek, hogy térjen már észre? Komolyan mondom.
3: Mit csinált ilyenkor?
1: De tényleg.
2: Tudod, elárulom neked, a Balaton partján fekszik.
3: Feksző.
1: Feksző.
2: Feksző. Nem ám zenét szerkesztő.
1: A világ tévedése ezen óta. De egyébként tényleg, nem is értem.
3: Igen.

0: értem, hogy egy vidám reggeli tempós ébresztő műsort csinálunk, vegyék már észre, hogy segítsenek már egy kicsit ebben nekünk. Na mindegy, végre itt vagytok, sajnos a rivális adó műsora, mindegy, nem mondjuk. Itt vagytok, páromnak, kettőnek is mondom, aki a világ legszebb nője, hogy amióta újra titeket hallgatrak, reggel sokkal jobb a munkakedvem, bár lennék inkább vele, és hallgatnának titeket együtt, sajnos ez megmarad munkaindítónak. Fantás Duci küldte ezt nekünk, szeretlek, cica virág. Látod, még egy ilyet is üzent valakinek, köszönjük szépen, Ducika, akkor úgy látszik, ő itt ragadt. Itten ragadt nálunk egyébként.
1: Itten ragadt.
0: Mi
1: lehet a konkurense amúgy a Fantás Ducinak?
0: Ki lehet a konkurense? Vagy...
1: A gírhes kólás.
2: Így van.
0: Ja, hogy úgy értem, hogy igen. A gírhes kólás, igen.
1: Na jó, mindegy.
0: 84 fokot mutatott a hőmérő, te jó Isten gyerekek.
2: Takamakám.
0: Az nem itthon, tessék?
2: Takamakám.
0: Taklamakán sivatagban?
2: Ott, aha.
0: Azért az már...
2: Ott egy kicsit elgondolkozol.
0: Azért az már azért, hogy tudszombi lenni, igen.
2: 40 fölött oda vagyunk, ugye? Mi itt itthon 84 fok.
1: Igen. De ez hogyan történhetett? És volt, és pont nem, mi, hogy?
0: Valahogy gondolom egy ilyen napos részen egy sivatagnak a legforróbb pillanatában. Tehát ez nem városi hőmérséklet, igen. Annyira örülök, hogy vagytok már, nehéz időszakon megyek keresztül, hiányzott az állandóságotok, hogy minden reggel veletek kezdek, puszi Marika és puszi Annának is. Köszönjük szépen. Vozinja a zöldfoki kapus 27 millió követőnél tart, gyerekek.
2: Ilyet ment a csávó izé meccsen is.
0: 27 millió követőnél, kifogta az argentinok szemét, de aztán mégis csak tovább jutottak az argentinok, Messi a nyakába borult, viszont kiesett Brazília, gyerekek. Azért az mennyire durva.
2: Focizni kell, nem a múltból élni, hogy ötször megnyertük a VB-t, vagy nem tudom hányszor. Itt kell, most kell focizni.
0: A Haalandé kiütötték
1: őket. Mikor fogunk beszélni Haalandról 45 percen keresztül, ez az én kérdésem.
0: Addig iszom egy kávét.
2: Tetszik?
1: Szerintem nagyon-nagyon jó pofa az a Pali.
2: Jó pofa? Igen, jó pofa.
1: Nagyon jó pofa.
2: Kicsit erőszakos, kicsit...
1: Ezeket mind rólad is el lehet mondani.
2: Baltával faragott, de zseni a csávó.
0: Semmilyen nem a futballról szól. Magas, nagy, kövér, már hogy testes, de hogy mégis robbanék.
1: Kövér!
0: Hogy a kövérnek nem kövér.
2: Kövér! Nem, kövér én vagyok, de ő nem. Tudod, most mennyit teszik? 6000 kalóriát eszik meg a csávó naponta.
1: Csak halból. Csak halva.
2: De
1: rengeteg, én megnéztem, van életmód videója, elment venni egy nénihez húsit meg tejet magának, és akkor ő ezt a nyers tejet issza, nagy ribájztékeket eszik, halat eszik, és teljesen kontrolláltanul fogyaszt mindent, nagyon durva.
0: Igen, és ki is ütötték a gyengén focizó brazilokat. De Neymar legalább góllal búcsúzik. Hát, az is egy vicc az a csávó. De jó.
1: Tetszik a járása. A járása tetszik a legjobban. Megy fel. Úgy megy fel, mint egy ilyen izi.
0: Ő egy igazi viking harcos. Igen, tehát ő egy klasszik viking leszármazott. Ahogy kinéz, amilyen a haja, ahogy megindul. Az Ibrahimovic volt hasonló testalkatú egyébként. És ma nagy meccs van. Ma portugál-spanyol. Az jó, és este 9-kor ráadásul, tehát nem ilyen éjszakai, éjjeli időben, úgyhogy az nagy meccs lesz. Az nagy meccs lesz.
1: És a portugálok tudják?
0: Hogy nagy meccs lesz? Szerintem készülnek. Szerintem a spanyolok esélyesebbek, de meglátjuk.
1: Milyen tapaszbárok lehetnek ott ilyenkor a háttérben, amikor ilyen nagy latinok verik egymást?
0: Igen, ezt ma megnézem, ez ma érdekel. Nem néztem sok meccset, meg ugye nem is sokat voltunk külföldön, nem mindent láttunk, de azért egy spanyol-portugál, ezt ma 9-kor ezt megtekintjük.
1: És Viva España, vagy a másik?
0: Hát én szerintem a spanyolok esélyesebbek, de Ronaldo miatt, meg a gyerekem miatt én a portugáloknak drukkolok.
1: Aki ugyanaz az ember. Tehát, hogy csak ezért. Igen?
0: Igen, szóval, hogy portugál. Portugál győzelmet várok.
1: A gyerekeid megharagudnának rá, hogy nem Ronaldónak drukkol, ezt akarod mondani?
0: A nagyobbik már nem, a kicsi az sértés.
2: Nem dobunk rá valamit. Erre a mai meccsre?
0: Szívesen fogadok, bár az a baj, hogy vesztésre állok. Tehát én nem fogadok a Ronaldóik ellen, hogy gyerek miatt Ronaldo rukorok. De szerintem elbukom, mert ja, a spanyolok jóval esélyesebbek.
2: Jó, így nem kell.
0: De hát ez futball.
2: De így nem kell. Hát mondom, hogy így nem kell.
0: Nem hogy volt egyértelmű, hogy a norvégok megverik a brazilokat.
2: Mondjuk azt tényleg nem.
0: És megtörtént, tehát hogy... Én tartok most akkor, erre
1: most akkor egy tízes.
0: Egy húszas?
1: Elvitte a motor a pénzt.
0: Mi? De várj, rendes játékidő, végeredmény, 11-es, tehát csak a vége.
2: Ki az, aki tovább jut?
0: Jó, tiszta.
1: Okay. Kis pénz, kis foci srácok, tudod?
2: Nagy pénz, nagy foci.
0: Húszas a portugálokra.
1: Húszas!
2: Húszas, akkor van a még spanyolokra.
0: 20-as a portugálokra.
1: Behúzod.
0: Ez most ablakon kidobott pénz volt, ahogy játszottak eddig a portugálok, néhány villanást leszámítva. Köszi, Juliska, drága vagy. De a fogadás, fogadás. Egy férfi nem szalad el a tételől.
1: Te most kire fogadtatok, nem figyeltem
0: fel. Én a portugálokra tettem, és ezzel elbuktam sajnos 20 000 forintot.
1: Igen?
2: De akkor nem kell, akkor így ne, én így nem szeretek.
0: Egy igazi férfi így tesz. Bátran előre a szakadékba. 20 rugó, 20.
1: Nagyon nagy referenciáik vannak igazi férfiakból, úgyhogy...
0: 20! Ez kecse, gyerekek, 20!
2: 20!
1: 20! Én minden pénzemet halandra fogom feltenni.
0: Jó, az tovább jutott a kutya, hogy fölrakatott.
1: Nézd meg, Annának is.
0: Fölrakatott.
2: Azt már tudjuk, hogy kivel játszanak?
0: A norvégok ejtették ki a brazilokat, és találkoznak... Hát, na, ez látod, ez egy jó kérdés, jó, hogy kivel találkoznak.
2: Nem kérdeztem semmit, mert megzavarjuk saját magunkat.
0: De megtaláljuk, tehát hogy megfejtjük majd. Megfejtjük, úgyis megírják mindjárt, kivel találkoznak.
1: Azt hívják, hogy tegyél 50-et rá.
0: A portugálokra? Ilyen játék? 50 a portugálokra?
1: Hát így szép nyerni,
2: hát
1: nem?
2: Csak eljutottak valahogy idáig, hát nem?
0: Hát nem villantak azért olyan nagyon erőset. Jó, de a spanyoloknak is egyre jobban áll össze a játéka, tehát ők se voltak azért annyira fényesek. Angliával játszanak egyébként a norvégok. Most mit látsz?
1: Hoodies. Ő kicsoda?
2: Egy ember.
0: Nem tudom.
1: De most ő reggeli.
0: Mi van most vele, mit csináljuk?
1: Most ugye, hát akkor miért nézzük egy 2 méteres tévén a reggelit hogy a tévé, hogyha nem lehet reagálni rá? Hogy ki
0: lehet,
1: az ember?
0: Lehet, ha izgalmas dolog történik, de egy kopasz ismeretlen ember beszél, mert azért itt kell reagálunk.
1: Nem?
0: Egy fingom nincs.
2: Hogy lenne már műsorvezető? Hát, dehogy is.
1: Honolókban kommunikál, az kinek engedik meg a műsorvezetőn kívül, ne haragudjál meg.
0: Egyébként igen, ő egyenesen a kamerában néz.
1: És egyenesen a kamerában
0: nem hajlandó, olyan vendég a reggeliben, hogy nem hajlandó műsorvezetőkre nézni.
1: Olyan, te rád néz, és leszidna téged. Igen, hát, igen. Elmondtam neked többször.
0: Van egy kopasz ember a reggeliben, aki nem a műsorvezetőkre néz, hanem egyenesen a kamerában. De a vendégszékbe ül, ami azt jelenti, hogy nem szeret a műsorvezetők szemébe nézni, ezért csak is kizárólag a nézők szemébe néz.
2: Szerintem ő elfoglalta a reggeli stúdióját, megölte a műsorvezetőket.
1: Ott vannak a műsorvezetők
0: is. A szújóék. A kopasz csávó mégis a kamerába beszél.
1: Hang nélkül néztük, és olyan volt az egész, mint egy ilyen társadalmi bejelentés lenne, nem?
0: Túlszul ejtették.
2: Elfoglaltam a reggeli stúdióját, mától én vagyok a műsorvezető. Ezt olvastad le a szájáról.
1: Van mi ismét, olyan volt az arckifejezése, mint a betiltjuk a szénhidrátot. Nincs több szénhidrát. Nem? Vagy teljes?
0: Igen, helyre tett
1: mindenki. Jó, mindegy.
0: Jó van, gyerekek, Mexikó angolt nézte valaki? Senki nem nézte Mexikó angolt, nem
2: pedig
0: nagyon
2: nagy meccs volt.
0: Az nagy meccs volt, az is nagy meccs volt, igen, azt én se néztem. Igazából Pesten aludtam, és a gyerek rám írt éjszaka, hogy búcsúzunk Neymartól, édesem. Vége a Neymarnak, ezt írta. Nagy de cuki, vége a Neymarnak. Ezt írta vége a Neymarnak.
1: Neymar.
0: Támogassuk meg az időjárásokat, köszönjük, Ferenc.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Na, egy jó kis légkondicionálink is van. Hoppácska, és plusz nyereményünk van a fekete féligenembe, ami azt jelenti, hogy akkor viszont a héten reggeli.
2: Hey!
0: Bizonyám. Patricia, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Szia, Balázs! Én vagyok Patricia Kostenből.
2: Kufste!
0: Ez egy hangutánzó verseny, hogy egy felnőtt nő Patriciát játszik, esetleg egy férfi játszik Patriciát, vagy ő tényleg Patricia?
1: Ez a fekete-fehér igen, nem?
0: Kufstein várát is megnéztük, Patricia. Ott is motoroztunk, képzeld el.
4: Tudom, láttam.
0: Mit láttál?
4: Hát a Feri küldött olyan videókat.
0: Ja, láttad az Insta oldalát a Fergonak, és ott láttad Kufstein várát is. Megmotoroztuk, arra is voltunk.
1: Patricia, te hány éves vagy pontosan?
4: Tíz.
0: 10 éves vagy, Patricia.
1: Ez az része a műsornak, amikor beengedtük a gyerekeket heti egyszer. Emlékszel? Ezt pont egy másfél hónap ezelőtt beszéltük, és úgy látom, hogy valaki nem felejtette.
0: Patricia. És miért nem alszol? Hát szüneted van, reggel 7 óra van, de miért vagy ilyen korán fent, Patricia?
4: Nem, még nem szünetem. Ma még egy hetet megyek még suliba, úgyhogy most ez a hét, és utána lesz szünetem.
1: Akkor még a cipőket van rézak engem.
0: De meddig van ott az iskola Kufstein váránál? Hát hogy van ez? Ti miért vagytok még ilyen sokáig iskolában?
4: Hát nálunk úgy van, hogy nekünk kicsit később van a nyári születnek majd a kezdete, de azért majd a sulinak majd egy kicsit hogy mondjam, meg van fordítva, még Magyarországon.
0: Igen, hosszabb lesz. Később kezdődik ezek. Osztrákok ezek, hát ilyenek ezek, te Patricia. Még ott a 30 fokban még ott ültetnek benneteket júliusban. De aztán viszont hát, ott aztán hosszabb az őszi, meg a téli, meg a tavaszi, tehát többet adnak belőle. Tehát rövidebb a nyári, de aztán több szünet van nektek máskor.
4: Hát igen, csak itt nem 30 fok van, hanem most éppen esik.
0: Esik az eső? Ja,
4: Istenem. Hát igen, mindenki hosszú nadrágba megy.
0: De cuki jó. Nagyon jó, Patricia, kit választottál játékra, és miért pont nem engem?
2: Pedig de.
0: Na, mondjad, bátran, ügyesen, mondjad, kit választottál?
4: Azért választottalak téged, mert nagyon szeretlek, és nagyon szeretek veled játszani, és már mindig, minden évben arra vártam, hogy egyszer felhívjál.
1: Ezt rögzítettük, Patricia. Ez még egyszer jól fog jönni.
0: De ez aranyos vagy.
1: Ez még egyszer jól fog jönni ez a...
0: Persze, ettől én nem fogok neked megkegyelmezni, de nagyon aranyos vagy. És erre vártál már egy ideje, hogy játszunk?
4: Igen.
0: Na jól van, Patricia. Hát akkor figyeljél ide. Elindítjuk a játékot, jó? Anyádék alszanak, vagy mit csinálnak? Mert olyan nagy csöndben vagy. Senki nem súg neked, senki nem állott melletted.
4: Nem, a másik szobában vagyok.
0: Átmentél a másik szobába. Elkötötted apád mobilját, aztán átbandáztál a másik szobába.
4: Hát igen, a kutyám még kint ül, de azért hallgat ő engem, de hát ez egy kutya.
0: Igen, nagyon cuki vagy. Na, tényleg nagyon cuki vagy. Pedig nem szeretem nagyon más gyereként, de te aranyos vagy. Jól van, Patricia.
1: Ez még jó fog jönni a bíróságon, ez a hangüzenet.
0: Patricia, figyeljél ide, játszunk akkor egyet, jó? Felkészültél?
4: Jó.
0: Na, kész vagy, nagyon kész vagy? Készültél kérdésekkel, remélem, jó? Na figyelj.
2: 3-2-1, tessék!
0: Készültél kérdésekkel, Patricia? Itt vagy? Uh-huh. Hallasz? Hallasz, Patricia? Hallasz?
4: Aha, hallak.
0: Tudod, hogy hát hogy is mondjam, keménynek kell lennem a korod ellenére?
4: Tudom.
0: Tudod? Izgulsz?
4: Uh-huh.
0: Szülők a másik szobában tapsolnak? Hallgatnak?
4: Igen.
1: Igaz, küzdelem volt, Patricia.
2: Igaz volt, Patricia.
1: Ezzel most megkegyelmeztél Balázs bácsinak, hogy ne hozzon magára átkot, úgyhogy szerintem ez így rendben van.
0: Patricia, muszáj volt. Balázs az új Dévinti bácsi.
4: Én nem aludtam ki magam.
0: Nem aludtad ki magad.
2: Mit csináltál éjszaka, Patricia?
0: Meccset néztél biztos.
1: Már beszélhetsz,
0: vége a játéknak, már mondhatsz mindent, már megnyertem.
4: Hát nem néztem focit, mert amúgy nem mindegyik ország érdekes nekem, csak néhány.
0: Na, csak néhány meccset szeretsz. Na figyelj, azért van egy nyereményed, ez egy nagyon jó kis nyeremény, hallgass meg, hogy mit nyertél, figyelj.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
0: Na?
4: Jaj, de jó!
2: Viszont csak Magyarországon lehet beváltani.
1: Anya, hogy a határon valahogy át kell avászkodni, de igen. Amúgy...
0: Gyertek át a határon, elküldjük a kis nyereményt, és akkor beváltjátok, jó?
4: Jó.
0: Na jól van. Akkor vigyázz magad, és örülök, hogy beszéltünk.
4: Én is.
1: Szia, Patricia!
0: Szia, Patricia!
4: Sziasztok!
0: Ciao!
4: Puszi, szia!
1: Hello!
2: Szia!
1: Szeretem, amikor teljesen felelőtlenek vagyunk.
0: Aranyos volt. Nagyon aranyos. Egyébként aranyos volt. De rettentesen nem tud érdekelni más gyereke, de hogy tényleg nagyon kedves.
1: Ezt tudjuk.
0: Én ebben nem kezdek el affektálni a gyerekekkel, nem játszom el. Hányos a bizonyítvány, nem játszom, hogy kérsz, csak ide. Semmi ilyen nincs bennem. Tehát az anyukája kérdezze meg ezeket. De ő nagyon cuki volt.
2: És
0: ő egy kedves.
2: Érted, itt ez egy véremenő játék.
0: Nem kegyelmező, de talpra esett volt, ügyes volt, aranyos volt, meg szimpi volt. Azon kevés gyerekek közé tartozott, aki szimpatikus van. Általában nem szimpatikusak a gyerekek.
1: Hát, ez egyfelől jó hír, másfelől meg rossz hír, de hát.
0: Aranyos volt. Győrben van a Nagyia, úgyhogy át tud jönni akkor Burger King-ezni egyet.
1: Nagyia az már felsziszentette azóta az utalvány, ne aggódjatok.
2: Megy a dőzsülés a barátnőkkel.
1: Már ott áll a lányokkal sorban.
0: Aranyos volt. Meg bátor volt, ők is.
1: Mi a Drive-nak a neve? Burger King Drive?
0: Drive-thru ugyanúgy.
1: Drive-thru?
0: Drive-thru. Ugyanúgy. Azon nagyon úgy át tudsz menni.
1: Akkor már mama ott áll sorba szerintem.
0: Mama már viszi a Burger King utalmányt. Jól van gyerekek, 7 óra van mindjárt, 2 perc múlva van, pici reklám, meglátjuk valami muzsikát, de dobunk, és akkor jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
5: A Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026.

Mafia a Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegy elkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt

0: Gyurgyén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Világmárkák, világra szóló áron.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
9: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
16: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
17: Volkswagen. Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
20: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
21: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
20: Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek, oneticket.hu.
0: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
0: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
23: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Nagy erőkkel oltották a tüzet Bugacnál, elindultak az Erzsébet táborok, folytatódik az ingyenes szülés felkészítés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megfékezték a tüzet a Bugaci erdőrezervátum fokozottan védett mag területén. A lángok még péntek délután csaptak fel a területen. 10 település összesen 17 tűzoltó egysége dolgozott a helyszínen. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság közölte, a munkatársaik is nagy számban bekapcsolódtak az oltásba, amelyet nehezítettek a helyszíni adottságok és a szél is. A tűz körülbelül 50 hektáros területen foltokban égett. A lángokat végül sikerült megfékezni és körülhatárolni, a közeli ménes birtokot is megvédték, végül nem volt szükség az állatok kimenekítésére. A következő napok azonban még kritikusak lesznek. Azt írják, a feltámadó szél miatt a talaj és a növényzet folyamatosan parázslék, emiatt a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai és a tűzoltók napokig a helyszínen maradnak. A kirándulók figyelmét felhívják, hogy a Bugaci nagyerdő és a borókatanösvény látogatása szigorúan tilos. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Júniusban is folytatódik az ingyenes szülés felkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyászati Osztály és Újszülött Részleg munkatársai a 28. héttől várják a kismamákat és párjaikat. A részvétel e-mailes regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott. Bővebb információ a kórház honlapján. A híreink végén pedig időjárás. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szelet, itt Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos, rázskó

0: egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, visszatérve a szabadságról. Hát azt nem mondom, hogy kipihenve, de legalábbis egy kicsit pihentebben itt vagyunk, és igen, megjöttünk. Eszter is itt van, Feri is itt van, mindenki. Mindenki visszatéregett a ticében. Fenyegessük ezzel magunkat, vagy a
2: ez
1: hallgatóinkat?
2: Nem ígéret, ez fenyegetés.
1: Ez a szám 4 óta harmadjára megy, írja valaki. Köszönjük
3: mert
1: szépen.
3: Mert megérdemlitek.
1: Ez van.
2: Ennyi, de tudod már fejből?
3: Ti akartátok, szeretitek. Ennyi.
1: Így van. Horváth autópálya Zágrában lépésbe halad, se baj, mert vár az Adria. Szabika küldte nekünk, jó reggelt, csicskák, hiányoztatok. Az oti reklám hosszabb, mint a hírek. Jaj, ne is mondd, ez igen, ez úgy nem jó, hogy van.
2: Mi reklámozunk?
1: Tessék?
3: Mit reklámozunk? A Szigetet?
2: Az After Partyt reklámozzák azért, mert Balázsnak most lesz ez a buli, amit ő magának megcsinált, és most akkor kitalálták, hogy hát akkor viszont a rádióinak lehetne egy After Party.
1: Ugye nem is a rádióinak, hanem az egész bulinak van After Party, de hogy minden évben a Rádió 1 az kér jegyeket. És akkor ő még, amikor már teltház van, ő még tud egy hétig jegyeket adni.
3: Menő.
1: És akkor ezeket a jegyeket lehet majd náluk megnyerni. De ez nem úgy, mint a rád... Na mindegy.
3: Jó, túl hülye volt a kérdés is, hogy föltettem, most már, hogy elkezdtétek
1: mondani. Te még szabadságon
3: mondani.
1: Vagy lélekben, még a svájci Kufsteinváránál vagy.
3: Én Ausztriai még vagyok.
1: Kufsteinváránál ragadtál, igen.
2: És hol az ajándékom?
1: De sajnálom, hát nem a motorban marad, de mindjárt lemegyek. Ja, nem motorral jöttem.
3: Én is kocsival ma.
1: Ott van a motor, de nem motorral.
2: Jaj, de attól főleg, hogy a svájci csokoládé elolvadt, mire én behozzátok. Megolvadt,
3: kifolyt a motoron.
2: Vagy remélem nem lett olajszagú a svájci sapka, amit hoztatok nekem.
1: Na is van, hogy kastinál kis pólócskát, úgy rád próbáltam fejbe, hogy ez mi jó lehet-e neked, mert tudom, hogy szeret a Disney kastély.
3: Egy X-es de ott maradt az is.
2: És hol van a plusz állatom, amit hoztatok nekem még a svájcból?
3: Fölkötöttük a motorra, de jött a szél, az hús! Így ment el a plusz állat.
2: Aha, jó van.
1: Elmondom neked egyébként, hogy nagy svájcsi kastély, én mondom, az egyedül, aki bement mörcsöt venni, de ezek úgy rohannak. Te ott a vád, balra nézni, na megyünk tovább. Nem, minden jó, menjünk tovább.
3: Jó, de
1: egy fotóra, hogy ott a nagy svájcsi, nem, mennünk kell, idő van, sietünk.
2: Mi Zsüllel megyünk jövő héten Kolumbiába, és én sem hozok nektek semmit.
1: Jó, hát pedig onnan azért nehéz épp bögrét hozzá.
2: Mindegy, ez van. Nem kaptok semmit.
3: Az értelmetlenség maga, amikor megáll mörcsöt venni, vett egy olyan rusnya bögrét, hogy te olyat még nem láttál, meg mit vettél még? Hűtőmágnes.
1: Valami hűtőmágnes, vagy valamit, igen. Igen.
3: Ki hoz hűtőmágnest meg?
1: De miért veszel egy mörcsboltból? Hát a mörcsbolt eleve föl kéne robbantani az összeset.
3: Hát akkor miért veszel?
1: Hát ez egy hosszú történet.
3: A jó szíved.
1: Ez egy Kufstein Ausztriában így van.
2: Hol van a hűtőmágnesem?
1: Mondom, hogy a motoromba. De a motor meg Balatonon. A Balaton meg már kiszáradás, meg már nem jön vissza tőled.
2: Ugye most már megint Svájcban.
1: Szél felkapja, az elviszi, akkor. Igen. Na mindegy, szóval, hogy de most ha én meglettem bízva. Uh-huh. Meglettem bízva, hogy ha nagy svájcsi kastélytól ott aztán hozni kell. Meglettem, de ha megbízol, hogy neked a Disney mese meg királynő vagy, és szereted a Disney-t, és a Walt Disney ugye a meséi elején látható kastélyt, azt ugye a nagy svájcsi kastélyról vette az ihletet, és azt mondta, hogy neked onnan kő valami, akkor hozok. De nem bíztál meg. Hát nem mondtad.
2: Tehát áldozathibáztatás történik? Most jól hallom? Én vagyok a hibás azért,
1: mert nem... Miért kellett ilyen ruhába reggel? Így nem tudom odaadni a mörcsöt.
3: Igen, mert az a hülye lila szemüveged is.
1: Az a hülye szemüveget fejlegesített, ezért ott hagytam a mörcsöt.
2: Teljesen új szemüveg, csak mondom nektek, mindegy. És a másik pedig az, hogy igen, tehát ez van, tehát az én hibám, hogy én nem kértem semmit.
1: Igen.
2: De ha kértem volna, sokat tessék volna semmit.
3: Nem, ugye? Ha mondod, akkor hozunk.
1: Azt mondta, egy kis befőttes üvegbe hozzak a Dunáv torkolatától egy kis...
2: Azt is kértem.
1: Egy kis vizet, akkor hozok neked, de nem mondtál
2: kértem.
1: Semmit.
2: Jó, akkor most mondom, mindenhonnan kérek mindent.
3: Pisi-es kértél volna, vagy pisi nélkülit?
2: Pisi.
3: Te
2: eladtam a marketplace-en. Majd az lesz, hogy majd ebből lesz a sok pénz, ne aggódjál. Majd megnézzük, mennyiben a tesztoszteron.
3: Jól állunk.
2: Így van.
3: Megmértünk mindent, jól állunk.
2: Azt láttátok, hogy lehet jegelni a herédet, hogy több legyen?
3: Mi, több herém legyen a kettőnél?
2: Nem, több tesztoszteron legyen. Azt mondják, hogy ha berakod hidegbe, akkor utána... Na?
3: Ez valami influencer is?
2: Nagyon tetszik, hogy most már csak hangokkal fogok kommunikálni fontos információkat. Szóval, hogyha belerakod a herét, akkor lesz... Szóval, úgyhogy fogsz neki örülni.
1: Tehát, ha jegeljük a herét, akkor több tesztoszteron termelődik a herében.
2: Na? Igen, ezt állítják néhányan, akik influencálják a fiatalokat arra, hogy ilyet csináljanak.
3: És hogy kell, víz és jég, vagy csak jég?
2: Szerintem...
3: Tehát egy ilyen jegezzacskót húzol rá alulról.
2: Zacskó van a zacskó?
3: Igen.
2: Szerintem
3: igen.
2: Csak simán...
3: Túlim van.
2: Szerintem jeges vízbe dug bele a zacsit.
3: Zacsit. Meddig kell csinálni ezt, és hányszor?
2: Amíg ki nem serken a szakállad.
1: És akkor utána már, nagyon.
3: Ez napi jegelést igényel, vagy elég heti kettő?
2: Szerintem napi jegelés, bizony. De most erre nem vagytok vevőek amúgy egy helyre jegelésre?
1: Nekem az olyan érzékeny pontom. Tehát én szeretem,
2: szeretem
1: a hideg dolgok érnek oda, de azért a jeget azért az nem biztos, hogy jól tolerálom.
2: A hideg dolgok alapján, azt érted, mint az Anna Bálnak a győztesének a hideg kihűlt keze.
1: Hát mondjuk egy hideg nyelv. Igen, az Anna Bál győztesének nyelve, egy hideg kéz, de jeget.
2: Vagy egy dupla csokis magnum, vagy ez már nem? Vagy pedig, nem tudom, egy kis kifnak kiflibe, egy kicsit kihűlt popó.
3: Van jégépünk, gyerekek!
2: Én is ezt mondom, Feri, ugyanezt mondom, hogy van mindenünk ahhoz, hogy kiderüljön.
1: De hogy miért a tesztoszteron, az a baj, nem tudod lemérni. Csak az, hogy ekkorára ugranak össze a heréid a jégtől, és kicsi lesz. Tehát nem, a tesztoszteron nem látjuk, hogy az megnövekedette effektíve.
3: Hát, hogy kívánósabb vagy-e utána?
2: Szimpátiából összeharapok egy jeget az alsó fogsoromban. A jeget,
3: de asszociálsz, hát ott van a herédnél a jég, igen. Te meg harabdálod, nem jó.
2: Nem akkor, amikor Feri, mi bajod, mit csináltak veled Svájcban?
3: Nekem jó a tesztoszteron.
2: Ott voltál abban a lobotómiai intézetben? Na figyelj már, igen, oké, rendben van. És akkor most miért nem hozzátok már a jeget, hogy ez megtörténjen?
1: Nem, én sok mindent bevállok a műsorért, lelövettem magam gázpisztolyát, minden, de én a jeget nem teszek a erémre. Az acsimra. Az megégeti.
2: Jó, akkor.
1: Az ánuszomba szívesen kell.
2: Vagy leegeljük a herédet, vagy 30 másodpercig csókolózva Ferivel.
1: Még
2: kell választani.
3: De várjál, az én is kell.
2: Azért, mert velem nem kihívás. Veled ugye, az már más.
3: Legyen inkább a Zsül.
1: Azért, a Balinak ennél kisebb lesz, már puncia lesz, úgyhogy...
3: Meg egyébként a jégtől visszaugrik.
2: Ja, persze.
3: Eltűnik, hát dehogy nem, mert utána
2: kell küldeni. De hogy ilyenkor, amikor eltűnik, akkor oda még be lehet küldeni valamit? Vagy hogy van ez? Nem?
3: Még egyszer? Tehát hát eltűnik a kere? Igen.
2: És akkor csak utána...
3: Nem, ott azért luk nincs.
2: Hát ez a baj.
3: Ennyi, csak visszahúzódik szegény.
2: Hát akkor így kell megoldani.
1: Ha már péniszméret egyébként, igen. Mi van az EFOT-tal? Elmentek tényleg?
3: Összepakolnak.
1: Összepakolnak,
3: elmentek. Ez az utolsó Velencei tó partján. Vannak, akik ugye pezsgőznek,
1: de az, amit beraktál a közösbe, az igaz, hogy azért mennek? Az felfogadatlan az indok, az nem valid indok. Ugye elköltözik jövőre az EFOT a Velencei tótól.
2: De először a Velencei tó költözött el.
1: Az EFOT belül.
3: Jó, ezt válasszuk ki.
2: Ahogy mi van akkor, ha azért szárad ki a tó, mert úgy, hogy ezt a zenét én nem. Hozzám ezt
1: semmi, süllyed a hajó, menekül az EFOT, érted?
3: Ahogy, már vízünk sem.
1: Nincs már vízünk, ezek már elmentek. De az,
3: egyébként
1: amit beírtál,
3: azon a területen még van víz.
2: Soha nem lett volna ilyen biztonságos az EFOT, mint idén.
3: Figye, ez egy érdekes dolog, mert valahol valid az a kérés, ami elhangzott ott sukorói önkéntesek részéről, hogy környezetszennyezés, meg minden.
2: Zajszennyezés.
3: Szerintem egy nyaralóhelyen évente 4 napot, vagy 5-öt, vagy legyen ez egy 7 is, ki lehet bírni, már csak azért is, mert egyébként meg a helyi fiatalok elmennek a francba, mert nem történik semmi.
2: És a szivárványos Goethe meg ott majd tomboljon a metákoncert?
3: Igen, ez a másik kérdés, hogy vajon a szivárványos Goethe ezt hogy bírja, és a kisrókák le tudnak-e járni a tópartra inni, amíg fesztivál van, szemét marad a fesztivál után, törött üveg marad, mindez igaz. A dolog, csak én azon gondolkodtam, hogy nem lehet-e ezt a kettőt összefésülni, hogy vigyázunk, mert
1: hova mennek?
3: Azt még nem tudom. Ők biztos tudják, de ezt még nem kommunikálták.
1: Vízpartra.
3: Reméljük, hogy vízpartra. Ott van például, ugye a túránkat mi úgy indítottuk, hogy szombaton mi elmentünk koncertre a Tatai tópartjára. Na most a Tatai tópartján, igaz, hogy ez csak egy kétnapos, idézőjelesen azt hiszem kétnapos fesztivál, ez a Vízzene Virágfesztivál, de le is fotóztam, egy természetvédelmi terület kellős közepén van ez a kétnapos fesztivál. Tehát ha ott meg lehet oldani azt, hogy a Tatai öreg tó nem sérül tőle, akkor nem tudom, hogy mondjuk nálunk miért nem lehet megoldani azt, hogy az EFOT ott marad, és nem sérül a Velencei tó. De értem.
2: Hányan voltak a Tatai fesztiválon?
3: Rohadt sokan.
2: De
1: azt érek,
3: efogyott. Mondjuk 40 ezer ember biztos ott is kiment. Nálunk van 60 ezer.
2: És kivitte a rókát inni a tópartjára?
3: Hát senki. Érted? Szegény kisrókának meg kell kerülni a fesztivált, hogy oda menjen.
1: De az felfoghatatlan az indok, én leginkább a rókás indok miatt kérdeztem, azon tegnap felrögtem nagyon. De hogy hogy a rókák nem tudnak lejárni inni.
3: Hát nyilván megzavarja a madarakat.
1: Megzavarja a madarakat, ezért elköltözik az evot. Ezt nem is értem.
3: Valószínűleg elfáradtak ebben a harcban.
2: Azok a madarak ott a velencei tópartján Feri miatt már nagyon sok mindenhez hozzászoktak.
3: Oda költöztek hozzánk, ott laknak már az erkélyünkön a madarak.
2: Ennyi,
3: a természet egyébként viszonylag hamar helyreállítja ezeket a dolgokat. Tehát amikor egy ilyen párnapos zajterhelés van, 3 nappal később már a madarak ugyanott vannak.
1: A természetvédők szerint a rókák nem tudnak lejárni a tóra. Ez az indok.
3: Hát ez csak ez egyik indok. Igen.
2: Konkurens rókák jelentek meg a fesztivál ideje alatt.
1: Meg kell kerülniük az effotot a rókáknak, hogy lejárjanak a tóra inni. Amiben egyébként már nincs víz, tehát nem nagyon járnak oda inni. Mire ezt elolvasom tegnap, mondom, ez ne, ha emiatt költözik az effot, ezen felrögtem, de nyilván más üzleti oka is van.
2: De jót tesz a rókának ezt a forró vizet inni, ami van abban a tóban?
1: Az meg a másik.
3: Valamit iszik, szegény.
1: Igen.
2: És akkor ti, mint velenceiek, akkor miért nem adtok a rókáknak üdítőket?
3: Én teszek ki mindig rókakólát.
2: Béka, a rókakóla kín van már?
3: Igen. És akkor jön a kis róka, lecsavarja a kupakot, és megissza a kólát.
1: Na jó, oké.
3: Igazából meg az a baj, hogy van egy olyan hely, ami egy csomó embernek lakhelye, egy csomó embernek meg nyaraló helye. Ha nyaraló hely, akkor akarsz néha bulit, akarsz néha
1: fesztivált,
3: akarsz néha, hát ezt most nem sikerült összeboronálni, és mind a két felet ebben meg lehetne érteni. A bajom ezzel az, hogy nem sikerült tudod összehozni az egészet. És akkor most...
1: Lesz még víz, kucsorogni fognak.
3: Visszajönnek,
1: hagyjunk újra, mikor majd bevezetjük a Dunavizet újra. Bőség lesz a velencei tónál, akkor visszajönnek. Majd
2: mondjuk nektek, hogy a vízzel, a Dunavízzel jönnek majd a budaiak is, csak mondom. Tehát meg fogják kérdezni a velencei tóvízé, hogy itt megváltozott az atmoszféra, oda fognak települni, mondom, csillag, hogy minden menni fognak, majd meglátjátok.
3: Buda határát odáig fogjuk kihúzni. Ebben
2: biztos, hogy jó, követelések lesznek.
1: A gerendai rókái akcióban vannak. Azt írja valaki, elszabadultak a rókák, igen. Na mindegy, ezért az érdekes.
2: Azt mondják, hogy legyen rossz a buli, mert azoknak úgyis fészek a hajuk.
3: Ja, és akkor oda beköltöznek a kis madarak.
2: Mi lehetőség? Érdekes.
1: Igen. Na jó, vagy gyerekek, oké. Mindjárt megbeszéljük akkor, hogy milyen gömböket találtak Ausztrália partjánál, meg nem mondtad el az AI-nak a nevét, azt nem tudtuk kitalálni.
3: Na, azt is
1: kitaláljuk. A magyar AI van, csak jó. Egy magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI. Tehát ez valamilyen kormányzatilag vagy államilag finanszírozott dolog, aminek magyar nevet adtak.
3: Nagyon komoly, mert magyar nyelvű érvelő. Az érted? Tehát hogy ő már tud érvelni, ez egy gondolkodó, ugye nyelvi modell.
1: Aha.
3: Tehát valószínűleg nem lesz soha a ChatGPT-nek, meg az összes nagy izének ellenfele, de egy nagyon-nagyon szép fejlesztés.
2: De ezt mondtad,
3: magyar tudósoktól, és majd találjátok ki, hogy
2: magyar nyelvű érvelő?
3: Igen.
1: Hát magyar nyelvű, ez én vagyok. Már a neve is önmagában.
2: Ez én vagyok a
3: házasságomban.
1: Na, még van időnk, várjál, azt írta valaki, jó tip, Marika. Ja, mi lehet? De olyan hülye, most nem nézek direkt a falra, meg híreket sem nézzük, ne is nézd meg. Az a neve, olyan a neve, mint a Bódognak, meg
2: Tudom, Gógyi.
1: Mert volt a Bódog, ugye? Az volt a víziszörny.
3: Igen, az a vízes VB-nek volt azt hiszem a Bódog.
1: Na várjál, akkor mi lehet? És valami hungarikum?
3: Így van.
1: Valami hungarikumhoz kapcsolódik? Hungarikumhoz kapcsolódik.
3: Hungarikum.
1: De szar!
3: De miért lenne szar?
1: Már most mondom, hogy nagyon
3: vélem. Ez egy csodálatos nyelvi fejlesztő modell, érvelni képes.
2: Betyár!
1: Én is már milyet tudok elképzelni.
3: Vagy töpörtyű.
1: Igen, etelköz. Vereckei hágó, etelka.
3: Árpád
1: elődont,
3: kos. Nem álltok messze.
1: Kuba.
2: De úgyhogy legyen benne a ChatGPT is, nem? Nem úgy kell.
3: Nem kell, hogy
2: lenne. De akkor nincs benne, hogy mit tudom én, LGGPT.
1: Puli, Pumi, Puni. Puni!
3: Ne!
1: Puni!
2: Puni! Puni!
3: Ah, Puni! Puni!
1: Kifejlesztették a magyarok a ChatGPT-t, és akkor utána a Puni nevezetű magyar alkalmazott. Mert valami rövidítés, tudod? Valami rövidítés.
2: És mi lenne ezen a legfőbb ispán? Nem?
3: Mert már nincs ispánkodás.
2: Hát de ő lenne a legfőbb ispán. Alfa ispán.
1: Száradó hús a nyereg alatt. Hátrafelé nyilazunk.
3: Rövid és egy állat. Ennyit segítek.
2: Attila.
3: Hun!
2: Attila!
1: Huna GP!
2: Amúgy de menne!
1: Huna GP!
2: Attila, mondd meg nekem, légy szíves! Azt nem tudom, viszont a Hortobágyon most 36 fokot mértek.
1: Igen, az Attila jó, azt adom.
3: Nem rossz a pusztaság.
1: Pusztaság.
3: Rövid, és ugye...
1: Rövid.
3: Állat.
1: Állat? De miért van egy magyar állat, ami nagyon hungarikum?
3: Igen. több is van ilyen.
2: Hát van több is, vannak ott a marhák, igen, meg van, hát meg vannak a juhok.
1: Akkor várjál, vannak kutyáink, van Racka.
2: Racka?
3: Meg vagy.
1: Racka? Jaj, ne.
3: Ez a neve.
1: Mert ugye a Racka, ne.
3: Hogy Racka? Nagyon szép, hogy
1: hát
3: Racka.
1: Most el meg hírezni, és megnézem, mi a reggel. Racka. Tehát csináltunk egy mesterséges intelligenciát.
3: Igen. Az a aminek... neve, Racka. Hát mi lenne a neve?
2: Én nem szeretném magam nem magyarnak érezni, miközben használom.
3: Kaukázusi kefír. Hát mi lenne a neve? Racka.
1: Racka. Drága hallgatók, írjatok már ötleteket, hogy mit adtatok volna. Jó? Tehát nézzük meg akkor. Tehát a Racka helyett, ha lehet valami, ami kicsit mi vagyunk, ami kicsit magyar, ami kicsit modern, ami kicsit kifejezi az országunkat, ami kifejezi a 21. századot. Semmi bajom a Rackával.
2: De. Úgy sem, hogy milyen jó lett volna.
1: De azért mégis figyelj, van. Jó, állj, Racka,
2: mondom,
1: a magyar
2: ChatGPT. Mondom. Torockéjáj.
1: Torockéjáj.
2: Torockai.
1: Torockai, torockéjáj. Ne. De miért Racka? De most, de azért, miért nem beszélnek ilyenkor egy reklámügynökséggel, és modernizáljuk magunkat? És mi az, hogy Racka?
3: Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
1: Ja, hogy így?
3: Hogy egy nem jut eszedbe, de hülye vagy.
1: Először volt meg a Racka, és azt kitaláltak a rövidítés, vagy először volt meg a maga a szó, és azt kitalálták a Racka. Zseniális. Racka a magyar ChatGPT. Ja, Istenem, a idegráz.
3: De miért nem? Gondolkodik és érvel. Egy csomó mindenben jobb, mint
1: a tölteni? Töltsük le.
2: De és az napszemcsíje van a Rackának, mert ez egy menő Racka.
1: Tud-e azt a Hortobágyi tájszólás, hogy hogy beszél? Nagyon kíváncsi.
2: Örülök, hogy ide penderedték, kis gazdám.
1: Hát egy jóféle hújás.
2: Hát válaszoljak, hát kacifántos kérdésedre.
1: Jóféle megy pálinkával először. Folytjuk le ezt a nevédet, aztán megválaszolom kérdésedet.
2: Ne hívnyákoskodjál, barátom, rá mindig számíthatol.
1: Húristen, de jó. Na jövő mindjárt.
2: Legyen ez.
1: Megbeszéljük a Rackát. Fél hét, egy perc, egy 8 mit. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
10: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
11: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
11: V6-os motor, 639 lóerő,
14: eres modellek hallatán felpestül a véred?
11: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
14: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
11: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
14: Mi így építjük a jövőt.
11: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
14: Légy te is a csapatunk tagja.
11: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
15: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
16: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
17: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homok Bánya, Homokkő utca 1.
18: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
19: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
20: Mert

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskemét környékén, cigaretta lapolt a kamionban. A korai képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület 10. alkalommal hirdette meg versenyét. Hagyományos ízű, cukormentes, különleges lekvárokat is várnak, emellett zöldségkrémekkel is lehet nevezni. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Túrinform irodában lehet leadni augusztus 7-ig. Eredményt 2 héttel később a Híros Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A legfinomabb lekvárok és krémek készítőit díjazzák is. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Cigaretta lapolt a kamionban. A pénzügyőrök 336 doboz különféle márkájú török zárjegyes cigarettát találtak egy Törökországból Németországba tartó kamionban, amelyet az M5-ös autópályán ellenőriztek. A NAV munkatársai csaknem 1 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az adóhivatal tájékoztatása szerint az elkövető mintegy 1,3 millió forint bírságra számíthat.

0: korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szeletét, Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc múlva itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hát ott tartottuk, hogy Racka, ugye, a hazai mesterséges intelligencia, amit rendesen megtanítottak magyarul, kérünk szépen, hát itt tartunk ellen pillanatban.
2: De mennyivel jobb ötlete van a hallgatónak, hogy miért nem hívják gulyásnak?
3: Mert azt nem tudod összerakni mozaik szóból, nem?
2: Dehogy nem, csak akarni kell.
1: Igen, ugye, hát itt van egy csomó nyelvi modellünk már, és megjelent ugye a Racka. Ez az ELTE informatikai mesterséges intelligencia tanszékének kutatói készítették a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriummal együttműködésben, és már dolgoznak egy még nagyobb léptékű modellen, a szintén magyar
3: cégkel. Na figyeljél csak, haver, magyar nyelvi feladatokban a kétszer akkora modellek teljesítményével is összemérhető, a sebessége pedig jócskán meghaladja azokét. Érted? Tehát nem szart csináltak, hanem egy olyat, ami úgy megy, mint egy rackajú, olyan gyorsan.
1: Aha.
2: Szerintem a rackajúnak nem ez a legjobb tulajdonsága.
3: Nem.

0: szerintem se, igen, én is nem, éreztem, hogy félre ment.
1: Csavaros, csavaros az észjárása.
0: Hát ugye? Itt van, hallod? Hát hogy csavaros.
2: Hogy csavaros, ahol ilyen szarva. Igen,
1: és ugye bundája is, ugye racka.
0: Racka.
2: Igen. Azt mondják, hogy nyilván, hogy a racka nem lesz soha a ChatGPT versenytársa, nem fogják utolérni a piacvezető modellek nyelvi és tudásbeli képességét, de akkor meg tulajdonképpen mire van? Tehát, hogy az érvelő kapacitáson túl a racka még két dologban más, mint az eddigi magyar fejlesztések, adatközpontban, konkrétan a Commodore nevű szuper számítógépen tanították. Ez olyan, mintha megjelent volna szilveszterkor valami hír.
0: A Commodore
2: nevű szuper számítógépen tanították.
0: Mondjuk a Commodore azt szerintem vicces, mert volt a Commodore.
2: Igen. Ugye? Az a Commodore-t még adom.
0: Igen, az a mi generációnknak egy ilyen klasszikus, hát az volt az első házi számítógép, hú, de imádtuk. És akkor a Commodore. Nem rossz.
1: De miért nem Mangaica?
2: A Mangaica is nagyon jó egyébként.
1: Nem?
0: Ne, de csak nekem az jó, hogy fog beszélni a racka, azt de. Vedd elő.
1: A racka,
2: az hozza a megszólás végét, igen. Jöjj. Nem egy gyár mindenit.
1: Hát akkor kérdezzetek először.
2: Igen, hogy vagy drága racka, mi ezed?
1: Jó reggelt, kiskasztám! Hogyan lehetek segítségére magácskának?
2: Hát, amit tenni segít neki.
1: Nem kell nyomja valami kis melkasát. Na, hát mondja el nekem, hogy tudnék ezért segíteni. Na.
2: Ajánljon nekem valami finomat. Mit főzek mára?
1: Aj, te májadnak. Hát annak aztán minden jó. Hát olyan a belette. Azt mindent elvisel. Az már egy kicsit, jó, hát szép magyar ételeket egyéb barátom. Szegélykáposztát.
2: Rökeposztát. Igen. Minek van szüksége erre? Tehát mi mit fejlesztettünk egy Elon Muskos AI mellett, egy kínai AI mellett, egy Grok mellett, egy ChatGPT mellett? Mi csinálunk? Mert tök jól csináljuk,
0: hát
2: de mit csinálunk?
0: De mi is tudunk. Nyilván akkorát nem tudunk durrantani, mint ezek, amiket felsoroltál, de tulajdonképpen mi is ott vagyunk a szeren, meg tudjuk csinálni. Valószínűleg ez.
2: Nem? Aha,
1: most
2: tudunk
1: addig,
2: ilyet.
1: Amíg nem próbáltuk ki, addig nem tudunk mit mondani róla. Tehát ezt most először is le kell futtatnunk a tesztköröket. De akkor ezt nem lehet most használni, mert nincs kész.
2: És akkor ő érvelve gondolkodik tulajdonképpen?
0: Igen. Tehát... Azt mondják, hogy az összes többivel ellentétben az, hogy ő szépen tud egy gondolatmeneten végigmenni, az abban jobbak vagyunk. És ráadásul gyorsabbak, mint amiket felsoroltál. Na? Csak nem vagyunk akkorák, hát most nekünk nincs egy Elon Muskunk.
2: És ő magyarul, tehát magyarul működik. Magyarul működik. Aha.
0: Gondolom.
2: Na jó, oké.
1: Székely nyelven kellene működni, és mondom.
2: Igen. Jó, de egyébként nem baj, hogy csináljuk, csak azt gondolom, tudod, hogyha vannak ezek a nagyok, akkor ezzel, de levasszik nem cél ezzel versenyre kellni, nem?
0: De ilyenkor mindig az van, tudod, ami az űrfejlesztésben is, hogy mi magunk nem építettünk ugye űrhajót, vagy utazásra alkalmas eszköz, de ott vagyunk az űrkutatásban.
2: Igen, majd küldtük föl szondát.
0: Igen, hogy egy csomó kis dologgal azért mi ebben részt veszünk. Itt is valószínűleg ugyanez lehet, hogy kifejlesztettük ezt a nyelvi modellt, és ezáltal majd egyszer ezt elküldjük Elon Musknak, hogy nézd csak, Musk, ami én gyorsabb, mint a tiéd.
1: Ez nem így van, az van, hogy ez a magyaroknak készült magyar ChatGPT, tehát az elsődleges funkció az, hogy honfoglalás. Tehát a honfoglalás, majd utána fogunk terjeszkedni.
2: Nekem egyébként ezzel abszolút semmi bajom nincs, csinálják. Csak valahogy, ha le tudnánk vetközni ezeket a kicsit butácska, ilyen magyarságra hajazó, ilyen borzasztóan, nem is tudom milyen
1: szakadár gondolkodás, ez ne arra,
2: mint a racka, meg a puli, meg... És értem, hogy ezek tartoznak hozzánk, és ez a nemzeti öntudatunk része, a racka, meg a puli, de hogy valami kicsit modernebb nevet nem tudunk adni, tényleg rackának kell hívni nálunk. Tehát meghallod, hogy racka a mesterség, és nézni, nem tud komolyan, egyszerűen nem tud komolyan menni. Nem?
1: Elképzelni, hogy ültek az asztalnál.
2: Raska.
1: Ültek az asztalnál egy ilyen nagy vezetőségi megbeszélésen egy nagy magyar cégnek az élén. És akkor ebben nem vagyok biztos. Kérdezzük meg a Raska.
2: Igen.
1: Kinél van a Raska? Szóval azt én sem érzem.
2: Igen, és akkor megkérdezzük, mit tud a Raska. Szóval, de nyilván nem értünk hozzá, meg okkal fejleszték, tehát tökre drukkolunk neki, meg jó, hogy van, csak nem tudom. Na mindegy, gyerekek.
1: Soha életedben nem drukkoltál semminek. Ez a baj veled, Balázs. Hontalan magyar vagy.
2: Ott a vízlakóin is, az is sokat segített. A vízlakóin mennyien bedöltek annak, igen. Ja, jól van, viszont nekünk van egy kis rövid élménybeszámolunk, gyerekek. Képzeljétek el, hogy megjárták a foci VB-t azok a játékosaink, akik kijutottak általunk, nehezen jutottak el végül, de eljutottak, elmentek, elutaztak, és kértük őket, hogy egy rövidre hívjanak föl bennünket, ha visszajöttek, mert ugye volt egy egyhetes játékunk, ahol az a foci VB-re, talán Bostonban, de nem vagyok benne biztos, lehetett ugye jegyet nyerni.
0: Így van, minden szállodával, meccsnézéssel, 3 nap Boston, oda-vissza utazással.
2: Igen. Ugye csilláék nyertek, és 3 vagy 4 napot tölthettek el ők Bostonban. Úgy, hogy elmehettek egy fene se tudja, hogy melyik meccsre. Talán a norvég franciára jutottak el, és végignézni a norvég szurkolók evezős mutatványát, eljutni Bostonba 4 napig, ott lenni egy futballmeccsen, gyerekek. Hát azért erre most sokan irigykednének, vagy megcsinálnák ezt a túrát. És csináljuk, nem számítottak rá, hogy nyernek. Talán mondhatjuk, nem is nagyon voltak felkészülve arra, hogy utazzanak és menjenek, de végül aztán eljutottak.
1: Váratlanul érte őket a nyereség.
2: Igen, váratlanul érte őket az, hogy ők ezt megnyerik. Itt van Csilla, hello Csilla, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok.
2: Na, hát ugye ti nyertétek a Hisense játékunkat, és mi kértünk egy élménybeszámolót, meg tényleg baromi kíváncsiak is vagyunk, mert sokszor azért itt szeretjük lekövetni a nyerteseink életét, hogy...
1: Először mondjuk el, hogy egy komolyabb levelezést köszönhetünk nektek a hétvégén, amikor megüzentett, hogy mégsem mentek el. Ezért az egész stáb meg összeszorult mindenre, hogy most akkor ez most hogy lesz, mint lesz, de végül aztán rávettiteket Anna, hogy menjetek el.
2: Igen, volt egy kis plusz szervezés, igen, ami kellett nektek, ugye? Mert majdnem nem tudtatok elmenni.
3: Hát igen, mert amúgy, amikor az ember így, tehát tényleg én a, hogy is mondják ezt a, na mindegy, esélytelenek nyugalmával indultam neki ennek az egész játéknak, és én azt hittem, hogy tévét játszom. És ugye, mikor az ember így nincsen rákészülve, hogy na most ő utazgat, vagy ide megy, oda megy, nekünk se útlevél, se semmi. És mikor ugye megnyertük az utat, az is kellett egy pár nap, mire felfogtuk, hogy mi van. és ugye hát neki kezdtünk útlevelet csináltatni, meg biztosítás, meg stb. És hát ugye már ez is eléggé költséges volt, úgymond nekünk, és hát számoltunk, osztottunk, szoroztunk. Hát akkor ez nem fog beleférni. De aztán addig tényleg Annával is beszéltünk, meg mi is agyaltunk nagyon sokat, hogy mondom, basszus, hát annyi ember jelentkezett a játékra, meg hát mikor van még egyszer az embernek esélye ilyenre, hogy azt mondtuk, hogy azért is összehozzuk. És marha jó volt, tehát tényleg
2: egy életre szóló élmény volt. 4 napot Bostonban, ugye 4 napot töltöttetek Bostonban?
3: Hát nem igazán Bostonban, hanem Foxboróban, ugye ott van ez a Gillette stadion, amiről beszéltetek ti is.
0: Aha, és le volt fújva? Előtte. Várjál, le volt fújva?
3: Nem volt lefújva.
0: Nem volt
2: fújva?
3: Nem. Hát annyi a maga a Gillette felirat, az le volt takarva egy ponyvával, de amúgy nem is hasonlított ilyen borotvaha feelingre, vagy valami, tehát nem annak mondtam volna.
2: Egyébként várjál csak, visszatérve még egy pillanatra, hogy azért ezt megértsük, mert mi sokszor nem látunk bele a játék utóéletébe. Akkor van egy főnyeremény, ha hetek óta arról szól a rádió, hogy Bostonba, jeggyel, repülővel, akkor hogy jelentkeztek úgy játékra, hogy egyébként útleveletek? Nem lesz úrás, csak kérdezem, hogy megértsem a működését, pedig 15 éve rádiózunk, de sokszor nem sikerül, hogy megnyeritek a játék, és ott jöttök rá, hogy egy bostoni út. Ja, útlevél. Uh-huh. Aha, érdekes.
3: Igen.
2: Ez jó. Azt hittem, hogy tévé.
3: Hát pontosan így történt, ahogy mondod. Pontosan így történt. Tehát én
2: ez az
3: abszolút
2: átlad.
3: Figyelj, mi abszolút. Itt vagyok 40 évesen, tessék, itt van élő példa, és még soha életemben nem repültem. A férjem 35 éves, ő se repült még soha életében. Szóval így...
1: Na jó,
2: így akkor mindent értek.
1: Ki retteget jobban a reptéren? Mik voltak a megküzdések? Halljuk.
3: Már mivel
2: kapcsolatban?
1: A repüléssel kapcsolatban, hogy mennyire, mekkora
3: volt
1: is tesz?
3: A repülőút, hát én marhára paráztam, mert én tériszonyos vagyok. Tehát én előtte már 2 nappal már azt álmodtam, hogy zuhanok, meg mindent, tehát én teljesen rá voltam stresszelve. A végén az volt, hogy viaskodtunk, hogy kiüljön az ablaknál. Na azért én bepróbálkoztam, mert amúgy 3 férőhelyes volt a odaút. Szerencsére ablaknál senki nem ült nálunk, úgyhogy mi átkúsztunk. De aztán én gyorsan helyet is cseréltem a férjemmel, mert mondtam, hogy jó, ez mégis a te pályád. Tehát én nem bírtam. A felszállás az fú, hát akkor is teljesen kész voltam, úgyhogy párszor így becsináltam a nadrágba.
2: Milyen volt a stadion? Milyen volt a meccs? Jó volt?
3: Hát az, figyelj, én nem vagyok foci imádó, tehát én abszolút engem nem érdekel, sok hülye kergeti ott a labdát a pályán,
1: így
3: engem nem érdekel,
1: de...
3: De figyeljetek, amikor ott vagytok, tehát tényleg az a feeling, tehát kapásból legalább 15 norvég szurkoló közé ültünk be, tehát a tesztoszteron, meg a minden az vitte a pálmát, tehát így mondtam is, hogy most már tudjuk, hogy kinek szurkolunk, mert a férjem amúgy ő francia drukker volt, én egyből norvég lettem.
2: És láttátok az evezés mutatványt? Az evezés.
3: Hát az marha jó, az brutál jó. Tehát mikor ennyi ember is, és azt nem is tudom már pontosan, de 65 ezer férőhelyes volt ez a stadion, és ki is írták, hogy full house-on, tehát 64.500 körül voltak a nézők. Tehát mikor ennyi ember egy helyen, és ráadásul a franciák nagyon szemtelenek voltak, mert berúgták a harmadik gólt, és utána ők evesztek a norvégoknak, úgyhogy nagyon brutál volt.
2: Na, akkor jó élmény volt. Mondhatni, volt visszafelé egy kis amszternami városnézésetek, ha jól tudom, mert törölték a járatotokat, ugye?
3: Így tehát volt van, úgyhogy ott is kaptunk grátis 12 órát, még azt szét tudtunk nézni, hogy mondta Anna, hogy
2: beszélgettük, és mondtam... Megtaláltátok a belvárost, bejutottatok Amsterdamba. Sikerült.
3: Ott már eddig már másképp voltunk.
2: Jó, tehát, hogy sikerült Amsterdamot megtalálni, Amsterdam repterét, hogy ki tudtatok menni a központba, és visszajutottatok a reptére. Jó?
3: Hú. Így van, sikerült minden. Ráadásul odafele volt inkább kalandosabb, mert a Bostonban, ahogy leszálltunk, a transfert ugye intézett nekünk, a Hisense marha aranyosak voltak, mert tényleg mondtuk, hogy kicsit nehézségekbe ütközött nekünk az utazás, és még intéztek nekünk transfert oda-vissza.
2: Milyen jó arcok.
3: Nagyon, nagyon, tehát tényleg amúgy le a kalappal előttük.
2: Amit nem sikerült használni, mert nem tudtatok a transferről, ezért buszoztatok a szállásig.
3: Aha. Hát azért, mert én ügyesen a töltőmet, a telefontöltőt én bevágtam a bőröndbe, ugye az felkerült a repülőre.
2: Az egy erős csapat
3: lemerült.
2: Vagytok így a férjedben.
0: Első utazás.
3: Igen.
2: Erős csapat.
3: Velünk mindig történik valami, tehát én gondoltam.
2: Buszoztok, a szállodából lemerült mobiltelefon. Jézus Isten, csoda, hogy a meccse kijutottatok, te jó Isten.
3: Igen, úgyhogy utána azt mondom, kérem csak. Tantunk, jegyet nem vettünk, úgyhogy már nem sikerült, úgyhogy végig attól féltem, hogy nehogy majd izé megbüntessenek itt minket, vagy valami. A Bostonban az egy megálló, az 35 perces út volt, és én 80%-al ment a busz. Tehát az nagyon brutál volt.
2: Nagyon
3: kapaszkodtunk
2: jó.
3: Rendesen.
2: Jó, írnak egyébként itt hallgatók, nagyon jó, hogy nagyon jó, hogy az jelentkező játékára nincs útlevele, pénz és utálja a focit is.
0: Jó, de tévére jelentkezett szegény.
2: Ez zseniális egyébként. Elmondhatjuk, hogy focit utálom, útlevele, nem volt, ott voltunk Bostonban egyébként a végére megszerettem.
1: Amúgy ez bizonyítja azt a tézis, hogy ez mindig az jó dolgok azokkal történik, akik egyáltalán nem akarják.
2: Igen, nem tudják, hogy hova jelentkeznek.
1: Igen.
0: Kérdezik több, hogy nem vagy egy Júli rokon.
3: Az, hogy életem első. Nem. Életem első nyereménye volt tényleg, tehát ez így, még mondom, legfeljebb max a farsangi bálokon, a gyerekeknek az iskolába, a tombolán, ha nyertünk valamit, tehát ez tényleg nekem nagyon úgy indult, hogy biztos, hogy nem fog összejönni.
2: Hát nem volt minek nem összejönni, mert nem tudtátok, hogy mi a főnyeremény, úgyhogy... Hát nem tévé, mint Amerika úrban. Ja, várjál, Józsi, útlevél.
3: Igen, az is a telefon hívás közben esetleg, mikor rákérdeztél, hogy szeretnél nálunk valaki a focit, akkor tudatosult bennem, hogy basszus, ez most nem tévé, hanem utazás. Úgyhogy fár, nagyon mondom, sok hatás volt.
2: Milyen durva lehet ezt most hallani azon hallgatóknak, akik a félkezüket odaadták volna, hogy eljussanak Bostonba.
1: Írják az üzeneteket a hallgatók, hogy megkeressünk.
2: Repülő, útlevél, Boston. Nagyon fura. De akkor nagy élmény volt csinálni, ez a lényeg, hogy akkor nagy élmény volt, hogy éreztetek magatokat.
3: Biztos,
2: még ha
3: biztos.
2: Nem is tudtátok, hogy hol vagytok. Aha, jó.
3: De igazán.
2: Jó van, párod is élvezte.
3: A lábamat lejártam.
2: Igen, nagyon.
1: És a gyerekek túlélték a hiányotokat?
3: Ilyen hát otthon. Igen, azért volt, amikor már telefonon hívogattuk őket, tudod, azért már kicsik azért csak, jaj, mikor jöttök ma haza? Ha egy nap 20-szor elmondtam, akkor se volt elég, tehát, hogy mikor jövünk haza. Várták már nagyon a kicsik, ők nagyon, még nem voltunk ennyit külön.
2: Na jó van, hát akkor...
3: Úgy megérezték egy kicsit.
2: El kell kezdeni. Csilla, örülünk, hogy kiutattatok, ott voltatok. A végére azért összeállt a program.
3: Igen, nagyon szépen köszönjük tényleg mindenkinek, mert több szálon ment így, és a segítség is megint.
2: Igen, Anna sokat dolgozott ezen,
3: fantasztikus volt.
2: Annának igen, is köszönjük. Puszi,
3: imádom,
2: Csilla.
3: Imádom.
2: Csáu, köszönjük, örülünk.
3: Sziasztok, én is.
2: Erről írja valaki, és ne is, milyen volt a Lakers meccs. Gyerekek, ez az átlag, szóval, hogy ezt mi nem tudjuk előre, ugye, most nem magunkat védem, de ha valaki jelentkezik egy játékra, odaadjuk, ki hányatott sorsúan, ki kicsit máshogy, ki focit szeretve, nem szeretve, ezt mi már nem tudjuk eldönteni, hogy a nyeremény hova megy. De sok ilyen hallgatónk van. Jelentkezik egy játékra, és amikor megnyeri, akkor jön rá, ja, Józsi útlevél. Ja, Józsi, ez Amerika.
0: Úgyhogy messze van.
2: Ez se sajnos, ez így működik.
1: Tudod, aki nem értékeli az élet apró meglepetéseit.
0: De
1: az, amit lehet kezdeni.
2: Abszolút, igen. Gyerekek.
1: Annyi, hogy a Heisz az egy évig meetinget ezzel, hogy mi legyen a nyeremény játék és győzés mindenkivel.
2: Jöttek, jöttek csillájuk, akik még a megyét sajták el soha. Igen,
1: igen. Szeretném fejlődni a hétvégét, amikor elkezdtünk mi levelezni, ugye emlékeztek rá, hogy
2: igen.
1: Most akkor ezt hogy oldjuk meg, hogy lesz ez? Ja, Isten.
2: Nagy melónk volt benne, hogy elmenjenek, hogy Anna rávegye őket, hogy hogy Csilla, tudunk
1: nekik segíteni. Max 12 ember dolgozott ezen, nem volt gáz.
2: Igen. Hát ők megnyerték a játékot, mert másnap megírták az e-mailt, hogy nem tudnak elmenni, mert se idejük, se pénzük, se
0: útlevelük, se
2: gyerekük van egyébként, se álltam, hogy nem hiszem el, hogy jelentkeznek a játékra, hogy miért jelent.
1: Nem, de úgy írták meg a levet, hogy már meg volt az útlevél, tehát megcsinálták már, tettük már, mínuszba voltak akkor, és úgy döntött, hogy na így már
2: igen, ott viszont eljöttek, hogy a három gyerek, nem tudok, hogy hazam. Óriási. De kijutottak, ott voltak, jó volt, úgyhogy jó helyre ment. Jövő mindjárt, gyerekek, itt vagyunk, 8 óra van.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne menni.
5: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
5: Campus Fesztivál július 22-26 a

élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben? De szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
8: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
9: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
10: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertés virsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Legnagyobb nyárzáró buli

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sing.org.
1: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
2: Na, mit kérsz inni, kicsim?
3: Van barackli, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
4: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
3: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
4: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
5: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
6: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
7: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
8: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
9: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
10: Házépítésben gondolkodsz?
11: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
10: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
11: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
12: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
13: Volkswagen. Reklámot hallottak.
14: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Bevezetik a játszótéri csendes órákat. Közösségi szolgálat a laktanyákban várják a jelöléseket a Gundel Károly díjra. Köszöntöm Önöket, Demeter Lia vagyok. Bevezetik a Rudolf kertben lévő játszótéren a csendes órák kezdeményezést. Szemerei Népataki Klaudia Kecskemét polgármestere közölte. Július 7-től keddenként 10 és 12 óra között, szerdánként 16 és 18 óra között a játszóteret elsősorban az autizmus spektrum zavarral, szenzoros feldolgozási zavarral, érzékenységgel küzdő gyermekek használhatják családjuk vagy pedagógusai kíséretében. A városvezető kiemeli, az intézkedés célja nem az elkülönítés, hanem esélybiztosítása ahhoz, hogy az eseni gyerekek egy nyugodtabb, befogadóbb, toleránsabb környezetben játszhassanak. Közösségi szolgálat a laktanyákban. 33 középiskolás vett részt a Kecskeméti Katasztrófa Védelmi Kirendeltség által szervezett nyári táborban. A diákok a kecskeméti és a Kiskun félegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokságokon nyerhettek betekintést a tűzoltók mindennapjaiba, jelje honlapján a katasztrófa védelem. A tábor alatt a fiatalok tűzoltási ismereteket szerezhettek, megismerték a speciális járműveket és különleges szakfelszereléseket, megtudhatták, mit kell tenni rendkívüli időjárási helyzetek esetén, és elsajátították az alapvető első segélynyújtási és életmentő technikákat. Az egyik legnépszerűbb program pedig az volt, amikor megismerhették a katasztrófavédelem felderítő drónját. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
16: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
15: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szelet, itt Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
17: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Ezt így. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB. Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
18: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után, pontosan 10 perccel, hello, bello. Igen, hát ezek után
19: sokan akkor... Sokan még gyászolnak, mert elvesztettek valamit, ami soha nem volt az övék.
18: Igen, ezek után a konténnyertest is keresétek meg, hogy sikerült a nyereményt kielvezni, írja valaki.
19: Gyerekek... Nem nyitotta ki azóta állítólag. Megkapta, és azóta sem nyitotta ki a konténnyert.
18: Igen. Ezen higgyétek el, mi is egy kicsit mindig meglepődünk, de ugyanakkor örülünk, hogy eljutottak mi ennek ellenére, hogy mindenfajta dolgot állítottak ők, hogy miért nem tudnak elmenni nagy szervezéssel, Anna segítségével, szervező munkájával kapcsolatban. Kiküldtük őket, és szinte felerőltettük őket a repülőre, hogy már pedig menjenek. De ez minket is mindig meglep, hogy amikor van egy bostoni út, amihez nyilván kell útlevél, és kell minimális pénz, és itthon kell adni a gyereket, valaki meglepődik, hogy megnyeri, kiderül, hogy van 3 gyereke, nincs útlevele, és egyébként azt hitte, hogy tévét nyert, és nem bostoni utat. Nem tudunk mit csinálni. A dolgot azért mutattuk meg, mert happy end lett, elmentek, jól érezték magukat, nagyon hálásak voltak, nagyon nagy melója volt itt ennek sok embernek, hogy ők elmenjenek, de így alakult. Tehát, hogy egyszerűen több ezer jelentkezőből nem mindig tudod megválaszolni, hogy ki nyer, ki veszít, nem tudjuk lekászni.
19: Azt kérdezik, hogy Juli ebben az egy hétben merre volt nyaralni?
18: Igen. De itt pont ezt mondtam.
19: Magyarország, esetleg Portugália.
18: Eszternek, Ferinek, hogy azért ez még 15 év rádiózás, de engem is meglep, hogy emberek úgy jelentkeznek játékra, elvéve másoktól a lehetőséget, hogy se útlevele, jaj, 3 gyereke
19: nem
18: van.
19: Nem ez történt, Balázs, nem ez
18: nem
19: történt.
18: Tud elmenni, és egyébként meg szóval, na mindegy, de elment is happy end.
19: A szerencse forgandó, erre mondják.
18: Igen, de nem őket bántom, csak a jelenséget próbálom ábrázolni, azért ez meglepő, na, ja, hogy bostoni út, ja, nem tévé, azt hittem, ja, hogy külföld.
20: Hát volt tévénk is öt, na, ja, ne lovagolj már ezen.
19: Nehéz téged komolyan venni, úgyhogy kilátszik a melbimbót.
18: Így kell hagyni a gyereket, hogy Amerika az nem Magyarország. Ja, hogy nem tudjuk vinni őket. Ja, nem, mert újszülött. Ah, de érdekel, akkor mit csinálok ebben a játékban? Nem tudom, de azért elmegyek. Jó, megyek, hova? Hát azért,
21: ez
18: na, azért volt benne melód.
21: Ez a stresszmentes volt benne, de azért volt, mert gondolj bele, hogy van egy olyan házaspár, akik életükben egyetlen egyszer voltak Görögországban.
18: De
21: egy buszos úton.
18: A világon semmi
21: ők
18: baj.
21: Ők azért nem
18: semmi
21: csináltattak baj. Útlevelet, mert csórók,
18: semmi
21: és
18: baj.
21: Nincsen rá a pénzük,
18: de
21: hogy utazzanak.
18: De ez sincs semmi baj.
19: Váltsuk őket, így van. Csórók!
18: Nem ez a lényeg. Csak miért, tehát, na, itt meg van egy játék, ami arról szól, hogy Bostonba lehet elmenni.
21: De és arra olyan kicsi az esély, tudod?
18: Nem, ők elmondták, hogy nem tudták, hogy ez egy bostoni út, és engem ez lett meg.
19: Ők kellett, hogy elmenjenek ide. Persze.
21: Tudták ők egyébként, hogy ők igazából tévére hajtottak, nem is gondolták, hogy ekkora szerencsérheti őket, de mondtam, hogy ne akarjátok azt az érzést megtapasztalni, hogy adott nektek egy ekkora lehetőséget jóisten, és ott ültök majd 30 év múlva kéz a kézbe a párod, és azt mondott, hogy ha elmentünk volna Bostonba.
18: Igen,
21: mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon rohadt érzés, és mondom, hidd el, ha elutaztok, meg fog fordulni, mondom, az életetekbe ez a dolog, és úgy hidd el, már a holland utat szervezik, kérlek szépen. Tehát annyira tetszett nekik Hollandia, hogy most szépen mozgósítják a kis plusz pénzeiket,
20: jó, de még a három
21: és mennek. Hát ez az.
19: Azokat mellettek
20: és megjelent
19: azóta.
20: A másik oldal, inkább az a furcsa, hogy nem adtatok költőpénzt.
19: Én? Elmondanám. Én akartam adni költőpénzt. Én már írtam is mindenkinek, hogy adjunk neki költőpénzt. Hagyjuk is ezt annyiban. Viszont szeretném elmondani, hogy ennek a jelenségnek van amúgy másik megfelelője is, amikor négy lány elmegy bulizni, abból három kapatos, mert kell neki egy kandu azonnal, és az negyediket elviszik, aki csak inni akar egy gin tonikot. Melyik fog hazamenni egy nagyon durva, kigyúrt svéd faszival?
18: A negyedik.
19: És ez azért van, mert ez a törvény, hogy csak az kaphatja meg, aki nem akarja igazán. Ez van.
18: Igen.
19: Ez van.
18: Mit, tényleg így van.
20: Mit ne akarjak, várja.
18: Eladták a tévét, azt mondja valaki. Igen, jó. Melós volt, de kijutottak, az a lényeg. Helyesek voltak, aranyosak voltak, kijutottak gyerekek. Csak mondom, engem azért egy-két dolog mindig meg. Még mindig meg tud lepni. Egy-két nyertesünk, egy-két történés itt a rádióban, de tök jó. Úgyhogy ugye itt, ha valaki nem hallotta volna az első fél órát, csak mondom, hogy itt a bostoni utunk nyertesét hívtuk, aki a Hisense játékkal végül is megnyerte a főnyereményt, és elment ugye Bostonba, és megnézett egy francia-norvég meccset a pasiával, férjével, ketten mentek, és ez volt ugye a Hisense játékunk főnyereménye.
21: Dolog ez? Kisországból elmész Amerikába.
18: Nagyon ez nagy gyerekek, ez egy óriási dolog.
19: Mint amikor elvittél minket a Maldívra, amire ugye soha nem lett volna bátorságunk, vagy pénzünk, vagy a kettő együtt, és akkor elmentünk mindannyian, és aztán utána mi lett? Nézd meg, a csórok már most mennek megint Maldív
18: szigetekre. Konkrétan külön gépeket indítanak miatt, azóta értemben a második lakhelyetek volt. Reggel már jövök be a zsűmáit, Maldívos képeket nézek, hát, hogy hova repült, te októberbe repülsz, hát érted, kinyitottam a szelencét.
19: Így van.
20: Megmutattad nekik a jót.
18: Annyi rosszon túl azért van élet még máshol is.
19: Nem azért megyünk, azért nézzük, hogy ott lehetne nyitni egy bódét esetleg. De hogy szerintem ez ugyanilyen, hogy ők nem mertek volna maguktól soha utazni, és most lehet, hogy egy óriási nagy izé lesz belőlük.
18: Tök jó, menjenek.
21: Ezért mondtam, hogy meg kell fordítani a sorsot, mindenképpen el kell menni. Ha ezt odaadta nektek a sors, akkor ezzel élni kell, mert okolni fogjátok magatokat.
18: Így van, de én sem azt mondom, hogy bűn, ha valakinek nincs pénze. Én sem azt mondom, hogy valakinek nincs útlevele, az baj. Engem az lep meg, hogy egy bostoni útra jelentkezel, és nem tudod, hogy el tudsz menni Bostonba. Érted? Tehát ez lep meg igazából. Ennyi.
19: Kicsabó, most leírtad a triggerpontot. Képzeljétek el, ha már utazás. Átmentem újra rakamazon.
20: Ó, és a gumis? A gumis?
19: Láttam, a rakamazi gumis zárva volt.
21: Prémium kandú.
19: Zárva volt a rakamazi gumis, de tudtam, hogy ha felhívtam, hogy kinyitott volna.
18: Ő a gumisod, aki anyáddal hát gumit cseréltél, és prémium kandú volt.
19: Aki anyámon gumit cserélt.
18: Igen.
19: Így is van. Szóval, hogy azért itt vannak még egzotikus helyek az országban. Ne felejtsétek el, ha mentek nyaralni, ugorjatok be a rakamazi gumishoz.
18: Nem kell mindig Bostonra menni.
19: Nem kell mindig, ugyanolyan jó. Sőt.
18: Na gyerekek, mi pedig megyünk tovább, és vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját visszatértő Nigériába. 30 év után, ugye titokban történt volna az érkezés, aztán ez nem sikerült, és 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a popszakma.
20: Az el. És hát ugye 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
18: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia Pákó!
0: De jó, újra látni titeket. Hazatértem Nigériából.
18: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás, 30 év után, ugye kerek 30 30 éve nem voltál otthon.
0: Hát a nem is 30 év után, hanem 34 év után.
20: 34
0: év után.
20: Elég ült.
0: Igen, elszámoltam alaposan.
19: Itt a hány éves vagy, Páko? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel ki.
18: Most hány éves vagy?
0: Most jelenleg én 76-ba születtem.
18: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszold meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem vehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
0: Hát az, igazából azt történt, hogy a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek is, mert betegszek, tudod. Mert
20: hát
18: te ilyen vagy. Várj, te nigériai betegségektől féltél.
0: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
18: Malária.
0: Na, hogy megkapom malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod? Igen. És pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
18: A betegségektől, a maláriától.
0: Idegenek érzem magam, te tudod? A családomba, és így eltelik rengeteg év, és
20: egyre
0: most,
20: jobban féltél.
0: Egyre jobban féltem.
18: És akkor most mi változott? Vagy akkor most minek a hatására indultál el?
0: Igazából ez a hatása jutottam rá, hogy a édesapám már 85 éves, és annyit imádkozom a Jóistennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
18: Tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
0: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
18: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísérték?
0: Nem, egyedül.
18: Tök egyedül mentél?
0: Tök egyedül utaztam Nigériába.
18: Azért egy frankfurti átszállás nem megvisz.
0: Igen, magányosan, táskával, tudom, így tippelem magammal. És amikor megkezdtem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
18: Kint a repülőtéren?
19: Hány testvéred van?
0: Mi haton vagyunk, de már bóvik a család, már ott vannak a gyerekek, már elmentek a fiéhez, már mentek, tudod. És mindenki ott váltak a repülőtéren.
18: Ne csináld, vártak a repülőtéren.
0: Igen. És mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táska, paszport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
18: Valami nem változik.
0: A kijárat kapuj.
18: Levettek egy kicsit.
0: Ami soha nem tapasztaltam Európából repülőtérre, és a mindenkinek pénzt adok, hogy tovább megyek a állomásról.
18: Ott még azért működik a korrupció.
19: Ez
0: szokásos Nigériában, hát ilyenek a repülőtérre. Hát
18: és milyen érzés volt őket meglátni?
0: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy a Fekete Páko, ez ki a nevem.
18: És ki volt?
0: Apukád? Nem, a családtagom.
18: A család kiabált, hogy Fekete Páko.
0: Igen, a nővérem, nem, a öcsém, a húgom, annak a gyerekei, tudod, és akkor mindenki ott voltak, tudod. Fekete Páko, átra néztem, mondom, azt a mindenit, te vagy az Lola, te vagy az Kofo, én vagyok Fekete Páko.
18: Nem, viszont.
0: És akkor nem is igaz, nem mire szólították, hanem azt, hogy Fekete Páko, érted, tudod, Nigériába, erre nem számítottam, engem is megleptek.
18: És apukád is ott volt, ki jött a reptérő is?
0: Nem, apukám nem tud jönni, már 85 éves, már alibi menni.
20: Meg ő nem őket.
0: Nem tudják oda vinni repülőtére, mert ahol lakik, messze van a repülőtér. És beszálltuk az autóba, azt hiszem, ilyen este 11-kor kezdtem Nigériába, de nem egyből ment apámhoz, mert annyira lefáradtam, tudom, hát magánosan utaztam, vándorok össze-vissza a világon.
18: Akkor szállodáztál kicsit, pihentél egyet, és utána találkoztál apukáddal.
0: Persze, mert leszálltam a Párizsba, és a Párizsban úrak kellett fosszálni a másik gépre, amit elvisz a Nigériába, és az, a Párizsban ott kellett maradnom legalább 5 órá, hogy átszállok a másik gépre.
18: Jó, hát ez van egy
0: nemzetközi nagy átszállásra.
18: Milyen volt apukáddal találkozni? Mesélj el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
0: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz, elvitt engem a öcsém, Kosuva, és apám már a ázába, az elkére figyelt rám. Valaki
18: elszóltam
0: magát, hogy a fekete pákon megérkezett.
18: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, igen, de valaki elszólt
0: magát. Valaki elszólt magát a családon belül.
18: Apukád lekínált az erkélyen.
0: És úgy kínált az erkélyen, amikor megérkeztem, és akkor így kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, és olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat, és megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
18: Hát 35 év után. Igen. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
0: Igen, és ez követően, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
18: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
19: És meg kell nézni neki, és ki tudja kívek vissza a Nigériából.
18: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyag egyedet a fenekedet.
0: Igen, és azt mondta, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába. Csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
19: Egy részben túlra, nem?
18: Teljesen szürelít. Figyelj, én ezért hát, szeretem.
0: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
18: És ott volt az anya egy.
0: És ott volt.
19: Rácsapott egy nagyot, aztán...
18: De a fater mekkora forma? Oké, örülök neked, de azért csekkoljuk, hogy tényleg te vagy. Hát várjál, hát ha most vagy ugye 50...
19: Ki tudja, idén hány pákó jött már haza?
18: Akkor ő 15 évesen látott utoljára. Hát ha 35 éve nem voltál otthon, ha 50 vagy, akkor 15 évesen találkoztál utoljára a fateroddal.
0: De igazából ez is történt, igen, nagyon-nagyon régen. Akkor még nagyon fiatal volt, katona volt, tanított a iskolába is, és újra látni most, amikor azzal mentem, teljesen megdöbbentem, hogy a apa is mennyit öregedett, tudod.
19: De videón nem szoktatok beszélni? A videócseten nem beszéltetek?
18: FaceTime, telefon, videón, nem?
0: Beszéltünk, csak az nem látom rajta, mert mindig mosolyogott, tudod. Mindig mosolyog, mint a tele van energiával, de az teljesen más, amikor azon mész, és találkoz édesapádot személyesen, és teljesen megnézel alaposan, hogy milyen energia van benne, milyen állapotában van, és akkor jöttem rá, hogy apa már nem tud annyira úgy mozogni, ahogy a kéne, tudod. És akkor ilyenkor oda kell figyelni a lépéseire.
19: Elszomorodtál azért egy kicsit.
0: Persze, hogy ne.
18: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna anya ilyet megtalálni. A szeme még jó. Sasszem azért még kiszűrte.
0: És akkor...
18: Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
0: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos olyan város, ahogy olyan népessége van a Lagosba, az volt a régen a főváros, a Nigériában a Lagos, és a Lagos annyira ének a Lagosban, majdnem 30 millió. Csak egy város, ahol többen ének, mint az egész Magyarországon népesség. És így idegen nekem, hogy a Lagosban, ahol apám nem messze lakik Lagostól, hogy olyan hangos emberek, pénzé kúzzanak minden nap, nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás, gondoljatok bele, és nekem oda kell figyelni, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a Európa, a magyar gyomrom van, és a...
18: Fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzések, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
19: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
0: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor hogy legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom, mert annyira hiányzik.
20: Elkapott
0: a hasmenés, és akkor arra kértem, hogy amikor kélek, amikor legközelebb fosztok nekem, ne tegyétek bele a kajába, ez még jól erős paprika, mert ez nem bírja a gyomrom, és attól fosok, hogy meg is sehol.
18: Volt egy kedvenc kaja gyerekkorban? Tehát ugyanúgy, ahogy mit tudom én, itt is megvan a gyerekek kedvenc kaja, neked volt ott kint Nigériában kedvenc ételed? Gyerekkorodban, amit szerettél?
0: Hát persze,
18: mi volt egy kedvenc kaja?
0: Hát a kedvenc kajám, amikor a gyerekkorban az volt, hogy a pandédiám akra egusszivel. Tudod, a pandédiám, ez olyan, mint a buzodárát, tudod, amikor megfolytuk a forró vizet a gázon, és ráontuk a buzodárát.
19: Tudod, mint a buzodárát. Nem, mi kukoricából csináljuk.
18: Kukoricadara.
19: Nem, de mi az annak a neve?
18: Puliszka.
19: Igen, csak ugyanazt csinálják búzából.
0: Igen, búzából, igen, és az volt a kedvezem, és mert kézzel kéne megenni, mert ezt adnának, ez a kultúrát, nem kell kalnál se.
18: Ja, és kézzel.
19: Ez egy nyúlós dolog, nem, hogy így lehet is gyúrni.
0: Ez akkor az ilyen nyúlós, te tudod, és imádtam, és ettől volt a bajom ezt a kajával, mert olyan finom, olyan
18: finom, csak
0: hasmenésen okoz.
19: De ezt ilyen pörtölte leszik, azt hiszem, és akkor így tunkolják bele a pörtölt, nem, hogy ezt így úgy használják, mint a kenyeret, hogy így tunkolnak vele.
0: Igen, bele tukáljunk, aztán így bele a számba, és ilyen nyúlik, tudod, és olyan, ez olyan finom.
18: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába, mentél a családhoz
0: igen,
18: vissza
0: igen,
18: a szállodába.
0: A szúnyog miatt, a szállodában kéne laknom, és a szállodában hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam egy közlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a közlekedéssel, és így jöttek nekem, hogy amikor szállodában voltam, hogy édesapám is elmondta, meg ocsim is mondtam, hogy jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
18: Aha, ez a emberrablás.
0: És a cserébe kéne legalább 50 millió naira. Ami rengeteg.
19: Balázs kifizette volna.
20: Egy ember, aki ellopna.
18: Nem voltál beszélve. Nem, mindjárt mutatjuk még az élménybeszámolót, jövünk mindjárt csak bennünkkel. 8:30 pontosan 1 percet, de mindjárt hallgatunk még nigériai történeteket. Itt vagyunk rögtön.
1: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
22: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
23: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
24: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
25: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
26: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nagy erőkkel oltották a tüzet Bugacnál, elindultak az Erzsébet táborok, folytatódik az ingyenes szülés felkészítés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megfékezték a tüzet a bugaci erdőrezervátum fokozottan védett mag területén. A lángok még péntek délután csaptak fel a területen. 10 település összesen 17 tűzoltó egysége dolgozott a helyszínen. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság közölte, a munkatársaik is nagy számban bekapcsolódtak az oltásba, amelyet nehezítettek a helyszíni adottságok és a szél is. A tűz körülbelül 50 hektáros területen foltokban égett. A lángokat végül sikerült megfékezni és körülhatárolni, a közeli ménes birtokot is megvédték, végül nem volt szükség az állatok kimenekítésére. A következő napok azonban még kritikusak lesznek. Azt írják, a feltámadó szél miatt a talaj és a növényzet folyamatosan parázslik, emiatt a Nemzeti Park igazgatóság munkatársai és a tűzoltók napokig a helyszínen maradnak. A kirándulók figyelmét felhívják, hogy a bugaci nagyerdő és a borókatanösvény látogatása szigorúan tilos. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Júniusban is folytatódik az ingyenes szülés felkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyász

0: és előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi, ma is sláger megy.
1: Vagyunk, 3-9 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárásunk, Ferenc?
2: Gyünnek.
1: Gyünnek, jó.
2: Gyünnek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Szerelvénybolt úr is vissza. Visszatéreget hozzánk, kicsi eső, és aztán napról napra gyűlik majd újra a fejünk felé a hőkupola. Mi pedig ugye Pákóval beszélgettünk, mert hogy egészen érdekes a történet, megható, és tényleg nagyon durva, hogy 35 év után látogatott ő vissza Nigériába. Találkozott újra a családjával, találkozott újra az apukájával. Egy teljesen más kultúra, ami ismerős lehet neki, ahol ő született, és ott él 15 évet. Tehát 35 év alatt az ember az élettől elszokik, és én kérdeztem Pákót itt a szünetben, hogy miért nem vitt magával stábot, vagy valakit, aki ezt leforgatta volna, és lett belőle volna egy reality, és azt mondta Pákó, hogy ő se tudta, hogy mi vár rá ott Nigériában, és ezért nem akarta, hogy menjen vele bármi, mert hogy 35 év után hazamenni Nigériába, tehát nem tudod, hogy mi vár rád. Nem tudod, hogy mi van ott.
2: Így van, abszolút nem tudom, mi vár rám, mert sokkal ilyen éveke, ilyen idő, hogy egyszerűen nem tudom, hogy hazamegyek-e, hát érted, például apám is azt mondta, hogy én vagyok az igazi.
1: Na, hogy igen, ugye.
4: Meg most képzeld, apád nem szólt volna a stábhoz.
1: Igen, apád még a stábhoz is meglett. Igen, ugye Pákó elmesélte, hogy az apukája megvizsgálta, és anyajegyeket keresett, született születések pillanatában, ilyen ikonikus anyajegyeket valójában.
5: Nigériában rengeteg az unokázós csaló, és emiatt volt ez, hogy nem tudják, hogy kinek higgyen a szemüknek,
2: így van, emberrablás is van.
1: Igen. És ugye ott hagytuk abba, hogy a szállodában laktál, mert hogy féltél a fertőzésektől, malária, szúnyog, fertőzések, és az emberrablástól. Tehát, hogy ennyire rossz ugye a közbiztonság, emberrablás, fényes nappal este elrabolják az embereket, vagy turistákat, vagy mi történik?
2: Úgy történik azt, hogy felfigyelnek valakire, és akkor meglátnak, hogy van pénze, vagy meglátnak azt, hogy nem ítélnek az emberek.
5: De akkor nem meg kell veszélyben.
2: Egyből felismernek, egyből kiszúrnak
1: téged. Na jó, de téged azért ott, te ott nem lógsz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között, te is fekete. Most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnák
5: valószínűleg. Engem figyelj, a reptérről eljutnék. Engem elkapoznának.
1: Azonnal elrabolnák.
5: Ugyanannak körbe, mint egy kicsit megrágott banán.
1: Na te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
2: Én azt nem mondhatnám így, mert a otózkodás is
4: a otózkodás. Divatos európai fiú.
1: Tehát te megérkezel oda egy Nike-ba.
2: A járásod. Tehát, ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
1: és azonnal csávó, kiszúrnak.
2: Furán sétál.
5: De miért nem siet? Vagy miért?
1: Lépkedik.
5: A helyek miért összedik a lábakat?
1: Túlságosan lassan megy.
5: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
2: Papusa. Papusa,
4: ott nagyon... egy papucsot, és akkor megvagy.
2: Nem akar papucsot járkálni.
1: És azt mondtad, hogy 30 000 forintot keresnek nagyjából? Tehát, azért dolgoznak egy hónapot, 30 000 forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
2: Így van, abszolút. Meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy amiben tudok neki segíteni, és a öcsém az ilyen sofor, ilyen gazdag kínai a cégnek a sofórja, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 naira. És akkor kiváltam ez a 100 000 naira a forintra, ez ilyen kb. ilyen 18 000 forint.
1: Ne csináld, tehát kínainak igen. Dolgozik sofőrként, sokat igen. Dolgozik, igen. Jó állásban van, az ott nem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr,
2: igen.
1: És 18 000 forintnak megfelelő összeget keres.
2: Igen, de úgy, hogy van családja, van 3 gyereke, feleség, háza, van amire pénz lehet rákot tenni otthon, és azt a biztosítsal a családjának a biztonságos. És ez a pénz soha nem elég, érted, tudod? És akkor gondoltam, hogy ez mi?

0: Te tudod, az, hát, drága bátyám, hát fél, Nigira az ilyen. Az kormány nem ad pénz. Érted, emberek kúznak minden nap a piacon, megláttam egy öreg asszony a útszélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én, és akkor most megsanálom, érted, tudod, megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, érted, tudod, hogy a 40 fokban ott ül egy kedves öreg fekete asszony, és nincsen vevó. Érted, tudod? És akkor azon gondol, miből fog én, érted, tudod? Mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megvesz bármit. Érted, tudod?
1: Megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
0: Mindent tőle.
1: Nem vetted meg?
2: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
0: Ezt nem szabad Nigériában.
2: Nem
0: ezt
2: szabad.
0: Nem szabad, mert a két vagy a városba, és kiveszel a pénzt a seberbe, és azt mondja,
1: akkor megint
0: megint elrabolnak.
2: Nem feltétlenül a desztinációm. Nem, hogy úgy érzed, hogy azért jó,
3: hogy 20 ezer forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Egy kicsit nagy az ár is, nem érzitek ezt?
2: Hát ezek 20 ezer ott, de nem a helyét rabolják el, nem európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
0: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról, fejtették a internetre. Elrabolták a gyerekek iskolából, elrabolták a tanárok iskolából, elrabolták a politikusok.
3: Iskolából?
0: Nem. Hát a házából, a lakásából elrabolják.
3: Csak a születet így tartják, mert tudod, hogy nekik elrabolják.
0: Igen, és a csomó ember elrabolják, és egyébként kérnek a pénz. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz. A szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudok velük mi kezdeni. Mert
2: hát valószínűleg olyan maffia van, meg
0: olyan persze, van be,
2: annyit keresnek ezzel.
0: Ezt szerintem szabadna engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénzéseribe, kérnek az emberrablásét. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni.
2: Este 7 után nem lehet képzelni.
0: Abszolút, főleg amikor leszállt a hét, az éj, amikor már sötét van.
2: És te sem mentél ki, nem is mentél. Ki?
0: Hát, egyedül, hát nem, azt sem tudom, hogy mereke meg, hogy mit veletem magukban. Igen, abszolút, mert nekem csak meg kellett tanulnom a közlekedést, hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt szerintem képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő.
2: Aki segített.
0: Nehogy eltévedjek, nehogy a más buszról szálltam fel, és még ott vannak ezt a víz helyzet pillanatok, amikor nem a buszra szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor az vészhelyzet, amikor taxiba.
2: Veszélyes a taxi?
0: Veszélyes a taxi. Mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor a stoppol egy taxi, és láttak, hogy a taxiban 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
1: És még te is beszállsz?
0: És te is beszállsz, érted, tudod.
2: És azonnal elrabolnak.
0: És akkor mielőtt beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak beszáll melléd. Akkor te már közepén vagy, érted, tudod? És onnantól kezdve...
2: Te már nem mész sehova.
0: Te már nem mész sehova.
3: Ezért vagy ki biztonságban. Onnantól,
2: csak te ülnél hátul egyedül.
0: A security, a biztonság. És eldőbe visznek, eldőbe.
2: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél, de hogy 2 hónapot maradtál.
0: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a családomon, és arra kértek engem a családom, édesapám, meg úgy sem, hogy a Batuska...
2: Ahogy maradjál még egy kicsit.
0: Megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériában, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajáni, ez ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgot.
2: Hogy ebből hosszabb legyen.
0: Idézzünk. Igen.
2: Közben nézzük a fotókat. Igen. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye ott van a testvérei.
0: Belevállom, édesapám van. Igen,
2: 85 minden. Évesen az öreg tökre rendben van.
1: Na milyen nem? Ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
0: Mielőtt utaztam, mert beszéltük arra veletek is, hogy vigyem neki a Tururudi.
2: És mit tél?
0: Vigyem neki a a
1: pig szalámi.
0: Igen, a Rakuti szalámi is vittem.
2: De vittél szalámit?
0: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, amit betettem a gépbe, nem a
3: kézipogyás.
2: Kérdezik, hogy Dobrev-tára plakátot vittél.
0: És nagyon-nagyon örültek nekem a magyar erős paprikával, de nem ebből fózták, hanem ott
1: enni. Az még erősebb,
0: mi? Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi a magyar ungarikum, mert megtartsák a emlékbe. De ez teljesen jó, mindenféle welcome ételek, vatakrám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdezem tőlük, hogy miben tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom. Mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik, hát abszolút. Ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
2: te nekem, vagy az egyetlen...
0: nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy a
1: megveszed az országot.
2: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
0: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
2: Ja, már itt volt a nővére.
0: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, ő is a osztódiusként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor ide jöttem. Nem voltam egyedül, amikor ide jöttem.
2: Érted, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te ide jöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
3: De hát ott képzelni, hogy nővére mit szólt hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztségös elő vagyok. Mit van az ösztönpákon? Nem, ez semmi baj. Mi baj lehet abban a ősitának?
2: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adidadidit énekelni. Hova kanyarodott? Felléptél a családnak? Vagy volt közös éneklés? Vagy zenélgettetek?
0: Volt. Énekeltük a udvából a öcsémmel, meg a húgommal, meg a gyerekekkel. Énekeltük a Akkalamago, jeipa, dungyeu.
2: Ezt énekelted apukának?
0: Igen, jeipa, dungyeu. Jeipa,
1: Akkalamago.
2: Azt a minden is.
0: És imádják ezt a dal is tőlem, ezt a fantádiáló. Fantadi.
2: Jó, Fákos, hallottuk. Mondjad.
3: Fákos, a nigériai nyelvet ezt most hogyan képviseled? Tehát, hogy észrevették, hogy megváltozott a dialektusod azóta, hogy itt élsz Magyarországon?
0: Hát persze, ez egyértelmű, mert én többet értem Magyarországon, mint a saját otthon, ahol születtem.
2: Mi van ott? Yoruba vagy mi az?
0: Yoruba, ugye? Igen. Amikor otthon voltam, és ők is beszélnek egymással, én is alapos odafigyelek, ahogy beszélnek, és vannak olyan szót, amit ők használják, ami abszolút nem értettem, tudod. És akkor megkérdem tőlük, hogy ezt a szó, amit elmondtál, ez megismételni.
2: De akkor te jobban beszélsz már magyarul, mint yoruba nyelven?
0: Igen.
1: Ez még nem.
2: Egy srác Nigériából, aki eljön 15 évesen, megtanul magyarul, és jobban beszél magyarul, mint a saját.
3: Jó, de milyen nyelven gondolkozol?
0: Magyarul
2: gondolkozol.
0: Magyarul. És a történet olyan esetekben, amikor éppen beszélek velük otthon Nigériában, yoruba nyelven, és nem tudom befejezni, hanem teszem bele a magyar nyelven. És akkor csak beszélek, és utána csak beletettem a magyar nyelven.
3: Nem jó,
0: csak néztek rám, hogy ez milyen nyelven beszélek. Úgyhogy utána elnézést kértem tőlem, hogy ne haragudjátok. Most jöttem haza látogatni, mert mindig csak az agyam, az magyarul gondolkozik.
2: Az egész történet tök lehetetlen, ha belegondolod. Teljesen lehetetlen, hogy egy srác 15 évesen eljön, itt él Magyarországon, visszamegy, mint 35 év után, és jobban beszéli már a magyar nyelvet, mint a saját anyanyelvét, és találkozik az apukájával.
0: Ez az így van, igen, ez az így van.
2: Miben maradtatok? Hogy váltatok el? Mész még, vagy ők jönnek, vagy megbeszéltetek valamit, ami az elválásnál, miben maradtatok?
0: Hát úgy váltunk el, hogy megírtam egy édesapámnak, hogy én átöltem egy fal, amit előttem valamit, ami miatt eddig nem mentem el, tudod, a szúnyogi, meg a malária, meg a betegség miatt, és megírtam az apámnak, hogy innentől a szakad az ég, én a többször az a fogom jönni hozzá.
2: Mész apa. Többet. Aha.
0: Igen, édesapám. Igen. Így váltok, csak ölelése, a sírása, a puszigatása, és a apám ráminé, és azt mondta nekem, hogy a visszaválok, fiam. Mondani, ez így lesz, édesapám.
2: De cukja.
0: Igen, és mondtam neki, hogy annyit kívánom neked azt, hogy éljen 120 évig, meg én többször visszajavok.
2: Akarsz még menni? Édesem. Na jól van, Pák. Az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható. Igen. Ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Nagyon milyen jó reality-t lehetett ebből volna csinálni, nem? Bizony. Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
3: Mindenki voltak volna.
2: Helyes magyar stábot elbújták volna.
3: Erre voltak. Operatőr, erre voltak. De ez már három fia erre voltak.
2: De ezért szeretjük.
0: Hát a fejlek nem is sétálok a utcán. Igen. Egy, hogy mondjam.
2: És akkor nincsenek nagyon fejlek. Fodi, mindenki.
0: Fodi fejlek, akivel én találkoztam.
1: Azt elrabolták.
0: Nem. Odafigyelne magukra. Se a lágazba, se a szangolta, a apám lakik. Se, amikor átmentem Abujába, a Nigeria fóváros, oda is utaztam, hogy megnézem a fóváros. Érted, mert soha nem voltam ott. És akkor rengeteg fejlek találkoztam Abujába, ez a fóváros. Rengeteg üzlet voltak ott, mit tudom, Aruház, Supermarket, minden. És a fehérek, tudjátok, mit csinálnak? Nem sétálnak a utcán. Ezt odafigyeltem. Mindig csak kocsiba ülnek, és a Supermarket előtt szállnak ki, be a Supermarketbe, a Supermarketból
2: vissza a kocsiba.
0: Aha. És mennek. Nincs az, hogy sétálnak a utcán.
2: Ha meg az, hogy hivatalos taxiba ül, tudod, a szálloda hívja a taxit, a hivatalos taxi, az elvisz oda, megvár, beülsz és mész. Tehát, hogy...
3: Nagyon nehéz, nem arra gondolom ez alatt a beszélgetés alatt, hogy mit szólnának hozzám? Hogy reagálna rám az a nemzet?
2: Én elmondom neked, nem mennének el. Azt mondják, hogy hozzá nem nyúlunk. Nem tudjuk ki, nem tudjuk honnan jött, őt nem raboljuk el.
3: Ez túl szép, hogy igaz legyen.
2: Az egész törzsnek elég lenne, hazavisszük, mindenkinek elég lenne, nem nyújunk hozzá. Veszélyes. Veszélyes.
3: Átkos.
0: Szabadon engedd.
2: Pákó, nagyon körülött, köszönjük, hogy itt voltál. Teljesen lehetetlen ez az egész történet. Mi nagyon szeretjük, vigyázz magadra. Örülünk, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy elmesélted a sztorit.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Balázsik Rádió egynek a...
2: Azt írja valaki, ez egy Eddie Murphy film is lehetne.
0: Is köszönöm.
2: Vigyázz magadra, Pákó. Köszönjük szépen, jövünk mindjárt 3 perc.
0: Bauni!
2: Bauni! 3 perc múlva, 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsik, hamarosan folytatódik.
5: Balázsik műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajván. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: Pestjén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
6: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
5: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
6: Tökéletes!
5: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Citan oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
14: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
18: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
19: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
20: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
21: V6-os motor, 639 lóerő.
22: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
21: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
22: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
21: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
2: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskemét környékén, cigaretta lapolt a kamionban. A korai képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület 10. alkalommal hirdette meg versenyét. Hagyományos ízű, cukormentes, különleges lekvárokat is várnak, emellett zöldségkrémekkel is lehet nevezni. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Túrinform irodában lehet leadni augusztus 7-ig. Eredményt két héttel később a Híros Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A legfinomabb lekvárok és krémek készítőit díjazzák is. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Cigaretta lapolt a kamionban. A pénzügyőrök 336 doboz különféle márkájú török zárjegyes cigarettát találtak egy Törökországból Németországba tartó kamionban, amelyet az M5-ös autópályán ellenőriztek. A NAV munkatársai csaknem 1 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az adóhivatal tájékoztatása szerint az elkövető mintegy 1,3 millió forint bírságra számíthat. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat, hangsúlyozta rádiunkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Sírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
25: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
24: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökése kísérik a nyugati, észak-nyugati szelet, itt Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel ezzel a zenével vallati.
2: Ezzel is.
1: Tényleg. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Itt van Eszter, itt van Feri. Újra egyesültünk így a pihenésünk után. Ki kettő hét, ki egy hét. És
3: kinek mit intézett a kormánya.
1: Kinek ugye? Mit intézett ugye a kormánya. Így is van. Úgyhogy itt vagyunk. Egyelőre hőkupolának nyoma sincs. Kellemes 28-30 fok, pici szelek, jó idők. És hétvégétől melegedünk majd újra vissza. Úgyhogy szombattól. Szombattól támad a kánikula.
4: Volt ilyen kánikula élményetek Svájcban? Nem volt meleg.
1: Hát ott fönn, de nem, de az első két nap az...
3: Az első két napban volt 40 fokban motorozás, nem volt jó.
1: De azt hiszem, nagyon meleg volt, Németország nagyon forró volt, aztán amikor elkezdtünk emelkedni, az klassz volt az első két nap, majdnem három.
3: Na de hát micsodákat fürögtünk, hát hova vittelek? Hát a Bódenító partján.
1: Hát a Bódenító partján úgy be volt borohadva, hogy ha halott halakúzkáltak benne, ezt mindenki medencézett, én akkorát medencéztünk. Elmentünk a Bódenító partjára, hogy úszunk egyet a tóba. Beszették a jegyet, bementünk a strandra, ember nem volt a tóba. Oda sétáltunk a tó szélére, és valahogy volt egy kicsit az úgy berohadt. De nem szóltak a strand bejáratnál, hogy uraim, csak akkor vegyenek jegyet, ha medencébe akarnak fürdeni 12 éves visítozó csúszdázó gyerekek mellett.
3: 5 mert... eurókat beszedték, tessék bejjebb menni, nyugodtan a csodatosban.
4: De volt medence, legalább hát ez
3: volt egy strand, medó.
1: Aminek aha. A vége tudod a tó, de maga ott van a strand. És lesétáltunk a tó, aha, jó, hát nem véletlen nincs a vízbe senki. Valami történt, vagy aha. Szárad, vagy halpusztulás, vagy valami full beroldás, úgyhogy 12 éves taknyosorú a medencébe pisilő gyerekek között ült 4 felnőtt, és furán méregett a gyerekeket, a szülők meg minket.
3: Csináltuk mi is.
1: A szülők meg minket méregettek, hogy mit akarunk csinálni a 12 éves gyerekek között. Furák voltunk. Úgyhogy nem volt jó illatú az a tó, te. Pedig nagyon, mint a Balaton, nagyobb, de ők is küzdenek. Is. Ők is küzdenek.
3: Messzi akkor. Gyönyörű volt, de lementünk a partjára. A két Balázsom az előre ment föl, és egyszer csak látom, hogy jönnek ki. Én mondom, mi van, már megfürdöttetek? Ebbe bele nem megyünk.
1: Ebbe nem fürdesz.
4: De az ingyen hal se tetszett nektek?
1: Hát gondoltuk rá, hogy kifogjuk.
4: Abból, hát csak rá kell egy kis grillre dobni, ezt egész.
1: Velencei tó szindrómás a tó. Valami lehetett, de rutinosak voltak, ők sem mentek be, úgyhogy egyből kiszúrtuk, hogy itt valamit tudnak, amit nekünk nem. De a strandos, az egy szót nem szólt erről. Úgy beszedte,
3: beszedte
1: a belépőt, csak... menjenek, tessék fürdeni. Ja, hogy nem lehet. Ó, hát az már nem érdekes.
4: Hát de benne volt az egész élmény. A szagok és az ízek és a mindenek harmónia. Láttátok azt a témát, hogy mit dobott ki a víz magából?
1: Itthon?
4: Nem, hát a Ferenc, tudod, azt a golyósat.
3: A golyós, hát ez a golyós az övé.
1: Ja, a golyós az enyém lenne, én hoznám a golyót, mert senki nem tudja, mi ez a golyó.
4: A golyós témát, mert pont erre a vízre jutott eszembe nekem, hogy elfelejtettük ezt
3: megbeszélni. Nekem dejavűn van ezzel a hírrel kapcsolatosan. Ez egyszer dejavű.
1: Volt már, most újra megjöttek. Újra megjöttek.
3: Hogy valami parton ilyen golyókat találtak.
1: És akkor se tudták, hogy mi az. Most ez újra megtörtént. Csak azért nem vágtam nagyon bele, mert hogy közben egy kis, hát eltett egy hét a foci világbajnokságon, és van egy futball szakértőnk.
4: Jaj, bocsáss,
1: mi semmi baj. És ugye megkértük, hogy hát igen, berenéztél a gömbbe egy picit, megkértük, hogy készüljön föl nekünk meccsekből, hírekből, futballból, mert hogy egyébként kiderült az előző megszólásánál, hogy ugye Denisről van szó, ért a focihoz, nézi, és tényleg tisztában van a hírekkel, mi meg teljesen hülyék vagyunk a focihoz. De hogy ilyen nagyon. És most azért voltak jó meccsek, történt egy csomó minden a világbajnokságon.
4: És akkor hát, hogy csoki hétfőt tartunk?
1: Csoki hétfőt tartunk egy kicsit Páko után, hívjuk a másik csokit. Hogy meséljen nekünk itt, azért nagy meccsek voltak, nagy drámák, nagy kiesések. Csoki hétfő.
4: Csoki hétfő,
1: ez jó. A reggeli után egy kis csoki hétfő. Úgyhogy Deniszt gondoltuk, hogy felhívjuk, hogy meséljen nekünk egy picit. Mi a helyzet a világbajnokságon? Úgyhogy a gömbjeidet megtartom, de behozom majd holnap.
4: Jó. Majd belenézzünk holnap a gömbbe.
1: Trollfocis is nincs, kérdezi valaki.
3: Egy igazi profit hívhatunk.
1: Egy igazi profit hívjunk a trollfocisok. Minden, amit nem akarsz tudni a fociról, itt vannak a trollfocisok. Na, viszont Denis megérkezett közben. Jó reggel, csáó!
5: Jó
2: reggelt, gyerekek. Figyeljetek, már szakértőként nem kellene, hogy többet hívjatok? Hát a nyitó meccs után beszéltünk.
4: Szabadságon voltunk, Denis, legyen szíved, jó?
1: Elugrottunk egy 16 nap Szabira közben.
2: Igen, azt láttam, hogy kapuzárásiba 60 évesen James Bond filmek ikonikus helyszínén motorozgattok, de hát itt közben lemegy a DVD.
1: Hülyén álltam ott, mondom, figyeljetek, ez a ti James Bondotok a Sean Connery. Nekem más volt, más generáció vagyunk, de azt mondták, az ott egy ikonikus helyszín, meg kell nézni azt a házat. Hát én megnéztem.
2: Igen, te Daniel Craigbe vagy te még, igen.
1: Én Daniel Craigbe vagyok, igen. Ők még izé Timothy Daltonban vannak. Igen, 60-as
2: évekből. Connery 62-ből.
1: Na mi a helyzet? Mi van a focival, mi van az a brazilokkal, mi van a VB? Mesélj.
2: És nagyon komoly történések. Németország, Japán, Kanada, Elefántcsontpart, Horvátország kiesett. Szerda, múlt hét szerda, hát az egy nagyon szomorú nap volt, mert itt Anglia megverte Kongót. Ezt nem is tudta meggyászolni, mert Belgium meg kiejtette Szenegát. Hullottak az afrikaiak, gyerekek, aznap az gyakorlatilag.
1: Ezt egy kicsit személyes értésnek vetted.
4: Egy érzelmi mélyrepülés.
1: Igen. És tegnap meg ugye Brazília, hát azért az is nagy dolog. Most már nem tudom hányadik VB-jük, úgyhogy nem, hogy nem nyernek, hanem hogy tulajdonképpen elődöntőbe se jutnak.
2: Hát de ez a halland, meg ez az importált lazac, hát ez úgy tűnik megteszi hatását, mert hát ez kegyetlen a csávó. Már a góllövő már 7. góllal van, ő is ott top 3-ban, hát óriásit mentek. Néztétek azt?
4: Azt már tudjuk, hogy mitől ilyen frizurája halannak? Tehát, hogy mitől ilyen sűrű és fényes?
3: Halolaj.
2: Hát ezt nem tudom, ez sajnos ebben nem nagyon van tapasztalatom.
1: Megnézzük valami videót, hogy mi teszik. És valami nyers tejet, sztéket,
3: lazacot
1: horror mennyiségben, tehát brutál kajákattól.
4: Kávét, nagyon sok kávét iszik.
2: Erős lehet a gyomor, igen, azt bent tartja, bírja.
1: Igen.
4: De mit tudnál csinálni egy ilyen másfél literes nyers tejjel, amit ő megiszik reggelire, hogy mit történne ezt?
2: Szerintem ugyanazt, amit ti, hát egy 2,5 óráig ott ülnék szerintem a röcsin.
1: Mit szóltak a brazilok?
2: Hát én azon nagyon kilettem. Kilettem, de hát azt mondják, hogy ez már nem az a brazil válogatott, akik voltak, és ugye mindenki még hozzájuk kapcsolja itt a brazil futball teljesítményt, de hát nem úgy csillogtak, mint a nagy Ronaldo, Roberto Carlos éra. Nem?
1: Te vagy a szakértő, te meséljél, mi csak ülünk, és hallgatjuk, hogy egy darab meccset nem láttunk. Ma fogadtunk Ferivel egy portugál spanyolra.
3: Mit mond, mester, mit mond?
2: Hát én szerintem, hát a spanyol, igen, ez most a jelen meg a jövő, ugye a nagy Ronaldo, meg itt a Lamine Yamal. Hát gyerekek, annyira kiszámíthatatlanok ezek a meccsek, hogy itt minden mixel megy. De akkor talán egy spanyolt megtennék, egy 2-1-re.
1: Ugye, hogy a spanyolok esélyesebbek, én is felraktam rá egy nagyobbat a portugálokra, de én is azt gondolom, hogy a spanyolok esélyesebbek.
3: Jó, ha mi így is bukom, akkor viszont jössz egy 20-asra, haver.
2: Jó, hát aztán úgyis jövök 30-szer, úgyhogy akkor azt hozzáteszem, majd ezt kiegészítjük.
1: Neked egyébként van kedves csapatod, Denis? Hát akinek drukkolsz, vagy akit szeretsz?
2: Volt Zöldfoki szigetek, és elestek, pedig ez a VB meccse volt, de tényleg ez az iszonyat. Tehát az a meccs, az nagyon durva, és amikor még beszéltünk, akkor 6 millió követője volt Mozinyának, most már 20 millió követő, gyerekek.
1: 20 millió követője van, és ugye Feri mondta ezt a szorít, hogy visszajelölt egy csomó modellt, meg manöken. Tehát a csávó most mindenkit levar, akit ér.
2: Igen.
3: Azt nem tud, neki nincs családja?
2: Hát nem tudom.
3: Vagy, hogy így nem érnek.
4: Hát most nem fontos ez most.
2: Hát most lesz.
3: Jobbik ez a zöld foki szigeteknek a nagy karrierje, azért gyerekek, az 3 döntetlen, 1 győzelem volt.
2: Na, de hát oké, na de először egyik nagyon vitte a szív, a lélek őket, úgyhogy ez zseniális volt.
1: Igen, most ránéztem az oldalára, 27.
2: Ja, hát azóta, akkor mi... vagyok... Na, igen,
1: 27 millió.
2: Amióta beszélünk, még 7 milliót akkor összeszedett.
4: Most emlékeztetett a hallgatókat, most már ők is bekövették.
1: Igen, 27 millió egy csávó, akit 50 ezeren követtek, érte, mikor megérkezett a VB-re.
2: És most ő gyakorlatilag a legnagyobb követővel rendelkező kapus, tehát a világon nincs még egy kapus, akit ennyien követtek.
1: Úgyhogy én nem is tudom, portugál másodosztály, vagy nem tudom, honnan szedték őt össze a Zöldfoki szigetekre, de valahol ő védett Európában, de hogy valami elképesztően gyatra csapata.
2: De most elvileg az Inter Milán most lehet, le fogja igazolni, ilyen pletykák vannak.
3: Nem már 40 hol? Éves csávó már, hol? Ja.
2: Hát de hogy fog, hát mondjuk milyen teljesítmény.
1: Jó, milyen meccsek várnak még ránk, vagy mi van még?
2: Még egyet ki kell emelni, gyerekek, a francia Paraguay, azt mondják, az katasztrófa, az volt a legaljasabb meccs, tehát szegényeket szétgyepálták, rúgták, és azon gondolkoztam, hogy a 43 fokba játszottak, nem tudom, ti mit csináltatok 43 fokba.
4: Felküttem egyszer 43 fokot, de az a dőlésszögem volt.
2: Igen, a Balázs gondolom, te szét légkondizott budai elit edzőteremben, azt nyomta 3-12-t, rávertél egy aranykivitejre, turmixot, meg beültél a sekszelőztetős mercibe, addig azért elmondanám, ezek itt Philadelphiában 43 fokba szétrúgták egymást.
1: De és milyen inkorrekten játszottak a paragvaiak egyébként? Rúgtak, csíptek, martak, haraptak, minden volt.
2: Minden. De kevés volt gyerekek. És Anglia pedig Mexikó, éjjel kiejtette Mexikót, az is egy 3-2-es volt. Hát én nagyon frissbe vagyok itt.
1: De és te felkelsz, te éjszaka egyébként felébredsz, ébresztőórát állítasz, felkelsz kettőkor.
2: Nem, ezt most visszanéztem reggel, ezt most Weberbe visszanéztem reggel, ezt itt az összefoglalót, az utolsó meccset. De a Brazil-Norvégot azt néztem.
4: Józan voltál?
2: Igen?
4: Józan voltál?
2: Teljesen.
1: Annyit tesznek helyre, de részt, hogy nagyon jó szakértő minden, de hogy az Inter Milán az Inter Miami, de hogy egyébként minden rendben
2: lesz,
1: van.
2: Igen, az lesz, így van.
1: Jó, csak szólunk, így imádunk, mint szakértő, jó. De hogy az Inter
2: csak
1: Miami.
2: Csak azért, hogy figyeltetek, azért dobtam így ezt a világ, mennyire vagyok részen.
1: Imádnak. Inter Miami-hoz megy. De ez nem a Beckham csapata?
2: Van még itt egy érdekes. Kinek?
1: Ez nem a Beckham csapata? Nem ott játszik a Messi az Inter Miami-nál?
2: De, abszolút. És most oda akarják vinni a Mourinhót, és oda akarják vinni elvileg.
3: Hát úgy megszerették egymást most Messivel. Nagy puszikodás volt a végén.
2: Hát ez nagyon nagy dolog, egy másodosztályveri srácnak a világ legnagyobb focistájától egy ilyen elismerést kapta, hogy büszke lehet rá a népe, azért az gyerekek, azért az nagy dolog ma. Nem?
1: Igen, mikor lefújták a meccset, ugye Messi oda ment, és azt mondta, hogy nagyon megfogta több Messi lövést, megfogott, és mondta, hogy nagyon jól védesz, és hogy nagyon megdicsérgette a kapust, és meccs cseréltek, elkérte a Messi mezét, és mondta, hogy igen, majd a folyosón lent ott odaadja neki, és akkor ott megtörtént a meccs csere.
2: Óriás, ez mekkora élmény, ez gyerekek, nagyon nagy dolgok ezek.
1: Igen.
2: Nézem még itt a híreket, volt egy olyan, hogy ugye az egyik amerikai játékost, a Balogun megvan, nincs meg mindegy.
3: Balogun?
2: Az a lényeg, hogy őt Balogun.
1: Balogun?
2: Igen, és legyakott valakit, lerúgott valakit, és piros lapot kapott, viszont annyira jó játékos, hogy a Donald Trump az lobbizott a FIFA-nál, hogy ne tiltsák már el, mert automatikusan lett volna egy eltiltásos mérkőzés, és végül is azt a Trump lebeszélte.
4: Ez komoly.
2: Ja, úgyhogy milyen ritka az ország első embere megszállotta a focimániás lesz, nem? Hogy ki látott már ilyet.
1: Igen, ez nagyon ritkán történik meg kisebb közép-kelet-európai országokban, hogy igen, imádja a focit. És odaszólt a Trump.
2: Igen, és a csávot nem tiltották el, hanem akkor játszhatott, úgyhogy.
4: Ez komoly.
1: Azért milyen a sportdiplomácia, amin erős tud lenni, nem? Az amerikai Egyesült Államok elnöke telefonál egyet, és akkor hirtelen azt mondja, hogy jó, akkor nem tiltjuk el.
3: De és a többi csapat ilyenkor mit szól? Hogy jó, neki lehet, nekem meg nem.
2: Csak közben az öreg Trump meg elszúnyog át a meccsen, az meg az nem a csávhoz leült, az 5 perc múlva már aludt is, mutatták.
1: Én szerintem nekem fixénám, hogy őt valamivel szedálják, vagy gyógyszerezik. Tehát, hogy ez biztos, hogy ő az MMA meccsen, a UFC-n, amit a Fehérházban rendeztek, ott is elaludt. Ami azért...
2: Hát, vagy csak 88 éves, és itt az vagy ott, amely alszunk. Vagy mi is elszundítunk, nem délután.
4: Ez olyan, hogy a szervező az mindig addigra fárad, de mire kezdődik a rendezvény. Tehát, hogy ott serdepert éltettek, intézte, pogácsák kisültek, minden. Nem, mindenki jól érzi, kicsit.
1: Ez nem a házi asszony, aki nem eszik a műtőzött, mert addigra jól lakott. Ő megcsinálta, megszervezte, és mire odaért addigra.
2: Fogy.
1: Ki a legjobb négy, aki döntőbe jut szerinted? Vagy ki játszol?
2: Franciaország lesz gyerekek szerintem, Argentína, Spanyolország és egy Angliát mondanék. Én most így ezt szakérteném így előre.
1: Aha, tehát ugye ez a lényeg.
3: Fölírtuk, számon kérjük.
2: Még ez a gólövő, ez az érdekes, mert azért Messi 7, Mbappé 7, Haaland 7, és ott van még a kín is egy ötössel.
1: Én nem tudom, én ennek a Cristiano-nak én ma drukkolok. Egyrészt a gyerekem miatt is, mert a Noel óriási Cristiano fenn, hogy én annyira bírnám. Még az úgy valahogy, nyilván nem, én azt gondolom, hogy nem ők nyerik a világbajnokságot, meg ahhoz nem játszanak annyira jól, de hogy még egy kicsit látod az öreget, aki most már azért bevallotta, hogy tényleg az utolsó, azért az szép lenne, hogy most még mondjuk a spanyolokon valahogy átverekednék magukat. Azért az megható lenne.
2: Hát gyerekek, reménykedni kell. Meglátjuk. Izgalmas a VB, de hát úgy sem nézitek, úgy jöttek.
4: Ha vége lesz a VB-nek, milyen sportesemény fogsz követni, Denis?
2: Én most kosárlabdát nézek amúgy. Selejtezők vannak. Nem, azok most mennek Európa-bajnoki selejtezők, vagy világban, nem is tudom. Van mindegy,
3: hát tényleg nagy rajongó vagy. Azt mondja, hogy Európa, vagy egy világbajnok majd meg.
2: Vagy egy Diósgyőr kérdés. A jó sportot szeretem.
3: Jó, viszont Dávid jelentkezett, hogy megvan-e még a kecó, mert ha engedsz egy 20%-ot, akkor átveszi.
2: Ja, igen?
3: Igen.
2: Na, akkor adok hozzá banánpálatot, meg csoki banánkrémlikört is, akkor itt jöjjön, várom.
1: De te árulod a kecót?
2: Igen, árulom.
1: Lejjebb kell menni, de ezt lejjebb kell menni.
2: Lejjebb megyünk egy kicsikét. De hívjatok, ha kell egy nagyon-nagyon
4: penthouse, én mondanék, 11. kerület, Sasad, penthouse.
2: Jó, azért címet azért nem mondjuk be, de igen.
1: Mondom a címet. 12 kaputelefon, 326 kulcs, 42.
4: Nagyon jó kreatív energiák.
2: Összehaklisztam, na.
1: Na, és akkor megvan a maglódi ház, amit annyira szerettél volna? Mire?
2: Mondtad,
1: hogy maglódon kinéztél egy felújítandó félszuterént, hogy akkor ez összejött, Denis.
2: Na, igen, 20 éve erre készülök, igen, összejött, ja. Hát 85 évre felvettem hitelt, tudod, tehát, hogy itt első jó, meg vagyok, 110 leszek, mire kifizettem, meg vagyunk. Hát most mire váltsat még egyszer?
1: Persze, nem? Hát nem lehet azért egy garzomba megállni, ha tovább kell menni. Az embernek élni kell az álmait.
2: Így.
1: Na jól van. Oké, figyelj, akkor gyűjtsd nekünk a híreket, jó? Nézzél sok meccset, és akkor te vagy a fülünk, a szemünk, jelentkezzél, mi is hívunk, ha valami nagy dolog történik, a szép érzékünk, az egyzetet föl.
2: 2030-ban gondolom, akkor jelentkezünk. Már 4 év múlva a VB-t.
1: Nem, most már vagyunk. Jó. Hívunk, jó?
2: Jó van, gyerekek, puszilat.
1: Vigyázz magadra. Köszi, Denis. Jó meccsézés. Ciao. Köszönjük szépen. Azért nézegeti ő. Hát többet, mint mi. Nem?
3: Hát lényegesen többet.
1: Nálunk, ha valaki megnéz két meccset, már jöhet.
3: Akkor bássza ki.
1: Mert már nálunk többet látott. Tehát nálunk már többet látott.
4: Az már diplomás foci szakértőnek számít.
1: Jó, de most azért egy spanyol-portugált, vagy csak megnézel, nem? Most ezt nyilván nem, de nem egy sörrel, egy rozéval nem ülsz lak, nem? Nincsen ilyen? Azért az egy jó foci.
3: Jó foci?
1: Ilyenek nem? Vagy ügyes. Most lenne egy francia-angol, vagy egy, mit tudom én, egy argentin-francia, ami 4 éve ugye a döntő volt. Azért azokra se ülsz le. Mert most egy Kongó-zöldfokira én se, de ilyen negyed döntő, 8-et döntő, azok az már jó meccsek.
3: 9-kor már, belekezdeni, ez 2 óra, 11-kor van vége. Oh.
1: Igen, így vagy. Nem tudom, én azért azokra úgy le tudok telepedni.
4: Várom a meghívómat, a rendezvényre.
1: De ha nincs rendezvény, hát
3: alszik. Nincs rendezvénye, milyen rendezvény legyen?
4: Nem adhatod fel, Feri. Még van, de miért élned.
3: De nekem van miért érnem, de ez a foci, hát ezért nem.
4: Na jó.
1: Hát az éjjel kettőt megértem, de azért egy spanyol, portugál, hát azért az...
3: Na, majd meglátom, hát aki tartok.
1: Ez este 9. Az gyógypedagógiás idő.
3: 9 majd csúszik, mert izé van ivószünet, meg meleg, meg a mit tudom én, micsoda, 11 évfél mire vége. Na, tudod mikor?
1: Igen. És kaptunk egy nagyon jó jellemzést, még erre az utolsó 20 perc, amit Denis csináltunk, vakvezet világtalat.
4: Köszönjük, hogy itt voltatok a csoki hétfőn. Jövő héten meglátjuk, mit tudunk összehozni.
1: Színes hétfőn volt. Hát nem egy szújó írja valaki. Jó gyerekek, de nézi, szereti, és ez nekünk elég. 1 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Beszélhettek, mert nem indul el, úgyhogy...
3: Na, Gyulus, lefagyott.
4: Én elmentem a vásárba.
1: Na most meg vagyunk. Megjelenítést tartalmaz. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Bevezetik a játszótéri csendes órákat. Közösségi szolgálat a laktanyákban várják a jelöléseket a Gundel Károly díjra. Köszöntöm Önöket, Demeter Lia vagyok. Bevezetik a Rudolf kertben lévő játszótéren a csendes órák kezdeményezést. Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere közölte. Július 7-től keddenként 10 és 12 óra között, szerdánként 16 és 18 óra között a játszóteret elsősorban az autizmus spektrum zavarral, szenzoros feldolgozási zavarral, érzékenységgel küzdő gyermekek használhatják családjuk vagy pedagógusai kíséretében. A városvezető kiemeli, az intézkedés célja nem az elkülönítés, hanem esélybiztosítása ahhoz, hogy az eseni gyerekek egy nyugodtabb, befogadóbb, toleránsabb környezetben játszhassanak. Közösségi szolgálat a laktanyákban. 33 középiskolás vett részt a kecskeméti katasztrófa védelmi kirendeltség által szervezett nyári táborban. A diákok a kecskeméti és a Kiskun félegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokságokon nyerhettek betekintést a tűzoltók mindennapjaiba. Érje honlapján a katasztrófa védelem. A tábor alatt a fiatalok tűzoltási ismereteket szerezhettek, megismerték a speciális járműveket és különleges szakfelszereléseket, megtudhatták, mit kell tenni rendkívüli időjárási helyzetek esetén, és elsajátították az alapvető első segélynyújtási és életmentő technikákat. Az egyik legnépszerűbb program pedig az volt, amikor megismerhették a katasztrófavédelem felderítő drónját. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szelet, itt Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A ChatGPT, ugye ez volt az egyik témánk, és Pákó 35 év után elment Nigériába meglátogatni a családját, hozott rengeteg fotót, mesélt Nigériáról, hogy hogy sikerült az ő találkozása 35 év után a családjával. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
0: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI. Tehát ez valamilyen kormányzatilag vagy államilag finanszírozott dolog.
2: Magyar nyelvű érvelő. Tud érvelő. Ez egy gondolkodó, ugye nyelvi modell,
0: aha.
2: Tehát valószínűleg nem lesz soha a ChatGPT-nek meg az összes nagy izének ellenfele, de egy nagyon-nagyon szép fejlesztés.
3: Mi
2: kis magyar tudósoktól, és majd találjátok ki, hogy
3: magyar
2: mi a neve.
3: Nyelvű érvelő?
2: Igen.
0: Hát magyar nyelvű, bár a neve, már olyan a neve, mint a Bódognak, meg
3: Tudom, Gógyi.
0: Mert volt a Bódog, ugye? Az volt a vízi szörny.
2: Igen, az a vízes VB-nek volt azt hiszem a Bódog.
0: Na várjál, akkor mi lehet? És
2: nincs
0: valami hungarikum?
2: Így van.
3: Betyár?
0: Én is már milyet tudok elképzelni.
2: Vagy töpörtyű.
0: Igen, etelköz. Veckei hágó, etelka.
2: Árpád
0: elődontkos.
2: Nem álltok messze.
0: Huba.
3: De úgyhogy legyen benne a ChatGPT is, nem?
2: Nem kell. Nem
3: is benne. De akkor nincs benne, hogy mit tudom én, ChatGPT.
0: Puli, Pumi, Puni. Puni!
2: Ne! Puni!
3: Puni!
2: Puni!
3: A Puni Gyógyi!
0: Kifejlesztették a magyarok a ChatGPT-t, és akkor után a Puni nevezetű magyar alkalmazott, mert valami rövidítés.
3: Attila.
2: Hun!
3: Attila!
0: Huna GP!
3: Amúgy de benne!
0: Huna GP!
3: Attila, mondd meg nekem, légy szíves! Azt nem tudom, viszont a Hortobágyon most 36 fokot mértek.
0: Igen, az Attila jó, azt adom.
2: Nem rossz a pusztaság. Nem rossz a
0: pusztaság.
2: Rövid, és ugye állat.
3: Állat?
0: De miért van egy magyar állat, ami nagyon hungarikum?
2: Igen, több is van ilyen.
3: Hát ott van több is, vannak ott a marhák, igen, meg vannak a juhok.
0: Akkor várjál, vannak kutyáink, van Racka!
3: Racka?
2: Meg vagy.
0: Racka! Jaj, ne!
2: Ez a neve.
0: Mert ugye a Racka, ne!
2: Hogy Racka?
0: Te csináltunk egy mesterséges intelligenciát.
2: Igen. Az a aminek... neve, hogy Racka, hát mi lenne a neve?
3: Én nem szeretném magam nem magyarnak kérdezni, miközben használom.
2: Kaukázusi kefír, hát mi lenne a neve? Racka.
0: Racka, drága hallgatók, írjatok már ötleteket, hogy mit adtatok volna. Jó? Tehát nézzük meg akkor, tehát a Racka helyett, ha lehet valami, ami kicsit mi vagyunk, ami kicsit magyar, ami kicsit modern, ami kicsit kifejezi az országunkat, ami kifejezi a 21. századot. Semmi bajom a Rackával.
3: De. Úgy sem, hogy milyen jó lett volna.
0: De azért mégis figyelj, jó, van. Racka,
3: mondom,
0: a magyar
3: mondom,
0: ChatGPT.
3: Mondom. Torockéjáj.
0: Torockéjáj.
3: Torockai.
0: Torockai torockéjáj. Ne. De miért Racka? De most de miért nem beszélnek ilyenkor egy reklámügynökséggel, és modernizáljuk magunkat? És mi az, hogy Racka?
2: Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
0: Ja, hogy így?
2: Hogy egy nem jut eszedbe, de hülye vagy.
0: Először volt meg a Racka, és azt kitaláltak a rövidítés, vagy először volt meg a maga a szó, és azt kitalálták a Racka. Zseniális. Racka a magyar ChatGPT. Ja, Istenem, a idegráz.
3: Mert és az napszemcsője van a Rackának, mert ez egy menő Racka.
0: Tud-e aztán Hortobágyi tájszólás, hogy hogy beszél? Nagyon kíváncsi.
3: Örülök, hogy ide penderedték, kis gazdám. Hát válaszoljak, hát kacifántos kérdésedre.
0: Jóféle megy pálinkával először. Folytjuk le ezt a nevédet, aztán megválaszolom kérdésedet, kis gazdám.
3: Ne vinnyákoskodjál, barátom, rá mindig számíthatol.
0: Minek a hatására indultál el?
4: Édesapám már 85 éves. Annyit imádkozom, hogy Istenek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
0: Mert aha, tehát tudom... ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádot, aki 85 éves.
4: Igen, és megholegettem, megpuszulom.
0: Na várj. Milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
4: Nem, egyedül.
0: Tök egyedül mentél?
4: Tök egyedül utaztam Nigériába.
0: Azért egy frankfurti átszállás,
4: igen, magányos sadáskával, tudom, így tímele magammal. És amikor megkezdtem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
0: Kint a repülőtéren?
4: De kint a repülőtéren.
3: Hány testvéred van?
4: Hatan vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És táská, pászport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
0: Ez valami nem változik.
4: A kijárat kapuj.
0: Levettek egy kicsit. Na és milyen érzés volt őket meglátni?
4: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy Fekete Pákó, Fekete Pákó, hogy Fekete Pákó, ez ki kiabál a nevem. A családtagom.
0: A család kiabál, hogy Fekete
4: Pákó. Igen, a ocsém, a húgom.
0: Milyen volt apukáddal találkozni? Meséld el azt a pillanatot, hogy az milyen.

0: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz, elvitt engem a öcsém, Kosua, és apám már ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
1: elszólta magát.
0: Elszólta magát, hogy a fekete pákon megérkezett.
1: Tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, igen, de valaki elszólta magát.
0: Valaki elszólt maga a családon belül.
1: Apukád lekínált az erkélyen.
0: Az erkélyen, amikor megérkeztem, és akkor így kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat, és megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
1: Hát 35 év után.
0: Igen.
1: Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
0: Igen, és ez követően, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, apa, én vagyok Lapita Oludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
1: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
2: És meg kell nézni neki, és ki tudja, ki jött vissza Nigériából.
1: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyag egyedet a fenekedet.
0: Igen, és azt mondta, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába. Csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
2: Egyen észben túlra, nem?
1: Ahogy teljesen szírelít. Figyelj, én ezért hát, szeretem.
0: Nincs mi szégyen, nem? És édesapám.
1: És ott volt az anyajegy.
0: És ott volt.
1: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna anyajegyet megtalálni. Lassú az öreg, a szeme még jó.
2: Sasszem
1: azért még kiszűrte.
0: És akkor...
1: Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
0: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Anyja ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Apám nem messze lakik Lagostól. Emberek pénzét küzdenek minden nap. Nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelnem, mit iszok. Mit teszek, tudom, mert nekem a magyar gyomrom van, és a...
1: magyar gyomrom van. A fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzésektől, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
2: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
0: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor is legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom.
1: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába,
0: a szállodába kéne laknom, és a szállodában, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam egy közlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a közlekedéssel, és ígyétek nekem, hogy amikor szállodában voltam, és édesapám is elmondtam, meg ocsim is elmondtam, hogy jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
1: Aha, ez emberrablás,
0: és a cserébe kéne legalább 50 millió negyre.
1: Aha.
0: Abban rengeteg...
2: Balázs fizette volna.
3: Egy ember, aki ellopna.
4: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na, itt vagyunk, és hát a naphallgatóját már nincs idő felhívni, de megmutatjuk, hogy mit nyer. Jó?
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Jó kis nyeremény.
2: Jó, hallottam, egy hétvége Balázsra?
1: Jó kis nyeremény. Nyer a naphallgatója. Úgyhogy ezt odaadjuk akkor neki, majd valakit még itt gyorsan kiválasztunk. Gyerekek, holnap?
3: Benézünk, jön
1: majd
3: mindenki?
1: Majd jó kis edzés, holnap érkezik mindenki. Mi van, mi a táncrend?
2: Én jövök 3 napon keresztül egyfolytában.
1: Ne csinálj!
2: Hétfőket szerda.
1: Ne csinálj!
2: Ha csak el nem rabolnak, mint Pakut.
1: A Nigériába elmész. Igen. Akkor jövünk holnap, vigyázom mindenki magára. Szép hétfőt nektek, puszi, sziasztok! Ciao.
4: Na,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

reggel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongó közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgyis lett.
10: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba. És mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák. Pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9 millió.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb. Irány az Altárfest. Varázsolt, felejthetetlenné a nyarat.
14: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Volkswagen.
16: Boldog szüli napot!
17: Idén 8 éves a Kecskeméti Plazma Center, az igazi ünnepelt azonban te vagy, aki plazmadásról plazmadásra jobbá teszed a világot. Látogass el hozzánk július 17-én pénteken, és bulizz velünk! A retro zenék és hangulat mellett meglepetések és szerencsekerék is vár. Az aznapi plazmadók között ráadásul egy 100 000 forint értékű malomközpont vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. Egy döntés, egy kezdet, egy jobb világ! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
15: Roncsautó átvétel, Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparts Kft.
18: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szárdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
19: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
20: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkerti tóba. Új varázslattal vár a vadkerti tó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkerti tó. Oázis a homokhátság szívében.
21: V6-os motor, 639 lóerő.
22: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
21: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most, Rádió 1 Gól!

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Üdv mindenkinek, ez a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál már Faragó Miklós, és ez így is lesz 14 óráig. Együtt rádiózhatunk és játszhatunk, mert ez a hét sem telhet játék nélkül, és itt a Rádió egy gongon indul a Foci Grill Piknik nyereményjátékunk. Sok-sok nyereményünk van, már is mondom a heti fődíjat, ami egy elektromos grillsütő és belépő a Paloznaki Jazz Piknikre. Jár majd a heti fődíjasnak pénteken, délután sorsoljuk, de minden nap sorsunk napi nyereményt, 25 000 forint értékben a Mincenti Húspiac jóvoltából grill húscsomag, és hát óra nyereményként pedig adjuk a 3 darab piroska szörpöt. Hogy mit is kell ezért tenni? Helyesen válaszolni egy focis kérdésre. Úgyhogy hány évente van világbajnokság például, ez is a kérdések között van. Jelentkezni már most lehet folyamatosan, nem kell semmit figyelni, csak egy nyerni szeretnék üzenetet elküldeni. Most a 2094140-20-as SMS Viber számra már jöhetnek is a nyerni szeretnék üzenetek.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, és a mai Netpercek rovatunkban a Chrome biztonságról lesz szó. Új biztonsági funkciót vezet be a Google a Chrome böngészőben, amelynek célja, hogy nehezebb legyen visszaélni az ellopott bejelentkezési adatokkal. A támadók sokszor nem magát a jelszót próbálják megszerezni, hanem azokat a böngészőben tárolt munkamenet adatokat, amelyek alapján egy weboldal felismeri a már belépett felhasználót. Ilyenkor a felhasználó azt hiheti, hogy a fiókja biztonságban van, pedig a háttérben valaki megpróbálhatja lemásolni a belépett állapotot. A Chrome új védelme ezt a kockázatot csökkenti, a megoldás lényege, hogy a bejelentkezett állapotot erősebben hozzáköti ahhoz az eszközhöz, amelyen a felhasználó eredetileg belépett. Így, ha egy kártevő vagy adathalász támadás során kikerül egy ilyen azonosító, azt másik számítógépen már nehezebb felhasználni. És ez azért fontos, mert sokan folyamatosan bejelentkezve maradnak a levelezésbe, közösségi oldalakra, webáruházakba, ügyfélkapukba és céges rendszerekbe. A kényelem mellett ez biztonsági kockázatot is jelent, hiszen a böngészőben tárolt adatok értékes célponttá váltak. A Google fokozatosan vezeti be a funkciót, ezért nem mindenkinél jelenik meg egyszerre. A felhasználóknak ebből jó esetben semmit sem kell beállítania, mégis pluszvédelmi réteget kap. Ettől függetlenül érdemes napra készen tartani a böngészőt, bekapcsolni a két lépcsős azonosítást és óvatosan bánni a gyanús linkekkel, bővítményekkel és letöltésekkel. A netpercek után pedig mondom a telefonszámunkat, SMS Viber 2094140-20-as, elindult a legújabb nyereményjátékunk, Foci Grill Piknik itt a Rádió 1 gongon. Már lehet jelentkezni a 2094140-20-as SMS Viber számon, hogy nyerni szeretnék, focis kérdésekkel válaszolni, és 3 darab piroska szörpöt nyerhettek. Jön Hypatondala közben, ez az Out My Head, itt a Rádió 1 gongon. Kellemes délelőttöt mindenkinek!

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Nem mindennapi utazásra hívja a látogatókat a Báskiskun vármegyei oktatókórház lift galériájának legújabb tárlata. Szabó Attila Tamás, a központi klinikai laboratórium biológusának alkotásaiból nyílt kiállítás, a Pillanatok Kínából című tárlat a dél-kínai vidék különleges világába enged betekintést. Holnap délután 3 órakor Takács Attila tér felügyeleti csoportvezető előadását lehet meghallgatni a Kecskeméti Városrendészet tevékenységi köréről és munkájáról a Katona József könyvtárban. Szerdán ismét mozizhatunk a főtéren, a Tér a térben, az Aranyhomok Egyesület és a Turinform Kecskemét együttes szervezésében a Főtéri Sörkert mozi sorozat keretén belül szerda este 8:30-kor a Legény búcsú című filmet vetítik le. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz.

Spéci fűszerezésű házias ízeket ígérő grillcsomag, plusz egy grillsütő. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon.

0: Közlekedési információk itt a Rádió 1 gongon. Két kamion ütközött össze az M43-as autópályán Makkó térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 42-es kilométernél a külső sávot zárták le. De figyelni kell az 52-es főúton is, ugyanis Fülöpszállás és Solt között továbbra is több szakaszon útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát zárják le. Ha van közlekedési információtok, SMS-ben, Viberen írjátok meg a 29 414 020-ra, és ide jött a nyerni szeretnék üzenet is. Elindult a Foci Grill Piknik nyereményjátékunk, ahol a fődíj egy elektromos grillsütő lesz, de óra nyereményként 3 piroska szörpöt is nyerhettek. Csupán egy focis kérdésre kell jól válaszolni. Például tudjátok, hogy hány kapu van egy foci pályán? Fogós kérdés, igaz? No hát ilyen is hasonló kérdésekre számíthattok, és ha jól válaszoltok, nyerhettek. És mindjárt jön Tóth Abigail is, Sugar Daddy!
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat, fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb szafari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
13: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Mindkét norvég gólt Erling Haaland szerezte, aki 7 gólos, így most már a tornán, és ezzel beérte Lionel Messit és Kylian Mbappét a góllövő lista élén. A találkozót követően a brazilok sztárja Neymar bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól. Neymar a brazil nemzeti csapat gólrekordereként int búcsút a válogatott focinak. A norvégok ellenfele a negyeddöntőben Anglia lesz, amely majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban játszva 3-2-re legyőzte Mexikót az Azték stadionban. Hatalmas fegyvertény az angoloktól, hogy nyertek, hiszen ebben a stadionban, amely hazai pályájának számít, tétmeccsen mindössze 3. alkalommal kapott ki története során a mexikói válogatott. Harry Kane ezen a meccsen is betalált, így 6 góllal ő is ott van a góllövő lista élmezőnyében. Ma 21 órától Portugália Spanyolország rangadót rendeznek, majd hajnali 2-től az Egyesült Államok Belgiummal csap össze. A Rádiói Gongon jövünk még VB hírekkel 15 óra 20 perckor. Most pedig jövök Félix Jen és Sáusz közösével, ez a Walk With Me, közben pedig sorsolok egy hallgatót, akivel játszhatok, és akár viheti majd az óra nyereményeket, a nap nyereményére, a grillhús csomagra is esélyt kap, ha a focis kérdésre jól válaszol.

0: foci grill piknik játékunk. Itt a Rádió egy gongon.
1: Szervusz, Attila vagyok.
0: Szia Attila, te pedig a játékosunk. Az első játékos a foci grill piknik játékunkban.
1: Jó, izgalmas.
0: Igen, izgalmas. És van egy focis kérdés, ha jól válaszolsz, lesz nyereményed is.
1: Az nagyon jó lenne.
0: Na, nézzük a kérdést, hogy milyen könnyű kérdést kapsz, mert ezek azért nem nehéz kérdések. Melyik három ország rendezi az idei labdarúgó világbajnokságot?
1: Mexikó, Kanada és az USA.
0: Tökéletes választ kaptunk, úgyhogy nem is kellett adnom segítséget, mert bevallom, hogy kaptunk segítséget is, de megvan a helyes válasz. És egyébként azt tudtad, hogy az USA-ban és Mexikóban is volt már VB korábban?
1: Mexikóban igen, tudomásom, ott voltunk utoljára mi is.
0: És Kanadában egyébként pedig most rendeznek először VB-t, úgyhogy újonc Kanada. Jól van, na nyertél három darab piroska szörpöt.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ez a tiéd, és akkor még sorolom, hogy napi nyereményként grillhús csomagot nyerhetsz délután a Mincenti húspiac jóvoltából. Szokták grillezni?
1: Ritkán igen, szoktunk, de bent is meg tudjuk sütni a sütőbe is, hogyha az időjárás nem engedi.
0: De hát, hogyha nincs grillsütőtök, akkor jó hírem van, pénteken azt is fogunk sorsolni, egy elektromos grillsütőt.
1: Hú, annak mindig van helye.
0: A Don Beach Music Bar jóvoltából sorsoljuk, és majd a heti fődíjnak, a heti fődíjasnak jár még egy belépő is, két belépő a Paloznaki Jazz Piknikre, úgyhogy szórjuk a nyereményeket ezen a héten is, úgyhogy az esélyek megvannak, Attila, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Következő órában is lehet jelentkezni játékunkra, és helyesen válaszolni a focis kérdésre, és jár majd az óra nyereménye. Jön majd a Butterflies című dal. Ezzel indul itt a Rádiói Gongon a délelőtt utolsó órája. Martin Garrix slágerét is várjátok meg, és érkezem majd a témával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci Grill Piknik a Rádió egy Gongon.

0: Egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió 1 hangon. A Vincenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1.000.000 kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
12: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
13: Ismerős a hang, amikor a...
14: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
15: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
16: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
17: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
18: Július 30, augusztus 1.
19: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
18: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
19: Második Kecskeméti Summerfest.
18: Jegyek, oneticket.hu.
20: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juharlakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
23: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
1: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Tilos látogatni a Bugaci nagy erdőt, meglopta a gondozottjait egy nő. Újabb útszakasz újult meg Kiskun félegyházán. Demeter Dia vagyok. Megfékezték a tüzet a Bugaci erdőrezervátum fokozottan védett mag területén. A lángok még péntek délután csaptak fel a területen. 10 település összesen 17 tűzoltó egysége dolgozott a helyszínen. A lángokat végül sikerült megfékezni és körülhatárolni. A következő napok azonban még kritikusak lesznek. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság közölte, a feltámadó szél miatt a talaj és a növényzet folyamatosan parázslik, emiatt a Nemzeti Park igazgatóság munkatársai és a tűzoltók napokig a helyszínen maradnak. A kirándulók figyelmét felhívják, hogy a Bugaci nagyerdő és a borókat a nösvény látogatása szigorúan tilos. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség a gondozottjait meglopó nő ellen. A vádlott egy segítő szolgálat gondozójaként 2023 nyara és 2024 ősze között két idős kecskeméti asszony házi gondozását látta el. A nő ékszereket és használati tárgyakat lopott el az idősektől, hogy értékesíthesse azokat. A tolvajnak emellett amiatt is felelnie kell, hogy egy üzletben a lopásgátlót kiszakította egy pólóból, majd magára vette a ruhát. Az eltávolított áruvédelmi eszközzel a kezében sétált ki a kapun, amely bejelzett, így a nőt az üzlet munkatársai a rendőri intézkedésig visszatartották. A nő bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt. Újabb útszakasz újult meg Kiskun félegyháza külterületén. A felső galambos hatos dűlő egy szakaszán töredezett, kátyús volt a burkolat, amely jelentősen megnehezítette a közlekedést, emiatt volt szükséges a felújítás. A beruházás két ütemben valósult meg, elsőként kijavították a kátyúkat, majd korszerű felületzárással újították meg az útszakaszt, így tartósabb, biztonságosabban használható burkolat készült, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Júniusban is folytatódik az ingyenes szülés felkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyászati Osztály és Újszülött Részleg munkatársai a 28. héttől várják a kismamákat és párjaikat. A részvétel e-mailes regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott. Bővebb információ a kórház honlapján. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szeletét, Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
26: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gomb.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Faragó Miklós, 11 óra elmúlt, mindjárt indítom a témát, ahol majd hasznos tanácsokat kaphatnak a közlekedők, így a nyári időszakra a magyar közútnak köszönhetően. Na de játszunk is, új játékot indítottunk, új nyeremények vannak, és új feladat, de ami nem változott, az az SMS Viber számunk. Nyerni szeretnék üzenetet, ide küldjétek a 29 414 020-ra. Foci Grill Picnic a Rádió egy gongon, ez nyereményjátékunk címe. Az óra nyereménye 3 darab piroska szörp, van napi nyereményünk is, a Mincenti Húspiac jóvoltából, mégpedig grill húscsomag.
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Picnic a Rádió egy gongon.
1: És persze van a heti fődíj, egy elektromos grillsütő, és két darab belépő a Paloznaki Jazz Picnicre. A feladat annyi, hogy egy egyszerű focis kérdésre válaszoljátok. Tudjátok-e, hogy hány méterről rúgják például a büntet?

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Kedves hallgatóink, a telefonvonal túlsó végén itt van már a Magyar Közút Nonprofit ZRT műszaki vezérigazgató helyettese, Mikesz Csaba. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
3: Üdvözlök én is mindenkit!
2: A mai beszélgetésünk apropója az, hogy így a nyári időszakban sokan útnak indulnak, lehet, hogy éppen olyanok is vezetnek, akik ritkábban szoktak hosszabb úton vezetni, és hát önök is készültek így hasznos nyári tanácsokkal a közlekedőknek, és arra gondoltam, hogy ezt a hallgatóknak is átadhatjuk, és rádiós formába öntjük ezeket a jó tanácsokat. Hát még mielőtt utazunk és elindulunk, már az utazás előtt is vannak teendők, amire érdemes figyelni, igaz?
3: Igen, igen, így van. Ugye a Magyar Közút Nonprofit ZRT tényleg szeretné felhívni mindazoknak a figyelmét a nyári utazásokra, akik most indulnak el. Ugye itt a nyári szünet kezdetével rengetegen indulnak úton, és itt nem csak a belföldi nyaralókra gondolunk, de itt július elején ugye viszonylag nagy vendégmunkás forgalomra számítunk. Ugye Magyarország egy tranzitország, és ebben az időszakban jelentősen megnövekedik a forgalom. És nagyon fontos, hogy ha elindulunk, útnak indulunk nyaralni, pihenni, akkor tényleg tervezzük meg az utazásunkat. Ne azzal kezdődjön az utazás, hogy bepakoljuk a bőröndet, bedobjuk a kocsival és indulunk is, hanem gondoljuk át, hogy merre szeretnénk menni. Ugye a Magyar Közút Nonprofit ZRT www.utinfor.hu oldalán online információkat adunk az útfelújításról, forgalomterelésekről, illetve a balesetekről, aktuális forgalomról. Ha elindulunk, nézzük meg, hogy az az útszakasz, ahol szeretnénk menni, ott milyen a forgalmi helyzet. Ugye választjuk meg az indulási időt. Ugye tudjuk, hogy ilyenkor már ugye a reggeli csúcs nincs meg, mert ugye az iskolába járás már nincs, de a forgalom viszonylag nagy, de ne a reggeli csúcsokba induljunk el, hanem a csúcsok után kezdjük meg az utazást. Ugye ha el szeretnénk utazni Magyarországon, vagy akár Horvátország irányába, akkor nem biztos, hogy ugye a legrövidebb út, vagy a Balatonhoz az M7-es, vagy Bécsbe az M1-es, mert ugye tudjuk, hogy felújítások vannak. Itt nézzük meg azokat az alternatív utakat, ami lehet, hogy csak 10-20 perccel, 30 perccel hosszabbat mutatnak a navigációs rendszerek, de nyugodtabban, forgalomkorlátozás nélkül odaérhetünk.
2: Ha már a csúcsidőszakról beszéltünk, akkor sokszor ugye azt is lehet tapasztalni, hogy főleg péntek délután, szombat délelőtt indulnak meg az utazók, de ugyanez érvényes, hogy vasárnap este is sokan akkor jönnek haza. Ugye ez is egy ilyen csúcsidőszak a nyári időszakban.
3: Igen, igen. Ugye főleg ugye még mindig már a turnusváltások nem annyira jellemzőek, ugye ezeknek a időhatásai már tolódnak, már nem feltétlenül ugye a Horvátországban is, illetve a Balatonnál is ezek a hétvégi turnusok vannak, de akik csak egy hétvégére ugranak le akár Horvátországba, akár a Balatonra, ugye érzékelhető, hogy sokkal nagyobb a forgalom egy péntek délután, illetve vasárnap este vissza irányába. Tehát, ahogy említette is, érdemes ezeket eltolni. Tehát, ha tehetjük, nyaralni megyünk, akkor lehet, hogy elég elindulnunk hétköznap, és hétköznap érkezünk vissza, vagy akár ugye a szombat délutánba indulunk el, hogyha egy hetes nyaralásra megyünk. Tehát, ahogy említette is, nagyon érdemes így megtervezni, nem csak az indulási időt, hanem a utazás időszakát is.
2: Zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Téma. A rádió egy gongon. Spéci fűszerezésű házias ízeket ígérő grillcsomag plusz egy grillsütő. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci grill piknik a rádió.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Hasznos nyári tanácsokat adunk a közlekedőknek a telefonvonal túlsó végén. Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit ZRT műszaki vezérigazgató helyettese. Utazásunk során ne csak a navigációs eszközre hagyatkozzunk, hiszen sokszor beleeshetünk abba a hibába, a navigációs eszköz segít, de hát ott vannak az útirányjelző táblák, úgyhogy a kettőt összehangoltam, figyelje, minden sofőr, ez nagyon fontos.
2: Igen, igen, nagyon fontos. Gyakorta találkozunk olyannal, hogy a navigáció rendszer egy picikét megfagy, és készül veszük észre, hogy a csomópontnál már itt le kellett volna hajtanunk, és azonnal nyomunk egy féket, és az autópályán megpróbálunk visszatolatni, és mindenképpen azon a lehajtón lemenni, amit a navigáció mond. Ez rendkívül balesetveszélyes, rengeteg ilyen baleset van, nem csak a gyorsforgalmi hálózaton, de a főúthálózaton is, hogy megpróbálunk visszatolatni, és egy csomópontba lemenni. Ugye ezeknek a baleseteknek a kimenetele súlyossága nagy, mert gyakorlatilag egy tolató járműbe ütközik bele, ugye egy menetirányból érkező jármű. Tehát nyaralni megyünk, ne siessünk annyira, hogy a következő csomópont egy 10-20 perccel odébb van, és egy 10-20 perces kerülővel érünk oda, hanem a következő, igen, tehát ne tolassunk vissza, a következő lehajtónál, a következő csomópontnál hagyjuk el az autópályát, illetve a főutat. Ez az egyik legfontosabb tanácsunk.
1: Aztán ott van a követési távolság betartása, amiből sokszor baleset szokott történni, úgyhogy erre is érdemes felhívni a közlekedők figyelmét folyamatosan.
2: Igen, ugye látjuk azt, hogy a gyorsforgalmi hálózaton is ugye jelentősen megnövekedtek a sebességek. Ugye a sebességek megnövekedésével viszont nem növeljük a követési távolságot, hanem csökkentjük a követési távolságot, és mindenképpen szeretnénk leküzdeni az előttünk lévőket. Nyilván egy véletlen szituációból egy útra került tárgy, egy útra került állat, egy sima fékezésnél is rendkívül sok ilyenkor a ráfutásos balesetünk. Nem csak a követési távolság, de a sebességbetartását is mindenképpen kérjük az útraindulóktól.
1: Ha torlódást tapasztalunk, illetve torlódik a jármű forgalom, akkor olvastam a közleményükbe, hogy nem csak a folyamatos fékezés legyen, hanem a vészvillogót ilyenkor kapcsoljuk be, ez sokat segít?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon hasznos. Ugye az elmúlt időszakban ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlattá kezdett kialakulni. Nyilván, hogyha látjuk magunk előtt, hogy torlódik a sor, akkor ez a vészvillogóval érdemes felhívni a figyelmet. Ugye erre még most ugye már féklámpák ugye egyre jobban belesimulnak a közlekedésünkbe, de amikor egy ilyen sárga villogó hirtelen megjelenik, mindenki felkapja a fejét, tehát ez egy nagyon-nagyon jó technika arra, hogy jelezzük a mögöttünk lévőknek, hogy itt megváltozott forgalmi szituáció következik.
1: Egy zene után innen folytatjuk a Rádió egy gongon a témát.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A nyári időszakban sokan indulnak hosszabb útra autóval, mielőtt azonban nekivágnánk, érdemes néhány fontos dologra felkészülni, és ebben segít most nekünk Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit ZRT műszaki vezérigazgató helyettese, aki itt van velünk a vonal túlsó végén. Legyen az autóban láthatósági mellény, ez egyébként egy kötelező elem is, ha jól tudom.
2: Igen, ez nagyon fontos, és ugye a legfontosabb, hogy hol tároljuk ezeket. Ugye főleg, ha nyaralán indulunk, mi szokott történni, telepakoljuk a csomagtartót, mindent berakunk, ami csak befér otthonról, mert hát, ha szükségünk lesz rá. Bepakoljuk a láthatósági mellényt is, ugye az elakadásjelzés vélhetőleg ott van az autóban, és amikor előkövetkezik egy olyan szituáció, hogy meg kell állnunk, és hoppá, hirtelen fel kellene vennünk a mellényt, illetve a háromszöget, akkor jut eszünkbe, hogy a csomagok alján vannak ezek, tehát kipakoljuk a csomagot, hát eddig bármi történhet velünk az út szélén, tehát nagyon fontos, hogy olyan helyre rakjuk ezeket az eszközöket, amelyek kéznél vannak, ugye a láthatósági mellényt a kesztyűtartóba, ülés mellé, illetve ugye az elakadásjelző háromszöget, azt a csomagok mellé, hogyha bármi történik, tehát ne egy teljes kipakolással kelljen előre venni.
1: Mi az, amire még felhívná a figyelmet, esetleg nem esett szó, de fontos lehet?
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy mi a nyári időszakban próbálunk odafigyelni a forgalomkorlátozások kialakítására. Ugye ezzel ellentétben van az, hogy ugye a nyári időszak nekünk is alkalmas arra, hogy útfelújításokat, útkarbantartásokat végezzünk. Ugye itt két dolog miatt is ilyenkor alkalmas a technológiai időjárás, tehát nyilván viszonylag kevesebb a csapadék, illetve megfelelő a hőmérséklet hozzá, meg ugye ilyenkor a reggeli csúcsok miatt is ugye egy hosszabb forgalomkorlátozás is kevesebb problémát okoz. De viszont ha ilyen torlódásokban bekövetkezik egy esetleges megállás, ugye a Magyar Közút Nonprofit ZRT 3-as hőségriadóban, illetve a többi közútkezelő is vízosztással próbálja segíteni a forgalmi dugóban ragadtakat. De ugye fontos az öngondoskodás is, tehát aki mindenki, aki útra indul, főleg ilyen hőségriadós időszakban vigyen magával vizet, legyen maga mellett, ezzel nagyban segíti a dugóba várakozást.
1: Így igaz, úgyhogy hasznos tanácsokat fogadják meg hallgatóink, illetve, ahogy már ön is említette, az utinform.hu-n ott vannak a legfrissebb közlekedési információk is. Mi is használjuk egyébként, és tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogyha bármi történik az utakon, akkor legyenek körültekintőek. Nagyon szépen köszönöm Mikesz Csabának, hogy itt volt velünk.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk. Az M5-ösön Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, írja az útinform, és hogy a 88-as, 87-es kilométerek között a belső sávot zárták le, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az 5-ös főúton Lajos Mizse átkelési szakaszán a 67-es, 70-es kilométerek között szakaszosan burkolatot javítanak, az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható irányonként váltakozva. Ha van közlekedési híretek, fel is hívhatok 76-414-010 a telefonszámunk. SMS-ben, Viberen pedig a nyerni szeretnék üzeneteket várom, ha nyerni szeretnétek piroska szörpöt, grillhús csomagot vagy a grillsütőt, ami heti fődíjunk, pénteken sorsoljuk. Részletek a radiogong.hu weboldalán, a radiogong.hu-n, illetve Facebookon és Instagramon is mindent megtaláltok.

0: Háló.
1: Szia, Faragó Miklós, a Rádió egy gombol.
0: Szia.
1: Hello, Enikő?
0: Igen, én vagyok.
1: Te szeretnél nyerni?
0: Igen.
1: 3 darab piroska szörpöt adok, hogyha jól válaszolsz a következő focis kérdésre.
0: Oké.
1: Na meg persze az esélyeket a nap és a heti fődíjra, de egy gyors kérdés, még hogy követed a világbajnokság eseményeit?
0: Így úgy. A férjem.
1: Jó, de most nincs itt, hogy segítsen, ugye?
0: Nincs.
1: Na, de szerintem tudni fogod a választ, mert nem kell hozzánézni a világbajnokságot, mert az a kérdés, hogy hány évente rendeznek labdarúgó világbajnokságot? Féred, milyen gyakran ül a tévé előtt, hány évente érzed azt, hogy már megint világbajnokságot néz?
0: Mondtad? Ennél sokkal gyakrabban, de szerintem 4 évente van.
1: 4 évente, igen, valóban a helyes válasz 4, úgyhogy megvan a piroska szörp 3 üveggel.
0: Köszönöm.
1: És megvan az esély a húscsomagra, a Mindenti Húspiaci voltából délután sorsoljuk ezt a napi nyereményt, és egy elektromos grillsütőt is sorsolunk, pénteken van nektek egyébként grillsütőt?
0: Nincs, nagyon örülnék neki.
1: Úgyhogy pénteki fődíj sorsoláson akár a tiéd is lehet, plusz nem csak ez a grillsütő, hanem még a Paloznak egy jazz piknikre 2 darab belépőt is kap majd a heti fődíjas. Úgyhogy szurkolunk neked, Enikő.
0: Köszönöm szépen.
1: Ennyire egyszerűen tudtok ezen a héten is nyerni itt a Rádió egy gongon. A 2 órás Daily Mix kamrát felvételével. Ez lesz a Be Mine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci grill piknik a Rádió egy gongon.

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
10: És ez csak a kezdet.
11: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
13: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgy is tett!
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
17: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
18: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
17: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
19: Legnagyobb nyárzáró buli

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sing.org.
1: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
2: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
3: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
4: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
2: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
4: Mi így építjük a jövőt.
2: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
5: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
6: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskemét környékén, cigaretta lapolt a kamionban. A korai képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület 10. alkalommal hirdette meg versenyét. Hagyományos ízű, cukormentes, különleges lekvárokat is várnak, emellett zöldségkrémekkel is lehet nevezni. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Túrinform irodában lehet leadni augusztus 7-ig. Eredményt két héttel később a Híros Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A legfinomabb lekvárok és krémek készítőit díjazzák is. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Cigaretta lapolt a kamionban. A pénzügyőrök 336 doboz különféle márkájú török zárjegyes cigarettát találtak egy Törökországból Németországba tartó kamionban, amelyet az M5-ös autópályán ellenőriztek. A NAV munkatársai csaknem 1 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az adóhivatal tájékoztatása szerint az elkövető mintegy 1,3 millió forint bírságra számíthat. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiunkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Sérközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
10: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
9: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szeletét, Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
7: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
13: Rádió
12: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez már a Daily Mix itt a Rádió egy gongon.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: A mikrofonnál Faragó Miklós, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Foci grill piknik a Rádió egy gongon. Akár ebédre is megnyerhető az a húscsomag, amit elgrillezhettek majd az elektromos grillsütőn, amit pénteken fogunk kisorsolni. Szóval itt vannak a nyeremények, a napi nyeremény a húscsomag, a heti fődíj az elektromos grillsütő, plusz még jár majd a heti fődíjasnak a Poloznaki Jazz Piknikre két belépő is. De vannak óra nyereményeink, egészen pontosan minden órában 3 darab piroska szörpöt lehet nyerni. És hogy mi a feladat? Jelentkezni SMS-ben Viberen, hogy nyerni szeretnék, a 29-414-020-ra kell írnotok, és egy focis kérdésre helyesen válaszolni, hiszen focis kérdésekkel készültünk, zajlik még a labdarúgó világbajnokság, mi is naponta kétszer is hírt adunk az eseményekről, mondhatni ezzel is segítünk, de tényleg egyszerű focis kérdésekkel készültünk, várom a játékosok jelentkezését SMS-ben, Viberen, jön BB Rex és Faithless közösek közben a Daily Mixben.

Még mindig foci, de most bőséges grill csomagért, meg akár egy grill sütőért folyik a játék. Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon. Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió 1-en.

0: A rádiói gongot hallgatjátok, ez a Daily Mix, fél egy múlt néhány perccel, Teddy Swims dalával folytatjuk, közben pedig lehet a játékra jelentkezni.
1: Mostantól ketyegnek a másodpercek, várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Picnic a Rádió egy gongon.
0: 29 414 020 az SMS Viber számunk, ki tudtok tehát a játékra jelentkezni. Mikor járt legutóbb világbajnokságon a magyar labdarúgó válogatott? Valaki tudja? Szerintem az első játékosom tudta, én azért, hogy egy kicsit azt az információt így elengedtem a fülem mellett, bevallom őszintén. De aki nagyon figyelt és itt volt már velünk délelőtt óta, annak egyszerű lesz válaszolni erre a kérdésre is. A jó válaszért garantált nyeremény, a szörp 3 üveggel, és persze az esély a napi és a heti fődíjra. Nem sokára beszélek arról is, hogy ma milyen világnap van, és hogy miért is ünnepeljük a csók világnapját, vagy egyáltalán hogyan született meg ez a világnap. De most Teddy Swims énekel, ahogy ígértem, ez a The Door.

Spéci fűszerezésű házias ízeket ígérő grillcsomag, plusz egy grillsütő. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és a Daily Mixben közlekedési hírek.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Az 5-ös főúton az M44-es autó csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpálya van lezárva. Az 54-es főúton Jakabszállás és Soltvadkert között pedig figyeljetek, mert kátyúznak, a 19-es és 43-as kilométerek között az aktuális munkaterületnél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek! Szóljon az utalévőknek, szemfeldala most!

0: Rádió 1-en.
1: Még mindig foci,
0: de most bőséges grill csomagért, meg akár egy grill sütőért folyik a játék.
1: Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Legújabb nyereményjátékunk elindult, és egészen péntekig tart, ahol is majd fügyet sorsolunk.
1: Hello, tessék!
0: Szia, Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból. Kihez van szerencsénk, ki van a vonalban?
1: Szia, Zsolt vagyok.
0: Hello, Zsolt! Jelentkeztél a játékra. Követed a labdarúgó világbajnokság eseményeit?
1: Persze, követem.
0: És a kedvenc csapatod még bent van?
1: Bent. Spanyolország, Portugália, ma lesz. Spanyolok.
0: Ma lesz ráadásul. Oké. Na és van nekem is egy kérdésem, ha jól válaszolsz, nyereményt kaphatsz. Mikor járt legutóbb világbajnokságod a magyar labdarúgó válogatott?
1: 86-ban.
0: 86-ban, biztos?
1: Biztos.
0: Nagyon-nagyon jól tudod. Valóban, a mexikói VB-n voltunk ott.
1: Mexikói VB.
0: 40 éve. Azóta nem sikerült a kijutás, csak EB-re. Úgyhogy ezzel lehet esetleg összekavarni. Jól van, 3 üveg, piroska szörp a tiéd.
1: Ó, köszönöm szépen.
0: És bekerültél a kalapba. Délután a Mincenti húspiac jóvoltából húscsomagot sorsolunk. 25 ezer forint értékben. Pénteken pedig a heti fődíj sorsoláson is részt veszel. Elektromos grill sütőt sorsolunk ki.
1: Ó, oké. Köszönöm szépen.
0: És a grillsütő mellé még két belépő is jár majd a heti fődíjasnak, a paloznaki jazz piknikre. Úgyhogy maradj vonalban, adáson kívül felírom az adataidat, és persze sok sikert a sorsolásokon.
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Délután 4 és 5 óra között lesz napi nyeremény sorsolás minden nap, illetve pénteken majd 3 és 4 között, mert pénteken 4 és 5 között a heti fődíjat sorsoljuk ki. Minden részlet a rádio1gong.hu-n. A Daily Mix is folytatódik hamarosan egy sirendelával. Ez lesz a Camera Fnitt a Rádió 1 Gongon.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci Grill Piknik a Rádió 1 Gongon. Minden nap egy bőséges grill csomagot nyerhetsz, de a jó

0: is kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ismerős a hang, amikor a...
3: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
4: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
5: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
6: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
5: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
6: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
8: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szárdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
9: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. 2 lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
12: Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
2: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
1: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
2: Mi így építjük a jövőt.
1: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
2: Légy te is a csapatunk tagja.
1: A jövőt mi alakítjuk.
2: Benne vagy?
1: jelentkezés@infineon.com.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Bevezetik a játszótéri csendes órákat. Közösségi szolgálat a laktanyákban várják a jelöléseket a Gundel Károly díjra. Köszöntöm Önöket, Demeter Lia vagyok. Bevezetik a Rudolf kertben lévő játszótéren a csendes órák kezdeményezést. Szemerei Népataki Klaudia Kecskemét polgármestere közölte. Július 7-től keddenként 10 és 12 óra között, szerdánként 16 és 18 óra között a játszóteret elsősorban az autizmus spektrum zavarral, szenzoros feldolgozási zavarral, érzékenységgel küzdő gyermekek használhatják családjuk vagy pedagógusai kíséretében. A városvezető kiemeli, az intézkedés célja nem az elkülönítés, hanem esélybiztosítása ahhoz, hogy az esseni gyerekek egy nyugodtabb, befogadóbb, toleránsabb környezetben játszhassanak. Közösségi szolgálat a laktanyákban. 33 középiskolás vett részt a kecskeméti katasztrófavédelmi kirendeltség által szervezett nyári táborban. A diákok a kecskeméti és a Kiskun félegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokságokon nyerhettek betekintést a tűzoltók mindennapjaiba, járja honlapján a katasztrófavédelem. A tábor alatt a fiatalok tűzoltási ismereteket szerezhettek, megismerték a speciális járműveket és különleges szakfelszereléseket, megtudhatták, mit kell tenni rendkívüli idő járási helyzetek esetén, és elsajátították az alapvető első segélynyújtási és életmentő technikákat. Az egyik legnépszerűbb program pedig az volt, amikor megismerhették a katasztrófavédelem felderítő drónját. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
6: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
5: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szelet, itt Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Rádió
4: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

spéci fűszerezésű házias ízeket ígérő grillcsomag, plusz egy grillsütő. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon. Az

Még mindig foci, de most bőséges grill csomagért, meg akár egy grill sütőért folyik a játék. Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon. Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió 1-en. Ez a Daily Mix.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mix folytatódik, a mikrofonnál még ebben az órában Faragó Miklós. Ha nyerni szeretnétek 3 darab piroska szörpöt, egy focis kérdésre kell válaszolni. A játékra SMS-ben, Viberen tudtak jelentkezni, már jöhet is, küldjetek a nyerni szeretnék üzenetet a 2094140-20-ra. Az óra nyeremény mellett napi nyereményünk délután 4 és 5 között gazdára talál egy 25.000 forint értékű grillhús csomag a Vincenti Húspiac jóvoltából, heti fődíjunk pedig egy elektromos grillsütő pénteken sorsoljuk. Itt a Daily Mixben Alex Ferendalát indítom közben már, ez az Ordinary.

Rádió 1-en. Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon.

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az előző órában beszéltem én nektek arról, hogy elárulom majd, hogy ma milyen világnapot ünnepünk, illetve hát, hogy a csóknak hogyan is lett világnapja. A britek néhány évtizede észrevették, hogy a pusziszkodás, csókolózás kezd kikopni az emberek mindennapjaiból. Annak ellenére, hogy a csók a legintimebb, ugyanakkor az egyik legspontánabb cselekedeteink közé tartozik, amely a legbensőségesebb érzelmeket váltja ki belőlünk. Ezért tettek javaslatot a csók világnapjára. És hát Nagy-Britannia javaslatát elfogadta az ENSZ 1988-ban. Bejegyezték a hivatalos világnapok sorába ezt a napot, mint a csók világnapja. No, hát Alex Kedzsi is akkor ünnepelheti, és a Bamboleo című felvétellel folytatjuk itt a Rádiói Gongon. Ez a Daily Mix fél kettő előtt néhány perccel.

0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.
1: Nyáron is a Rádió egy gongot hallgatom.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert egy hidegfront súrolja a térségünket, a megnövekvő gomoly felhőzetből elszórtan alakulhat ki zápor. 28 fok van Kecskeméten. Hamarosan játszunk legújabb nyereményjátékunkon, vegyetek részt, a Daily Mixben pedig itt van a Senyoreta című dal.

villámgyors üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély Foci Grill játékunk nyereményeire. Foci Grill Piknik a Rádió 1 Gongon. Daily Mix a Rádió.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az 5-ös főúton Lajos Mizsa átkelési szakaszán a 67-es, 70-es kilométer között szakaszosan burkolatot javítanak, az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható irányonként váltakozva. Kecskemét belterületén pedig építési munkák miatt a 76-os, 77-es, illetve 78-as és 81-es kilométerek között is félpályás lezárásra számítsatok. Jön Hype a Tondola már is, itt a Daily Mixben.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és hívunk is egy hallgatót, aki szeretne velünk játszani, nyerni, focis kérdésre kell csak helyesen válaszolnia.
1: Igen, tessék, Anna vagyok.
0: Én pedig Faragó Miklós, a Rádió egy gongból.
1: Ja. Jó, már egyedül vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy tud-e valaki segíteni. Ja,
0: hát maximum én tudok segíteni. De ne izgulj, ne izgulj. Jól értettem? Hanna a keresztneved?
1: Igen, szia.
0: Na, figyelj, Hanna, mondom a kérdést, hogy melyik válogatott nyerte legutóbb 2022-ben a labdarúgó világbajnokságot? Segítek, van két lehetőség. Az egyik a helyes, figyelj. Vagy Brazília, vagy Argentína. Mi a megérzésed?
1: Hát, talán Argentína, Messi, nem tudom.
0: Argentina Messi, hát Argentina háromszoros VB győztes, és bizony ők azok, akik megnyerték legutóbb.
1: Ennyire azért nem követem, hú, oké.
0: Okay. Hú, nyugodj meg, három üveg piros kaször.
1: Azt hiszem, valami könnyebbet kérdezel, de hány csapat jutott be, ilyeneket már megnéztem.
0: Aha, sokkal könnyebbet is tudok még kérdezni. Hány kapu?
1: Szerintem elég, igen.
0: Figyelj, ez a kedvencem, hány kapu van egy foci pályán?
1: Ja, köszi, oké. Okay. Jó.
0: Na, hány kapu? Na, de tényleg, komolyra fordítva, hány kapu van?
1: Hát kettő, nem?
0: Igen.
1: A négy.
0: Jól van. Na. Kalapba kerül a neved, megvan a három üveg piros kaszörp egyrészt, ugye az a garantált nyeremény, és akkor a délután Vincenti húspiac jóvoltából húscsomag, 25 ezer forint értékben, ez sorsolunk.
1: Az is jó lenne, igen.
0: Na meg pénteken tudod, egy elektromos asztali grillsütő.
1: Igen, igen. Hát panelba lakunk, de azért jó lenne az is.
0: Erkély van?
1: Nem, papáékhoz, mamáékhoz, nem tudom. Sokat járunk oda is.
0: Vagy
1: kisfiammal, úgyhogy...
0: Ház előtt, a panel előtt, nem?
1: Volt már rá példa. Igen, na, a szomszédok, úgyhogy lehet ott is.
0: Minden
1: jó, hát azért, megint zasztottam azt ezzel a kérdéssel, de jó, oké. Okay.
0: Maradj vonalba, Fili, a mondataidat, és adáson okay. Kívül beszéljük a részleteket.
1: Jó, jó. Köszi,
0: köszi! Ray Dalton és a Blood Running, ezzel folytatjuk itt a Rádió egy gongon, illetve Nagy Tibor folytatja majd, mert 14 és 17 óra között ő is teszi fel a focis kérdéseket, és várja a nyerni szeretnék mondatokat, és sorsol majd napi nyereményt. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, találkozunk holnap is, itt leszek 10 és 14 óra között. További kellemes délutánt, jó rádiózást, viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon!

0: kettő focis kérdése. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Vincenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuperárak, ajándék lehetőségek.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
11: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
12: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
11: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
13: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetellállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
14: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés kukac infineon.com.
18: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
19: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Tilos látogatni a Bugaci nagy erdőt, meglopta gondozottjait egy nő. Újabb útszakasz újolt meg Kiskun félegyházán. Demeter Dia vagyok. Megfékezték a tüzet a Bugaci erdőrezervátum fokozottan védett mag területén. A lángok még péntek délután csaptak fel a területen. 10 település, összesen 17 tűzoltó egysége dolgozott a helyszínen. A lángokat végül sikerült megfékezni és körülhatárolni. A következő napok azonban még kritikusak lesznek. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság közölte, a feltámadó szél miatt a talaj és a növényzet folyamatosan parázslik, emiatt a Nemzeti Park igazgatóság munkatársai és a tűzoltók napokig a helyszínen maradnak. A kirándulók figyelmét felhívják, hogy a Bugaci nagyerdő és a borókatan ösvény látogatása szigorúan tilos. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség a gondozottjait meglopó nő ellen. A vádlott egy segítő szolgálat gondozójaként 2023 nyara és 2024 ősze között két idős kecskeméti asszony házi gondozását látta el. A nő ékszereket és használati tárgyakat lopott el az idősektől, hogy értékesíthesse azokat. A tolvajnak emellett amiatt is felelnie kell, hogy egy üzletben a lopásgátlót kiszakította egy pólóból, majd magára vette a ruhát. Az eltávolított áruvédelmi eszközzel a kezében sétált ki a kapun, amely bejelzett, így a nőt az üzlet munkatársai a rendőri intézkedésig visszatartották. A nő bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt. Újabb útszakasz újult meg Kiskun félegyháza külterületén. A felső galambos hatos dűlő egy szakaszán töredezett, kátyús volt a burkolat, amely jelentősen megnehezítette a közlekedést, emiatt volt szükséges a felújítás. A beruházás két ütemben valósult meg, elsőként kijavították a kátyúkat, majd korszerű felületzárással újították meg az útszakaszt, így tartósabb, biztonságosabban használható burkolat készült, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Júniusban is folytatódik az ingyenes szülés felkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyászati Osztály és Újszülött Részleg munkatársai a 28. héttől várják a kismamákat és párjaikat. A részvétel e-mailes regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott. Bővebb információ a kórház honlapján. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szelet, itt Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
15: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Folytatódik műsorunk az igazi mai slágerekkel és a foci grill játékunkkal, melynek garantált nyereménye ebben az órában is 3 darab piroska szörp. A napi főnyereményünk egy grillhús csomag a Mincenti húspiasztól, a hétvégén meg lehet nyerni a Dom Beach Bar és Music Bar jóvoltából egy grillsütőt is hozzá, és hogyha esetleg a grillezés után van kedvünk kirándulni, akkor 2 belépőnk van a palóznaki jazz piknikre is augusztus 6-tól 8-ig, úgyhogy ezért is érdemes minket hallgatni, no meg azért, mert nem sokára mondom a programajánlatokat. Addig is maradjatok velünk, érkezik Maroon 5 és Cardi B, ez a Girls Like You itt a Rádió 1 gongon.

Még mindig foci, de most bőséges grill csomagért, meg akár egy grill sütőért folyik a játék. Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon.

0: miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Tetszenek, nagyon szeretem a rádiót hallgatni. Rádió egy gong, és a igazi mai sláger megy.
0: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Nem mindennapi utazásra hívja a látogatókat a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Lift galériájának legújabb tárlata. Szabó Attila Tamás, a központi klinikai laboratórium biológusának alkotásaiból nyílt kiállítás Pillanatok Kínából címmel, amely a dél-kínai vidék különleges világába enged betekintést. Holnap délután 3 órakor Takács Attila térfelügyeleti csoportvezető előadását lehet meghallgatni a kecskeméti városrendészet tevékenységei köréről és munkájáról a József könyvtárban. Szerdán ismét mozizhatunk a főtéren, a Tér a térben. Az Aranyhomok Egyesület és a Turinform Kecskemét együttes szervezésében a Főtéri Sörkert mozi sorozat keretén belül szerda este 8:30-kor a Legény búcsú című filmet vetítik le. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az előrejelzés szerint a következő órákban lehet még egy-egy rövidebb futó zápor, aztán csak a hajnali órákban lesz komolyabb eső, illetve holnap délelőtt. A szél megélénkül, szerdán elég erős hidegfront éri el térségünket. A hőmérsékletben annyira nem fogjuk észrevenni, mert a 32 fokról 29 fokig hűl le a levegő. Hétvégére viszont újra strandidő lehet. 30-32 fokkal elős lesz az UV-sugárzás. Várjuk továbbra is a játékra jelentkezéseket. 0620 94 14 020 SMS és Viber számunk. Taylor Swift pedig már énekel, ez az Opalite.

Péci fűszerezésű házias ízeket ígérő grill csomag, plusz egy grill sütő. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci Grill Picnic a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 0-20-9-4-14-0-20, ide írt nekünk Gábor, és az M5-ös autópályán látott trafipaxot Ócsa és Újhartyán között. Az Útinform írja, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, napközben félpályás lezárások és erős forgalmazások.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Foci grill piknik itt a Rádió 1 gongon. Focis kérdésekre kell válaszolni a mai napon. Helyes válasz esetén a garantált nyeremény egy piroska szörp ajándékcsomag, a napi nyereményünk pedig a Mincenti Húspiac grill csomagból álló ajándékcsomaga, és ezzel nincs vége, mert pénteki fődíjsorsolásunkon egy elektromos grillsütőt lehet nyerni a Dom Beach Music Bar jóvoltából, és két darab, vagyis egy páros belépőt a Palóznaki Jazz Piknikre augusztus 6-7-8-ára a fesztivál idejére, úgyhogy hallgassuk is meg, hogy ki van a vonalban. Szia, Nagy Tibor vagyok.
1: Szia, Rózsegy Erzsébet.
0: Erzsébet, szia. Mennyire vagy jó a focis kérdésekben?
1: Hát, fölismerem a labdát.
0: Jaj, az nagyon jó. Az már fél siker, hogy nem egy tojás kell kergetniük, hanem egy labdát. A tojás kergetés lehet jobban megy.
1: Lehet.
0: Na figyelj, hát van két választási lehetőséged, tehát igazából 50-50 százalék az esélyed. A következő közül melyik az a nagy futball nemzet, amely korábban négyszer is nyert világbajnokságot, ám szégyen szemre már zsinórban a harmadik világbajnokságra ki sem jutott?
1: Vajon ez? Ez a teg.
0: Na figyelj, ez, hogyha legalább az elejét figyelgetted, hogy kint vannak kint a VB-n, akkor szerintem rá fogsz jönni. Olaszország vajon kijutott-e a világbajnokságra, vagy Németország volt az, aki már három alkalommal nem jutott ki a világbajnokságra?
1: Németország az kijutott, Olaszország nem.
0: Így van! Na látod! Kiváló vagy fociból!
1: Köszönöm szépen!
0: A piroska szörp ajándékcsomag a tiéd, és a nap végén fogjuk majd sorsolni a Mincenti Húspiac grill csomagját. Pénteki fődíjsorsoláson pedig nyerhetsz egy elektromos grillsütőt, tehát ezzel akár ha nem tudom, lakásban laksz, vagy házatok van?
1: Házikó.
0: Házikó. Házikóban is lehet használni, akár beltéren is lehet használni, mert ez egy elektromos állógrill, asztali grill is, és állógrill is, illetve ott lehettek ti is a Palóznaki Jazz Picnicen augusztus 6-tól 8-ig.
1: Jól hangzik, köszönjük szépen. Hajrá, spanyolok!
0: Hajrá, spanyolok! Na hát akkor hajrá!
1: Hajrá! És tikinek drukkolj!
0: Képzeld el, én antifoci rajongó vagyok.
1: Ne!
0: De.
1: Nem, én ilyen embert nem ismerek.
0: De, én képzeld el, egyetlen egy meccset se láttam. Nem, hazudok, mert amikor játszottak az afrikaiak, talán a csehekkel ott az elején, vagy horvátokkal, tudom. Na, azt félig láttam, de csak azért, mert a srácokkal szoktunk járni röplabdázni, és akkor így a strandröplabdázni, és így a háttérbe ment a meccs, és akkor, amikor én pihentem, akkor mondták, hogy szóljál, ha valami van. Jó, és ennyi volt. És egy nevet viszont megjegyeztem, az afrikai válogatottban nagyon tetszett, ez a sebelebelebele, vagy valami ilyesmi.
1: Tényleg van ilyen egyébként, valóban.
0: Igen, úgyhogy engem ez sajnos ez hidegen hagy ez a foci.
1: Ez most meglepett, abszolút. Szerintem nagyon izgalmas most a világbajnokság, csupa meglepetés. Tegnap esti brazilok is, hát...
0: Biztos kikaptak, fogadjunk.
1: Kikaptak sajnos egyébként.
0: Na, mondtam én, semmi értelme nézni a foci VB-t, a brazilok kikaptak, fúj. Ellenben érdemes.
1: Mikor megvan a labda, akkor elrúgják, ugye?
0: Igen, szívesebben játszom, mint ahogy nézem. No, de lehet a hallgatókat ez már nem érdekli. Gratulálunk a nyereményhez, maradj továbbra is velünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Nos, hát ez is kiderült, várom továbbra is jelentkezéseket, most is írhatok a 2094-14-020-ra. Nem sokára jönnek a friss hírek, a következő órát pedig indítja Taylor Swift és a The Face of Ophelia.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon.

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Vincenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is lett.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sing.org.
1: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
2: Sok időt eltelt az utolsó plazma adásod óta, igaz?
3: Hű, legalább fél év.
2: Gond egy szál se. Mi tárt karokkal várunk vissza. Most pedig különösen érdemes újra belevágnod életmentő jó szokásodba. A Plazma Center ugyanis júliusi újraalkalmasítás követő első plazma adásodat 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik újrakezdő adásodat pedig 18 ezer forint jutatással ünnepli meg. Ez bárhogy is számoljuk, összesen 97 ezer forint. Foglalj időpontot újraalkalmasításra. Szeretettel várunk vissza. Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu.
4: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
5: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnugraszt, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
6: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
7: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
6: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
8: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
9: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
10: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
9: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
11: Reklámot hallottak.
12: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
13: Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskemét környékén, cigarett alapult a kamionban. A korai képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület 10. alkalommal hirdette meg versenyét. Hagyományos ízű, cukormentes, különleges lekvárokat is várnak, emellett zöldségkrémekkel is lehet nevezni. Az elkészült finomságokat a kecskeméti Túrinform irodában lehet leadni augusztus 7-ig. Eredményt két héttel később a Híros Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek ma. A legfinomabb lekvárok és krémek készítőit díjazzák is. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Cigaretta lapolt a kamionban. A pénzügyőrök 336 doboz különféle márkájú török zárjegyes cigarettát találtak egy Törökországból Németországba tartó kamionban, amelyet az M5-ös autópályán ellenőriztek. A NAV munkatársai csak nem 1 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az adóhivatal tájékoztatása szerint az elkövető mintegy 1,3 millió forint bírságra számíthat. Kiskezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat, hangsúlyozta rádiunkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Sírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
14: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
13: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szeletét, Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
15: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak igazi mai sláger megy.

Foci Grill Piknik, itt a Rádió egy gongon, üdvözlök mindenkit a mikrofonnál. Nagy Tibor, mindenki foci lázban ég, és hát ha már ezt a tudást magunkba szívtuk, akkor ezt használjuk nyeremények formájában, mert hogy minden órában van egy piroska szép ajándékcsomagunk, amit meg lehet nyerni a nap végén. A grill csomagot a Mincenti húspiasztól, illetve a hétvégén egy elektromos grill sütőt a Don Beach Music Bar jó voltából, és valaki másodmagában még elmehet a palóznaki jazz piknikre is. Úgyhogy lehet jelentkezni 0-20-9-4-14-0-20, ez az SMS és Viber számunk. Ide írjatok, ha nyerni szeretnétek. Szenfeld pedig már zenél nekünk, ez a Hátlák.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Erling Haaland duplájával Norvégia tegnap este 2-1-re legyőzte Brazíliát és bejutott a negyed döntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Haaland már 7 gólnál jár a tornán, csak úgy, mint Lionel Messi és Kylian Mbappé. A világbajnokságok történetében először fordult elő, hogy 3 játékos is elérte a 7 gólt. Ezt a 3 játékost a VB góllövő listán szorosan követi 6 találattal Harry Kane, az angolok csatára, aki 11-esből volt eredményes a mai éjszakai Mexikó elleni 3-2-es győzelem során. Harry Kane már 85 gólos a válogatottban, ezzel megelőzte a nemzetközi góllövő lista 10. helyén a 84 találatig jutó Puskás Ferencet. Ezt a listát 146 válogatott góllal Cristiano Ronaldo vezeti, aki bejelentette, az idei az utolsó világbajnoksága. Sokan már 4 évvel ezelőtt is ezt hitték, de most 41 évesen Ronaldo tényleg úgy dönt, befejezi a VB karrierjét. Kérdés az, ezt milyen eredménnyel teszi, ugyanis Portugáliára ma este hatalmas rangadó vár Spanyolország ellen. A tét a legjobb 8 közé jutás. A találkozó 21 órakor kezdődik Dallasban. A mai játéknapon a másik mérkőzést magyar idő szerint hajnali 2-től rendezik Seattle-ben, ahol a házigazda Egyesült Államok Belgiummal csap össze. Ez volt a Rádió 1 Gong foci VB hír összefoglalója.
0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Az is lehet, hogy a foci VB hírekhez kapcsolódik majd az óra kérdése, úgyhogy aki szeretne nyerni, az mindenképpen üzenjen most 0620-9414-020 az SMS és Viber számunk. Ugyanide várom a közlekedési információkat is, de lehet hívni a 76-os körzet 414-010. A 21 Pilots slágerével folytatjuk, ez már a Hit az itt a Rádió 1 Gongon.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
3: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezze mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
4: V6-os motor, 639 lóerő.
5: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
4: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
5: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
4: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
3: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Hallgatóink szerint Trafipax dolgozik Gátér és Csongrád között, valamint Lakitelek és Tisza-Kécske között is Trafipaxot láttak. Várjuk a közlekedési infókat, 0620-9414-020 az SMS és Viber számunk is, itt lehet jelentkezni egész héten. A Foci Grill Piknik nyereményjátékunkra is bármikor, úgyhogy üzenjetek, nyerjetek és bármikor visszahívhatunk vissza az igazi mai slágerekhez. Óriási nagy kedvencem, Faithless és Bibi Rexha dala, ez a New Religion, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, egy focigrill piknik, ez a játékunk, a garantált nyeremény jó válasz esetén, egy piroska szörp ajándékcsomag, és lesz napi nyereményünk is, a Vincenti húspiacból egy grillcsomag összeállítás. Hétvégi fődíjunk pedig a palóznaki jazz piknikre egy páros belépő is, hogy legyen min megsütni a grillhúsikat, a Dom Beach Music Bar felajánlott nekünk egy elektromos grillsütőt, úgyhogy nézzük is meg, ki van a vonalban. Halló, Nagy Tibor vagyok.
1: Szia Tibor, Ancsi vagyok.
0: Szia, Ancsi, jól értettem?
1: Igen, Anna Mária, csak úgy
0: röviden. Igen, abszolút. Mennyire vagy jó fociban?
1: Hát, régebben jobb voltam, most próbálkozom.
0: A játékkal próbálkozó, vagy próbálod felvenni a fonalat? Így
1: hát a fonalat is, mert régebben apával rendszeresen néztük, most annyi időm nincsen gyerekek mellett.
0: És a gyerekek még nem nézik?
1: Folyamatosan nézem. Hát megnézik, de nem köti le őket, tehát inkább játszanak.
0: Ja, hát nagyon helyes. Megmondom őszintén, engem sem, de én nem is próbáltam megnézegetni. Majd a mai meccset meg fogom nézni, mert egy olyan helyre fogok menni, ahol biztos vagyok benne, hogy menni fog a foci meccs, úgyhogy kíváncsi vagyok én is. No, hol rendezik az idei labdarúgó világbajnokság döntőjét? Vajon Torontóban, vagy inkább New Yorkban? Július 19-én vasárnap lesz egyébként 21 órától.
1: Azt hiszem New Yorkban.
0: Én is azt mondanám, hogy New York, még így, hogy nem tudom a jó választ, és igen, ez a helyes válasz. Tiéd a piros köszöp ajándék csomagja, és bent vagy a napi fél is a sorsban.
1: Nagyon szuper, nagyon köszönöm a srácokra, nagyon örülni fognak a szörpikének, játék mellé jól jön az üsítő.
0: Mi kell hozzáállni? Ilyen egyszerű a játék. Szóval lehet továbbra is jelentkezni, a következő órában fődíjat sorsolunk, nem sokára jönnek a friss hírek, utána pedig a Hertz és a Wonderful Life, itt a Rádió egy gongon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. Minden nap egy bőséges grill.

0: most grillsütőt is nyerhetsz. Mindössze egy jó választ várunk tőled egy pofon egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Tedd, mint gondolnád.
6: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
11: És ez csak a kezdet.
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
14: Július 30, augusztus 1.
13: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
14: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
13: Második kecskeméti Summerfest.
14: Jegyek oneticket.hu.
15: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
16: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabra-ba, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
17: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
18: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a Hippie Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a hippieautó.hu oldalon.
19: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
20: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
21: Volkswagen. Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Tilos látogatni a Bugaci nagyerdőt, meglopta a gondozottjait egy nő. Újabb útszakasz újolt meg Kiskunfélegyházán. Demeter Dia vagyok. Megfékezték a tüzet a Bugaci erdőrezervátum fokozottan védett mag területén. A lángok még péntek délután csaptak fel a területen. 10 település összesen 17 tűzoltó egysége dolgozott a helyszínen. A lángokat végül sikerült megfékezni és körülhatárolni. A következő napok azonban még kritikusak lesznek. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság közölte, a feltámadó szél miatt a talaj és a növényzet folyamatosan parázslik, emiatt a Nemzeti Park igazgatóság munkatársai és a tűzoltók napokig a helyszínen maradnak. A kirándulók figyelmét felhívják, hogy a Bugaci nagyerdő és a borókat a nösvény látogatása szigorúan tilos. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség a gondozottjait meglopó nő ellen. A vádlott egy segítő szolgálat gondozójaként 2023 nyara és 2024 ősze között két idős kecskeméti asszony házi gondozását látta el. A nő ékszereket és használati tárgyakat lopott el az idősektől, hogy értékesíthesse azokat. A tolvajnak emellett amiatt is felelnie kell, hogy egy üzletben a lopásgátlót kiszakította egy pólóból, majd magára vette a ruhát. Az eltávolított áruvédelmi eszközzel a kezében sétált ki a kapun, amely bejelzett, így a nőt az üzlet munkatársai a rendőri intézkedésig visszatartották. A nő bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt. Újabb útszakasz újult meg Kiskunfélegyháza külterületén. A felső galambos hatos dűlő egy szakaszán töredezett, kátyús volt a burkolat, amely jelentősen megnehezítette a közlekedést, emiatt volt szükséges a felújítás. A beruházás két ütemben valósult meg, elsőként kijavították a kátyúkat, majd korszerű felületzárással újították meg az útszakaszt, így tartósabb, biztonságosabban használható burkolat készült, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Júniusban is folytatódik az ingyenes szülés felkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyászati Osztály és Újszülött Részleg munkatársai a 28. héttől várják a kismamákat és párjaikat. A részvétel e-mailes regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott. Bővebb információ a kórház honlapján. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szeletét, Kecskemét térségében 30-31 fok várható. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kisebb záporok továbbra is előfordulhatnak. Élénk marad a légmozgás, a friss hajnalt követően a legmelegebb órákban 30-32 fok körül mérhetjük majd a csúcsértékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor, vigyázzatok magatokra a hazafelé úton. Trafipax is dolgozik térségünkben, Lakitelek és Tiszakécske között láttak, illetve Szent Király és Kecskemét között is trafi dolgozik. Várjuk továbbra is a közlekedési infokat, 0620-9411-020 az SMS és Viber számunk. De Kid Laroi és Justin Bieber dala jön, ez már a Stay itt a Rádió egy gongon.
1: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Foci grill piknik játékunkra továbbra is lehet jelentkezni. Egész héten játszunk. Garantált nyereményeink minden órában egy piros kaszőr ajándékcsomag, illetve naponta egy grillhúsokból összeállított ajándékcsomag a Mincenti húspiacból. Heti fődíj sorsolásunkon pedig egy páros belépőt nyerhettek a Palóznaki Jazz piknikre augusztus 6-7-8-ára, és hogy legyen min megsütni a grillhúsokat, a Dombis Music Bar jóvoltából egy elektromos grillsütőt is lehet nyerni. Tehát jelentkezzetek, 0620-9414-020 az SMS és Viber számunk. Stadium X pedig már zenél nekünk, ez a Let You Let Me Go, itt a Rádió egy gongon.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A délutáni órákban feltámadhat a szél, és lehet egy-egy rövidebb zápor, zivatar. A hajnali órákban 16-17 fokig hűl a levegő. Holnap délelőtt csapadékosan indulhat a napunk, és napközben is lehet eső, de 32 fok lesz a legmelegebb órákban. Szerdán ér el minket egy hideg front. Itt a Rádió egy gongon, pedig hamarosan

0: Shazam. Ezzel várok vissza mindenkit néhány perc múlva.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
4: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Szervíz 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Szervíz autószerelőműhelyt. Boskár Szervíz. Minden, amire autója vágyik.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
11: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
12: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
13: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnugraszt, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
14: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
15: V6-os motor, 639 lóerő,
14: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
2: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
14: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
2: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Don't worry, ez volt Metkon slágere itt a Rádió egy gongon. Hölgyeim és uraim, közlekedési információk jönnek. Az útinform jelentése szerint az M0-as autóút keleti szektorán az ivataros időjárás miatt vízes útburkolat mellett kell autózni, emiatt vezessenek nagyon óvatosan az időjárási körülményeknek megfelelően. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között az útépítés miatt továbbra is dugóra lehet számítani, illetve baleset történt az M5-ös és az M0-as autóút keleti szektorán a 46-os kilométernél. Forgalomkorlátozás van.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy foci grill játékunk zajlik ezen a héten. A garantált nyereményeink már elfogytak, de holnap is tutira lesznek piroska szörpök. Illetve a heti fődíjunk egy páros belépő a palóznaki jazz piknikre, és egy elektromos asztali grill, aminek egyébként lábai is vannak, a Don Beach Music Bar jóvoltából valakié lehet, amin meg lehet sütni a mai nap, illetve a minden napi nyereményünket. Hallgassuk meg, hogy ki nyert ma.
1: Halló, Johanna vagyok.
0: Én pedig Nagy Tibor a Rádió egy gongból.
1: Ja, szia.
0: Szia, meglepődtél.
1: Hogy ez most nem az még?
0: Mi az? Mi nem az? Ez nem az még?
1: Bocs, a vezeték nélküli a fülemben van, és nem tudom, hogy meg fogja itt szakadni, mert tudod így, én, hogy játszani rá. Ez már a...
0: Nagyon bírom ezt a csajt.
1: Ez már a... Napi fődíj?
0: Hát képzeld el, ez már a napi fődíj!
1: Ó, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy a grillhúsok már megvannak, most már csak azért kell izgulni, hogy a grillsütő is meglegyen, amelyet pénteken fogunk majd sorsolni. Lakásban vagy házban laktok?
1: Panelban lakunk, de a Miki adott egy nagyon jó ötletet délután, hogy menjünk le, és majd ott grillezzünk.
0: Akár. De egyébként ez egy elektromos grillsütő, tehát hogy szerintem ezzel lehet a panelban is grillezni. Vagy nem?
1: Hát akkor te most adtál egy még jobb ötletet, úgyhogy kipróbáljuk, ha
0: igen,
1: úgy alakul.
0: Be kell dugni a konnektorba, mert mondjuk, hogyha tizediken laktok, és akkor a tizedikről kéne leengedni egy 30 méteres hosszabbítót, az kevésbé biztonságos szerintem.
1: Majd utána járok, de a húsnak is nagyon örülök.
0: Figyelj, ma a legrosszabb esetben bedobjátok a sütőbe, vagy éppen egy serpenyőbe, abba is meg tudjátok sütni, de hogyha tiétek lesz az elektromos grill, akkor annál jobb, és hogyha még nagyobb szerencsétek van, akkor még a palóznaki jazz piknikre is elmehettek, ami augusztus 6-7-8-án lesz. Egy páros bérlet lesz majd a pénteki fődíjunk még mellé.
1: Nagyon jó hangzik az is.
0: Johanna, örülök, hogyha vidám napot okoztunk. Te vidám napot okoztál nekem. Egyébként?
1: Mert egyébként még dolgozok, és mondom, majd ha valaki hív, akkor majd nyugodtan fel tudom venni. De nagyon-nagyon örülök tényleg, úgyhogy köszönöm szépen. Hallgatlak titeket továbbra is.
0: Hallgass minket a hét minden napja.
1: Köszi. Oké, köszi. Szia.
0: És hallgassatok ti is továbbra is minket, hiszen holnap is folytatódik a foci grill piknik, piroska szörpökért, mincentű húspiac ajándékcsomagért, és a heti fődíjunk, ahogy mondtam, a palóznaki jazz piknikre egy páros belépő, illetve a Don Beach Music Bar jóvoltából egy elektromos grillsütőt lehet majd nyerni. Ne kapcsoljatok el, hiszen nem sokára érkezik a Live Mix Discosheet World is Mine Radio Show, illetve holnap 6-10-ig Balázsékkal lehet ébredni. 10 óra után pedig Faragó Miklós lesz a házigazda. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, a viszonthallásra. Nagy Tibort hallottátok, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
10: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Legnagyobb nyárzáró

0: percek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 190 000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
2: Volkswagen.
3: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
4: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
3: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
5: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
6: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
7: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkerti tóba. Új varázslattal vár a vadkerti tó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkerti tó. Oázis a homokhátság szívében.
8: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Annyi jó zene van, de csak a rádió egy játsza őket. Kizárólag a legnagyobbak.
9: Változatosan.
10: Rádió egy gong. Rádió egy gong. Rádió egy gong.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
10: Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
11: Hello mindenkinek, hello Rádió 1, üdvözlök mindenkit, tűpontosan délután 5 óra van, ami azt jelenti, hogy átállunk 2 lemezlejátszóra, és hát jogos a felvetés, hogy vajon mit keresek én itt a beköszönésbe. Hát az van, hogy Juhász Geri nagyon apuka, nagyon süsü dedi, és apukai kötelezettségei a frászt hozzák rám, és azt gondolnám, hogy nem ér ide időbe, és nekem ezt most el kell kezdenem egyedül, de hát itt van, pedig már felkészültem, hogy
12: itt elviszem van, ezt. Itt van süsü dedi, aggodalomra semmi ok, hello drága, olyan, az én kiskutyám süsü, akit 2 hónapja fogadtam örökbe, kézzétek el. Imádja az esőt, és én minden alkalmat kihasználok arra, hogy kimenjünk az esőbe rohangálni.
11: Kétféle kutya létezik, az egyik süsű, a másik olyan retteg a szerintem a viharba, szóval nagyon örülök ennek, Geri. Igazából én már felkészültem, hogy elviszem a hátamon ezt a műsort. A hangomért előre is elnézést kérek, mondtam, nagyon nyár van, és nekem ilyen a hangom a nyári fesztivál szezonban.
12: És ne vedd el a munkámat, léci. Most még ne. Na jó, mi itt mind a két lemezjátszón 2 órán át kezdjük.
11: Jó, hát
12: el.
11: Akkor köszi szépen. Accent és a Don Lee-vel indulunk, akkor velem és Juhász Gerivel itt a Rádió 1 Live Mixben.
10: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Ez a Rádió 1 Live Mix.

0: bemutató nyári sláger 2026-os, ez volt Alex Kenji, és a Bumble itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk, közlekedési infók jönnek. Balesetek, 2 is van Budapesten, az egyik a Kossuth-Lajos utcában történt nemrég az Asztóriánál, a másik a Soroksári úton, a Vágóhíd utcánál, és 10 kilométeres dugó van az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös felé, Maglód térségében a 47-es kilométertől, itt ugyanis kiborult egy teherautó rakománya az aszfaltra. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Na és akkor Jami ezt az SMS-t figyelt. Sziasztok Jami és Geri, be kell valamit vallanom. Jamina függő lettem. Egyszerűen nincsenek szavak arra, hogy milyen elképesztő show-t csináltál szombat éjszaka a Dunapart Festen a Rádió 1 stage-en. Katartikus élmény volt, a szetted alatt konkrétan átkerültem egy másik valóságba. Nagyon jó érzés, hogy valaki ennyire képes kapcsolódni a közönséghez, mint te, Jamina. Köszönöm, hogy vagy nekünk. Külön öröm volt számomra újra parcsizni veled az első sorból. Üdvözletel, Attila.
1: Jó, oly, úristen, de jó, és egy kicsit most visszamentem fejbe oda arra az éjszakára. Hát tényleg elképesztő, nekem még mindig a legnagyobb fesztivál élményem ez a fesztivál, és képzeljétek, az egyik közeli hozzátartozóm azt mondta, mióta ismer engem, azóta a legjobb szettem volt.
0: Azt a mindenit!
1: Úgyhogy erről maradtál, Geri, kérlek.
0: Jó, hát otthon voltam Süsivel.
1: Igen, szóval tényleg nagyon jó volt, és Attila, köszönöm, a neked is átjött, és nem csak én örülök így magamnak, de hogy tényleg nagyon jó volt.
0: De jó, és mindenkinek köszönjük, aki ott volt velünk a helyszínen, és hát hamarosan nyáron folytatjuk ám a közös bulizást, a közös fesztiválozást. Erről jönnek a részletek hamarosan. Megyünk tovább.
1: Igen, egy saját dallal megyünk tovább, amit ugye tavaly az egyik leghallgatottabb rádiósláger lett itthon, hiszen Sofi és Jamina közöse a Holograms tök sokáig vezette a rádiós listákat, ennek nagyon örülök. És Sofival, képzeljétek, Gözerővel dolgozunk a következőn, aminek ugyanez lesz a tematikája, nagyon szeretnénk egy régi dalt újra gondolni, úgyhogy még a jövő zenéje, de maradjatok résen, jön a Holograms itt a Rádió 1-en.

0: megy ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk. Hello, Jami és Geri, megkezdődött a hétfő délutáni sütögetésünk. Csillezéshez tökéletes a mix, üdvözlettel a térd műtött Ádám Miskolcról.
1: Jaj, de jó nektek, tényleg ez a sütögetés annyira egybefornálom a nyárral, úgyhogy tényleg élvezzétek és érezzétek jól magatokat.
0: Sziasztok, nem lehetne egész évben Summer Edition, hogy mindig 2 órás legyen a mix, kérdezi tőlünk valaki SMS-ben. Még ez is benne van a pakliban, nyárra tervezzük, aztán pedig majd meglátjuk. Jami, a tehetségkutató, ezt nagyon sokan kérdezik, hogy mi a helyzet ezzel, mikor indul.
1: Igen, ugye nekem volt már egy DJ tehetségkutatón pár évvel ezelőtt, ahol elképesztő túljelentkezés történt, mert 94-95 darab jelentkező volt, és most idén meg szeretném egy kicsit profibban csinálni, mert hát nem számítottam arra, hogy ennyi embert érdekel, és egyáltalán az én nevem alatt, hogy valakit érdekelne a DJ tehetségkutató, úgyhogy nagyon rajta vagyok, képzeljétek el. Idén zsűrivel, tök profi helyszínnel, támogatókkal szeretném megcsinálni, és a tervezett idő az augusztusban indul majd az elő jelentkezés, ami egy online felületen fog folyni, és a legjobb 15 vagy 20, még nem tudom, nyilván attól függ, mennyi ügyes jelentkező lesz. Egy nagyjából 15-20 embert szeretnék majd élőben meghallgatni.
0: Nagyon jó, Jami. Nagyon drukkolunk. Hajrá, hajrá, 0-23-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Jamina, tehát egészen este 7-ig élőben a lemezjátszók mögött megyünk tovább.
1: Így van, egy nagyon nyári dallal fogunk tovább menni, úgyhogy küldöm oda a sütögetőknek. Ez lesz Bob Sinclair és a Crew Summer. Itt a Rádió egy Live Mixben.

0: Sziasztok, nagyon szuperek vagytok, még a pizza tészta is majdnem elrepült a kezemből, olyat játszik ma Jamina, csak itt tovább, puszi, Júlcsi a pizza szakács.
1: Ú, de jó, neked akkor te egy pörgeted a levegőbe, biztos.
0: Igen,
1: azok a
0: te amire... ezeket, ő a pizzákat.
1: Tényleg, de jó, micsoda párhuzam.
0: Bizonyám. Jaminával maradunk mind a ketten itt a stúdióban még bő egy órán keresztül, úgyhogy senki sehová, jó?
1: Így van, tehát azt szoktuk mondani, hogy kicsit elmegyünk, hogy aztán visszajöhessünk, tehát maradunk ugye még egy órát, ne felejtsétek, ez a Rádió 1 Summer Edition Live Mix. 2 órán keresztül egészen hétig itt vagyunk, maradjatok velünk a következő órában is.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt.

0: Kövestjén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
10: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
11: Premier Outlet Budapest.
12: Világmárkák, világra szóló áron.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
15: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
18: És ez csak a kezdet.
19: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
20: Ez a szabadság szigete. a te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
21: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Edition. Egész nyáron 2 órán át vannak velem itt Magyarország legjobb DJ-i hétköznap délutánonként. Ma például Jamina. Hello, Jami.
1: Így van. Hello, hello, sziasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Bulizatok velünk még 1 órán át. Élőben megyünk a YouTube-on és a rádió egy TikTok csatornáján is. Menjünk tovább.
1: Így van. Tök jó, szerintem is használjátok ki, hogy tényleg egészen hétig itt vagyunk veletek 2 lemez lejátszóról, amivel indítom a második órát, nem más, mint Taylor Swift, akinek ezúttal is gratulálunk, ugyanis férjhez ment. Lezárták egész New Yorkot kb. Igen, szóval a Férofofilia, egy közönségkedvencen indítom a második órát Love Luxury Remixében.

0: időjárást jelenteni is egész profin tud.
1: Istenem, én egész nap dolgozom itt igazából 5 órától folyamatosan, de oké, időjárás jelentésünket hallják. Szeles nyári napunk lesz holnap, reggel 18-17 fokról fogunk indulni, jól becsap bennünket az időjárás, tehát azt hinnéd, hogy kellemes, akár még pulcsit is vesztek fel, aztán délutánra kapsz egy jó 33 fokot, ömleni fog rólatok a víz, ugyanúgy nyári hőség lesz holnap is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Úgy szeretem, hogy itt vagy, ami csillagos ötös. De tényleg, partiban vagyunk Balázsék időjárás jelentésével, mert azt nem lehet legyőzni meg semmit, de azért ez jó volt. Becsap minket az időjárás, nagyon jó. Ne felejtjétek, a Rádió egy kívánság műsorban majd 7-től páros belépő gyerhetek a DJ Otis óra, ugye a hajógyári szigetre. Megyünk közben tovább.
1: Így van, egy óriási kedvencem a Sun Goes Down. Egyébként nagyon-nagyon sok feldolgozásban létezik. Egy nagyon nyár, nagyon szeretem játszani, amikor tényleg megkívánja a helyszín, amikor látom a naplementét. Például most a Dunaparton zenéltem, és annyira szép, ahogy tényleg a Gellért hegy mögött lement a nap. És most újra elővettem ezt a dalt, nálam Clooney remixében fog pörögni, és mindenképp szerettem volna a mai live mixbe betenni. Jön Clooney és a Sun Goes Down itt a Rádió egy live mixben.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri!

Igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: beszélgetünk, ilyenkor hétközben mellettem Jamina a lemezjátszóknál. Jamina, minden egyes fellépése és mindegyik rádióműsora felér egy kardióval még nézve is, írja Gina.
1: Igen, és én ezt szám szerint is tudom, mert szoktam ugye okos gyűrűvel mérni, úgyhogy elképesztő, hogy én nekem orvosi tanácsra zabálnom kell, hogy ne fogyjak el.
0: De jó neked!
1: Mert annyit szoktam ugrálni, úgyhogy tényleg életveszély.
0: Ne felejtjétek, a következő órában 7 és 8 között a Rádió 1 Kívánság műsorban páros belépőt nyerhettek majd a DJ Otis óra a Hajógyári szigetre. SMS és Viber számunk 0623-111-111. Rövid hydration break, aztán még fél órán itt vagyunk.
1: És ha már hydration break, a mai nap kérdése ugye, hogy a spanyolok vagy a portugálok nyernek, úgyhogy mindenképp ezt beszéljük meg, légy cím, mert ez óriási kérdés. Jövünk mindjárt vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Július 30, augusztus 1.
5: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszky meg a Vega, és még sokan mások.
4: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
5: Második kecskeméti Summerfest.
4: Jegyek oneticket.hu.
6: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
8: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
7: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
8: Mi így építjük a jövőt.
7: Az Infineon Technologies cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
8: Légy te is a csapatunk tagja.
7: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
9: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
10: Házépítésben gondolkodsz?
11: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
10: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
11: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
12: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Vagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton. A Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.

0: Portugália vagy Spanyolország, kérdezi Bálint.
1: Igen, most minden erről szól. Ha hiszitek, hanem még egy kis prospektusom is van, amiben így az ágakat tudom vezetni, és annyira
0: esküvő. Egy igazi focista feleség.
1: Igen. Én szívből a portugáloknak szurkolok. Egy nagyon nehéz meccs lesz szerintem, szóval abban már nem vagyok biztos, hogy a portugálok mennek tovább, de ettől lesz jó ez a meccs, hogy nem egyértelmű szerintem, hogy ki fog nyerni, de én a portugáloknak szurkolok.
0: Nagy meccs lesz, este 9-kor kezdődik majd, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, megyünk tovább.
1: Igen, Rihannát semmiképpen sem akartam kihagyni a mai mixből, egyszer már az első órában felcsendült a Don't Stop the Music, most pedig a Pondo Replay-jel megyünk tovább, úgyhogy maradjatok még itt, vagyunk egy jó negyed órát a Rádió 1 Summer Edition Live Mixben. At the turntables now.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Közkívánatra egész nyáron két teljes órán át mixelünk, tehát 5-től egészen 7-ig. Jamina állt ma itt mellettem a lemezjátszói mögött. Milyen lesz a heti menet?
1: Igen, azért nagyon durva, mert ugye a nyár az arról szól, hogy hétvége, hétköznap az így egybe folyik nagyjából nálam, úgyhogy csütörtöktől indulok magyar, nem lehet ugye kimondani, legyen akkor Vonyarc Vashegyen, okay. És akkor Opusztaszeren és Békésen duplázok pénteken, szombaton pedig Velencén és Siófokon.
0: Hú, de szép lesz!
1: Igen, ilyen 5-5 fellépéseket nyomok most hetente, kár.
0: De komoly. Drága Jami, jó bulikat kívánok, még több Jami, a World Is My Radio Show-ban holnap után este.
1: Így van, a hangomért szurkoljatok majd, illetve ma a portugáloknak, úgyhogy köszi, hogy itt lehettem, további jó hallgatózás itt a Rádió 1-en, szevasztok.
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik rögtön, méghozzá Martin Garrix-szel és a Butterfly-szal. És lesz játék DJ Oti belépőkért az Óbudai Sziget Nagyrétre, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifej csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Rá, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
13: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
14: És ez csak a kezdet.
15: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
16: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
15: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
16: Tökéletes!
15: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Minek a hatására indultál el?
18: Édesapám már 85 éves.
17: Mert aha, tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
18: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
17: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
18: Nem, egyedül.
17: Tök egyedül mentél?
18: Tök egyedül. Rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táská, pászport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
17: Hát valami nem változik.
18: A kijárat kapuj.
17: Levettek egy kicsit.
18: Elvitt engem a öcsém kocsival, és apám már a ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
17: elszólta magát.
18: Elszólta magát, hogy a fekete pálka megékezett.
17: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, igen, de igen. Valaki elszólta
18: valaki
17: magát.
18: Valaki elszólt maga a családon belül.
17: Apukádnak kínált az erkélyen.
18: Az úgy kiáll az elkélyen, amikor megékeztem, és a kukuskát, kukuskát. Csak megjöttem. Apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem. Én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
17: Hát 35 év után.
18: Igen, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok lapító ludája. Én vagyok a lapító. a fekete pákó, azt mondta, megvége engem a testemet, mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta, hozta engem, hogy a, van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
17: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a partnerod
6: az anyag. És meg kell nézni neki, és ki tudja, ki jött vissza Nigériából.
17: Ezt nem hiszem el.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi

0: az Óbudai Sziget Nagyrétre. Halló, halló!
1: Tomi vagyok, Lady Gaga-tól szeretnék kérni egy számot a feleségemnek, Katának.
0: És mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem, sietek haza.
0: És akkor már szól is nektek a Dead Dance Lady Gaga-tól itt a Rádió 1-en. Szép nyár estét!
1: Köszönöm, halló!

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Baleset történt Budapesten a Kossuth-Lajos utcában, a Múzeum körútnál, és még mindig több mint 10 kilométeres dugó van az M0-ás autóúton a keleti szektorban, az M5-ös felé Magló térségében, mivel a 47-es kilométernél az aszfaltra borult egy teherautó rakománya. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Szia Dóri!
2: Szia, én a Verde Hell is My Husband szeretném kérni a barátnőimnek.
0: Név szerint?
2: Hanna, Flóra, Boróka és én.
0: És te, ez de cuki volt, mit üzensz nekik?
2: Azt, hogy érezzék jól magukat a nyáron, és pihenjenek sokat.
0: Legyen így, hölgyek, ez most a tiétek itt a Rádió Egyen. Ray, Where is My Husband?

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, pár perc múlva pedig jön a játék egy páros belépőért DJ Oti showjára, augusztus 8-ára, az Óbudai Sziget Nagyrétre. Halló, halló!
1: Szia, Brigi vagyok. Accentől szeretnék kérni egy számot, kedves férjemnek szeretném kérni a munkaidő végére.
0: Szia, Brigi, mivel foglalkozik a férjed?
1: A mezőgazdaságban dolgozik, nehézgépkezelő.
0: Aha, és hány órát melózott ma?
1: 12.
0: Azt a mindenét, na akkor most már ráfér a pihenés, meg ez a dal, amit küldesz neki, jön a Sugar Daddy Accentől és Tóta Bigéltől itt a Rádió 1-en. Jó hetet!
1: Köszönjük!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egy névnapost próbálok most elérni.
1: Halló!
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió Egytől, Csabit keresném egy fontos ügyben, remélem megtaláltam.
1: Szia Geri, én vagyok parancsolj,
0: hiszen motoron ülök. Komolyan?
1: Elkészem.
0: Mármint mész, és van ilyen headset a bukós isakodban, úgy tudom most beszélni?
1: Igen, igen, oh, interkom van benne, és így tudunk beszélni.
0: Én nagyon szeretem, ha valaki ennyire szabálykövető. Adrián, kérd meg, hogy hívjalak fel, és mondjam meg neked, boldog névnapot kíván, nagyon szeret, és te vagy a legjobb pasi a világon.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos, én is őt szeretem a világon a legjobban. Bárcsak mindenkinek ilyen aranyos párja lenne, mint nekem.
0: Tame Impala nagy-nagy slágerét szeretné neked el.

0: szeretek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A Rádió Egyet halljátok, úgy készüljetek, szeles lesz a holnap, reggel 17 fokkal kezdünk, napközben pedig meg lesz a 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Halló, halló!
2: Szia, Dóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Dóri! DJ Oti Bulin, voltál-e már valaha?
2: Még nem, nagyon szeretnék elmenni a férjemmel.
0: Hát figyelj, életre szóló élményeben biztos lehetsz, egy szlogent kérek szépen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
2: Úristen, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy megyünk DJ Oti Buliára, figyelj!
2: Jó.
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrétre.
2: Júj, nagyon szépen köszönjük! Nagyon várjuk már!
0: Bent vagytok, érezzétek nagyon jól magatokat!
2: Köszönjük szépen!
0: Játék holnap is lesz, ugyanígy egész nap a Rádió Egyen, Weekend jön közben, és a szép

0: A Rádió 1-et halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig jön ma is egy csomó vadonatúj zene a World is Mine Radio Show-ban. Hétfő van, úgyhogy szokás szerint Metzger Vikit és Kollár terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra. Mindenkinek szép nyár estét! Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Minek a hatására indultál el?
4: Édesapám már 85 éves.
3: Aha, tehát tudom. Ez volt a cél, hogy még akkor láthassd az apukádat, aki 85 éves.
4: Igen, és meghölegettem, megpuszulom.
3: Na várj. Milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért
4: téged? Nem, egyedül.
3: Tök egyedül mentél?
4: Tök egyedül. Rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táska, pászport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
3: Hát valami nem változik.
4: A kijárat kapuig.
3: Levettek egy kicsit.
4: Elvitt engem a öcsém Kosova, és apám már a ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
3: elszólta magát.
4: Elszólta magát, hogy a fekete pákon megérkezett.
3: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
4: Valaki elszólt maga a családon belül.
3: Apukád lekínált az erkélyen.
4: Az elkélyen, amikor megérkeztem, és a kukuskát, kukuskát. Csak megjöttem. Apa, te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
3: Hát 35 év után.
4: Igen, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
3: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
5: És meg kell nézni neki, és ki tudja kívek vissza Nigériából.
3: Ezt nem hiszem el.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
2: Diszkó! Diszkósít. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Radio Show, és beindítjuk természetesen a hetet is. Itt van Hanvai PG, és én is itt vagyok, DJ Junior.
7: Mindenféleképpen a nap híre számomra, sőt, hát szerintem az elmúlt évtized híre számomra, hogy Hugolt végre meghívták Magyarországra, ugyebár azt az úriembert, aki örökbe fogadta a magyar producer Imál Angel dalát, és azóta az világslágeret. Szeptemberben érkezik Magyarországra az a csávó, aki szerintem messze a legprofibb, hogyha a saját estjeit nézzük. Ezután, hogy ezt elmondtam, és felhívtam mindenkinek a figyelmét, és köszönök. Ladies and gentlemen, my damon, herr, madam, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt, nagyon jó publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig.
6: És hát igazi mai slágerek, meg egy jó néhány DJ Junioros újdonság is természetesen, ahogy azt ilyenkor szoktuk, úgyhogy indulunk webben, applikáción keresztül, TikTokon mindenhol ott vagyunk, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózás, Alex Kenji-vel és a Bambolé-val indulunk.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Lágermény diszkosít Rádió Show Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hombai PG-vel, és amit említettem volna, jön Hugel Magyarországra szeptemberben, tessék csekkolni. Tegnap kikerült az esemény, és nem egészen több mint 5000 regisztráló van már a partira, egy vadonatúj helyszínen lesz, ahol állítólag majdnem 20000 ember befélt, azt tudtad?
1: Igen, állítólag annyian be fognak férni. Kíváncsi leszek, hát nyilván teltház lesz, meg nagy örület. Reméljük, jó lesz a parti. Egyébként most Hugelt fogok ma játszani, de még az jutott eszembe, hogy szeretném megköszönni mindenkinek a szombat délután kora estét, hiszen Club Speed Vinyl Session volt, tényleg bakelit remixeltünk. Zseniális élmény volt 20 év után újra elővenni ezeket a bakeliteket. Nagyon jó zenéket tudtam játszani, én nagyon élveztem. Most is a folytatásban egy What Do You DJ Junior Mix, Hugel, French Montana és David Guetta. Ez a Shine. Itt a diszkosítban a Rádió 1-en, tehát bemutató, jövő héten kerül ki egyébként a dala a DJ Junior videó csatornára, addig viszont egész héten fogom játszani, amikor csak én leszek adásban, és ez még csütörtök, meg vasárnap lesz. Szóval jön a Shine DJ Juniorben a diszkosítban!

0: Itt a Hamvai meg a Junior a Bárány elutazott, kétharmad vagyunk, de élőben vagyunk, TikTokon ott vagyunk, a YouTube-on nem tudom, de remélem ott is. Ezen kívül FM webben applikáción keresi, ezt a bizonyos zalt egyébként már, mint hogy az eredetiét, azt játszottam egyébként szombaton azon a bizonyos Club Speed Partin, annak is az Armand Van Hilda remixét, az egy kicsit azért húzosabb, meg más volt, meg nem voltak ilyen izék kornyikálások benne, de ez Beberex a hangja volt, és a New Religion volt a Faithless dala.
1: Ami tudni fix, hogy én egy saját rekordot döntöm meg ezen a héten, több mint 60 órát fogok diszkózni, és szerdán 2 órakor kezdem egy olyan fesztivál, ami ugyanúgy ebben az évben 50 éves, mint jó magam, ugye egy Guinness rekord kísérletbe vágunk bele Balázs Attilával, szerdán délután 2-től lehet ezt majd csekkolni a TikTok csatornámon, élőben be fogunk egy csomószor jelentkezni. 50 órán keresztül fog a Balázs Attila pizzás ütni, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni ezen a fesztivál, egyébként hajnal 4 és délután 2 között csak nálunk lehet majd enni és szórakozni, ezt majd tessék csekkolni, mert tényleg durva lesz, és utána még lesz egy csomó fellépés, azokat majd még elmondom.
0: Én meg a játszom a következő dalt, amely most pénteken július 10-én jelenik még szerte a világon. Streamingelhető lesz, meg letölthető lesz, meg a DJ Junior YouTube csatornára kikerül a vadonatúj videoklip, egyébként egy német kiadó jön ki, és ez a vadonatúj dalom, úgyhogy játszom már egy pár hete itt a Rádióegyen, most is nektek, úgyhogy szóljon a Day by Day itt a Diszkosít Rádiósóban a Rádióegyen, és július 10 világpremiér.

0: Ugyebár a hosszú verziókat senki más nem játszotta rajtam kívül, sem klubban, sem rádióban. Ezen a héten is hozok egy vadonatújat, és immáron hármat fogok tőlük játszani. Ugye a hölgy egy magyar producer, aki az AI segítségével egy világsláger csinált, akinek a dalát Hugel örökbe fogadta, ez pedig az I'm Moving to the Sun.
1: Így van. És hát ez jön most itt egyébként a rádió, ugye még annyit akartam mondani, hogy tényleg ez a bakelitros zenélés, mert a hétvégén ezt csináltam, 20 év után, ez hihetetlen, hogy olyan, mint a biciklizés vagy az úszás, nem lehet elfelejteni, kicsit gyakorolni kell, aztán visszajön minden. Ez meg ugye a DJ Junior remix ebből a bizonyos dalból, ami nagyon jó megy a YouTube csatornám, a Hugel, Ima Angel és Ultra Natér.

0: Diszkosi Radio Show a rádió egyen, kérem szépen, és hát lassan búcsúzunk, de még az egy 10 percet vagyunk, úgyhogy tartsatok velünk, még játsszuk egy-két igazi mai slágert, hamai Pidzsinek meg van mit mondania.
1: Az biztos is, ugyebár szerdán megyek egy fesztiválra, 50 órás diszkózás, Guinness Record mellettem Balázs Attila pizzát fog sütni. Szenzációs lesz szerintem, nem tudom, hogy kibírom, de egy biztos, hogy nincs megállás. Utána csomóan kérdezték, hogy majd amikor vége lesz ennek a kísérletnek, ugye bár pénteken 6-kor van vége, hogy megyek-e valahova játszani. Igen, megyek, nagyon durva, két bulim is van aznap este. Balaton Fűszőre megyek majd bobozni, aztán Turkeve. Szombaton sem hagyom abba, mert ugyanis akkor majd Balaton Füreden kezdek, és jövök vissza a fővárosba, Tetőtől talpig Fehérben, és vasárnap sincs pihenés, mert ott pedig majd Budakalászon fogok szórakoztatni. Én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap hozom a vadonatúj Alien Angel dal, tessék rá fókuszálni, szavaztok!
0: Én pedig DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában. Pénteken, július 10-én jön az új dalom, a Day by Day, amelyet játszottam videoklip formájában a YouTube csatornára, ezen kívül egy német kiadón, Tripikódon keresztül megjelenik szerte a világban, úgyhogy elérhető lesz. Én a héten még csütörtökön és vasárnap mixelek, mondjuk szombaton elutazom, tehát csak fél évvel leszek itt, és onnantól kezdve elutazok, akkor el vagyok utazva. Kinünneplem külföldön a születésnapomat, családommal, édesapámmal, akinek szintén születésnapja lesz, úgyhogy egy hétig nem leszek, de a mixeket küldöm majd, ne izguljatok. Jó, minden megjelenés a YouTube-on, meg a Facebookon. És a Diszkosi dalával búcsúzunk, kérem szépen itt a Rádió Egyen, hamarosan ez is megjelenik, és jön a klip is hozzá. Ez volt a Diszkosi itt a Rádió Egyen, a Szorival intünk pár mindenkinek, Hamvai Pidzsi és DJ Junior. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: Rádió Esztégyen. A lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofi Begi, Wilcox, Newick, Brickflake, a Loving Guards, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, zseniális DJ-től. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok, szia Geri!
0: Viki megint trikóban!
1: Neked az a kedvenced, igen.
0: Nagyon, hát meg a hallgatóknak, meg a nézőknek pláne.
1: Jó. Hát nyár van.
0: Így van, jó az idő, isteni a nyár este, Viki nagyon jól néz ki, reméljük, hogy veletek is minden rendben. Tudjátok nézni is a műsort, élőben menjünk az online felületeinken, innentől kezdjük el.
1: Köszönöm szépen, ezért már megérte bejönni, úgyhogy startoljunk is neki a Third Is Mine Radio Show-nak. Hype-aton a háttérben, ezzel indulunk. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Biz Máin Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Metzger Victoria a lemezjátszói mögött. A svéd September adta ki ennek a dalnak az eredeti változatát 2005-ben, aztán 20 évvel később a Side Piece feldolgozta, ez volt a Cry For You. Sziasztok, ez egy Viber üzenet, nézzük a spanyol-portugál meccset élőben, közben titeket hallgatunk. A férjem spanyol, a barátaink pedig portugálok. Hajrá spanyolok, sok puszi nektek.
1: Mi lehet ott, mi lehet ott?
0: Reméljük, mindenki iszik valamit, ha születik egy gól.
1: Hát igen, igen, engem annyira hidegen hagy a foci.
0: Az ikonikus focisták azért megvannak? Tehát mondjuk ilyenkor az van, hogy drukkolsz, hogy Ronaldo van a focipályán?
1: Dehogy drukkolok, Geri, hagyjál már! Dehogy drukkolok, nem, TikTokon szoktam jókat röhögni a Haalandon, ezt ugye mondtam itt neked a stúdióban.
0: Nagyon nagy figura.
1: Adáson kívül is imádom, nagyon nagy forma, tényleg igazi viking a csávó, nagyon vicces, és ilyen nagyon-nagyon jó vibe. Meg nagyon szeretem a Ronaldót amúgy, de én általában, vagy a Beckhamet, ugye megnézem az életrajzi filmünket, ilyesmi, de magát a focit azt nem szeretem, bocsássatok meg tényleg. Én inkább a kosarat azt jobban kedvelem, ha már választani kell valami férfi a sportot. A férjem miatt, mert ő imádja a kosarat, ő full kosár, minden. Úgyhogy inkább az áll hozzám közelebb. De nyomjátok a meccseket. Igen,
0: így van. És ti is kérdezzetek nyugodtan Vikitől, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen. 0623 111 111. Megyünk tovább.
1: Bízony, egy másfél hónapos saját trekkel szeretnék tovább menni. Ugye ez az Éden, itt volt a dal premierje, és képzeljétek el, másfél hónap alatt 910 000 fölött járunk. Azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Mindjárt megvan az 1 millió ilyen rövid idő alatt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, kérjétek egyébként a kívánság műsorba. És hát hallgassátok, meg nézzétek a videoklipet is, nagyon sok melón volt benne, de nagyon-nagyon hálás vagyok, hiszen másfél hónap alatt ez óriási eredmény is. Köszönjük szépen nektek, úgyhogy jön is Nagy Mogival, Miss Mooddal és velem az Éden, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Victoria Metzger. Victoria Metzger. World is Mine Radio Show.

0: Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine a Rádió 1-en a World is Mine Rádió Show-ban hétfő este. Mellettem Metzger Victoria élőben a lemezjátszói mögött. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Kollár jön Viki után szintén élőben 11 és éjfél között. Sziasztok, imádom Viki zenéjét, nagyon tetszik az új száma, és annyira tetszik a fekete bőrkabátja, hogy szívesen felvenném.
1: De várjál, a klipben van rajtam fekete bőrkabát? Vagy hol van? Én már nem emlékszem.
0: Szerintem ez az a fekete bőrkabát, ami pár hete ami volt pár itt hete rajtad, volt. És hát azóta
1: az
0: is viszi a sót.
1: Volt. Igen. Hát most már mióta meleg van?
0: János, ha kell az a bőrkabát, akkor adj egy árajánlatot.
1: Igen, végül is jön, ledilleljük.
0: Így van. Időnként felteszitek nekünk a következő kérdést. Sziasztok, meg szeretném kérdezni Vikitől, ha veszek otthonra a lemezjátszót meg kontrollert, magamtól meg tudok tanulni DJ-zni? Köszönöm, Krisztián.
1: Hát most mondok egy nagyon-nagyon ékes példát. Erre képzeljétek el, hogy a férjemet megtanítgattam zenélgetni. Ugye múlt héten volt a debütje, neki pénteken a rezidenciámon, Siófokon, és képzeljétek el, hogy tök ügyes volt. Ugye blokkokra szedtem neki, összeraktam a mixet nagyon ügyesen. Azt kell tudni, hogy ő egyébként egy rapper, szóval tőle ez távol áll, viszont óriási YouTube diszkós. Tényleg. És minden vágya volt, hogy a saját nagy színpados buliuk után tudjon egy kicsit zenélni, és megtanítottam egyébként őt az alapokra. El tudja indítani, meg tudja akasztani, még loopolni is megtanítottam, képzeljétek el.
0: Az fontos.
1: Úgyhogy, ha ő meg tudott tanulni ilyen alapszinten, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó YouTube videók vannak fönt nagy világsztár producerektől, akár a Laidback Luke-tól, hogy hogyan kell megtanulni zenélni. A mai világban már minden adott hozzá, és ezek a lejátszók, amik manapság kijönnek, már nem az van, mint régen, amikor én a 100-as lejátszókon tanultam zenélni, hogy semmi se jelzett. Szóval az kb. Olyan volt, mint egy bakelit lejátszó, úgy képzeljétek el. Szóval akkor még nagyon nehéz volt megtanulni, meg ráérezni, de a mai technika az már olyan adottságokkal lát el titeket, hogy nagyon egyszerűen meg lehet tanulni, és az, hogy valakiből jó diszkós legyen, az nagyon sok mindenen múlik, úgyhogy ahhoz nem elég tudni összemixelni két számot, ahhoz a zenei repertoárnak, a stílusnak, hát hogy mondjam, az egész csomagnak nagyon jónak kell lenni, hogy téged mondjuk szeressenek az emberek, vagy visszavárjanak egy helyre, és meghívjon egy szervező, úgyhogy ez sokkal többről szól egyébként.
0: Így van. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, amiket most Viki sorolt. Ti is nyugodtan kérdezzetek el tőle, SMS-ben vagy Viberen, 0623111111.
1: Úgy képzeljétek el, Gerikém, hát a férjem nyomott egy 40 percet.
0: Nagyon komoly, és jó volt, jó buli
1: jó
0: volt?
1: Jó volt, ügyes volt, de tényleg úgy képzeljétek el, hogy blokkokra volt szedve, és akkor ő indítgatta mindig, megtanulta, hogy melyik lejátszóról hogy kell indítani, effekteket megtanult, ő volt, mondtam, te vagy a Flanger király. Szóval ne tudjátok meg, a Crash, a Noise, meg a Filter, és a Flanger az volt a kedvence. Úgyhogy mutatom, mi a Noise, az ez.
0: Jó.
1: Ez a Crash. És ez a Filter. Na, ezt kellett hallgatnom. Hetekig. De nagyon ügyes volt tényleg, úgyhogy büszke vagyok rá.
0: De jó, gratula mind a kettőtöknek. Láttam a videókat, tök szép a konyhátok.
1: Köszönöm.
0: Mert jót volt a gyakorlat. Na, menjünk!
1: Jó van, akkor egy saját trackkel, amit a Stadium X-el főztünk közösen. Igaz, azt nem a konyhámban. Sam Gray adja vokálhangot, Armin van Buuren énekesen Let You Let Me Go, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Victoria Metzger.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to the World Is Mine radio show on Radio 1 Hungary. World Is Mine.

0: számomra. Puszi nektek, szeretettel, alázattal, imádattal, Andrea.
1: Ó, Andrea, nagyon szépen köszönjük, egy tünemény vagy, maradj velünk sokáig.
0: Így van, mi itt vagyunk minden este 9-től a legjobb magyar DJ-kkel a World is My Radio Show-ban, Viki után 11-től Kollár majd a lemezjátszói mögött, menjünk is tovább.
1: Bizony, ugye alattunk szólt a Fade Away Morgan Page-sel, egyébként ez egy Stadium X remix, én nagyon-nagyon szeretem mai napig, és a folytatásban már érkezik is Selena Gomez Marshmallow-val közösen a Wolves-szal, csak itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Gyönyörű nyáreste, gyönyörű DJ-vel, ez a World is My Radio Show, ma este a rádió egyen, már mint 11-ig kollár sem csúnya, de Vikire inkább mondom, hogy gyönyörű.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, vele pirulok.
0: És képzeljétek el, hogy kollárnak volt egy ilyen villámgyors útja a múlt héten Ibizán, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit újságol majd nekünk 11-től. Neked Ibiza milyen volt? Milyen emlékeid vannak Ibizáról?
1: Hát ugye én nagyon-nagyon sokszor voltam, zenéltem is többször, rezidenciában is voltam a Supermarché eseményen. Úgyhogy nekem az egyik legszebb élményem a zenéléseim közül, szóval pont egyszer megszámoltam, hogy nagyjából ilyen 3000 bulin vagyok túl az elmúlt 20 évben.
0: Jesszus Mária, azt a
1: mindenit! Igen, nagyon durva. Pont a Joy címlapom kapcsán volt ez egy ilyen kérdés, hogy mennyi bulim volt, és akkor azt megszámoltuk úgy nagyjából. Még jó, hogy a naptáram megvan, ilyen nagyon régre visszamenőleg, úgyhogy nagyon durva belegondolni ebbe, és egyébként ebben a több mint 3000 buliban ott van az ibizás buliknak a száma, amik felejthetetlenek számomra, és nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy ha valaki egyszer elmegy Ibizára, az biztos, hogy a fél szívét ott hagyja, és mindig visszavágyik.
0: De jó, nyugodtan kérdezzetek ám ti is Vikitől, 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Nagyon rövidet szusszanunk, aztán újult erővel folytatjuk,
1: úgy
0: jó?
1: Úgy is van, megyünk tovább.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili,

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Este 10 van, bulizunk tovább. Hello mindenkinek. Nálunk a hétfő esték is olyanok, mintha hétvége lenne, mondjuk péntek vagy szombat este. Hello Viki.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, bizony, nem adjuk a láb.
0: Így van, úgyhogy gyönyörű a nyár este. Tudjuk, hogy nagyon sokan Szabin vagytok, nagyon sokan nyaralás közben hallgatok minket, úgyhogy érezzétek jól magatokat, megyünk tovább.
1: Bizony, jön is Kato és a Turn the Lines Off, amit újra felkaptak ugye TikTokon, és hát itt nálunk a Rádió 1-en is, úgyhogy ezzel folytatódik a Birdies My Radio Show.

0: Ilyenek nálunk a hétfő esték, a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben Metzger Vittória lemezjátszói mögött. Milyen volt a Dunapart Fest ráckevé meg a Rádió Egy Stage?
1: Fú, nagyon-nagyon jó volt. Képzeljétek el, hogy én este 9-kor léptem fel, a második fellépő voltam, és amikor beálltam a pultba, akkor lehettek ilyen 50-60-an, és mire végeztem, tele volt a színpad.
0: Jaj, de jó.
1: Nagyjából 10 perc alatt tele lett, és én nagyon meglepődtem. Egyébként tavaly is ugyanez volt. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó fesztivál, és az a legdurvább, hogy én fél órára lakom tőle, szóval hozzám nagyon-nagyon közel van, úgyhogy mindig imádom. Aztán ugye voltam a Sopronban is, a Sopron Festen ugye nagy színpadon zenéltem, a Belhello előtt, ugye Rádió egy daytime buli volt, és képzeljétek el, ott is ilyen, nem tudom, 80-100 fővel kezdtem, és tele lett a nagy színpad előtt.
0: Jaj,
1: úgyhogy, ilyenkor ez mindig annyira jó visszaigazolás, hogy basszus, hát azért igen, meg kell őket valahogy mozgatni, meg becsábítani, és ez mindig összejön, akkor ez egy ilyen nagyon jó visszaigazolás.
0: De jó, gratula, Viki. És hát hamarosan fesztiválozhatunk még együtt, például a Campus Fesztiválon, aztán a Strand Fesztiválon, Szegeden a színen. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Bizony, és egyébként annyit még elmondanák, ha már szóba hoztad a színt is, hogy ott például a Rádió egy stage-en, ugye én évek óta vagyok a színen, Metzger & Friends-el, az első nap, a szerdai, ez Metzger & Friends Presents Rádió 1 lesz.
0: Jaj, de jó.
1: Úgyhogy csupa Rádió 1-es DJ, és nagyon-nagyon várom már, és csupa olyan DJ lesz egyébként a Rádió 1-ből, akik már voltak Metzger & Friends bulin fel. Lépni képzeljétek, például a Stadium X is, vagy DJ Junior. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, és most egy olyan trackkel megyek tovább, ami Nagy Boginak készült, és Dashnek a Jó leszek újra című számára remixem, és képzeljétek el, a remix pak már túl van a 700 000 hallgatáson, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm nektek, ezzel folytatódik a World is My Radio Show. At the

0: Frissesség, energia és vadonatúj zenék minden este 9-től csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Most Metzger Viktória, aztán 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. Mi volt ez az imént zene?
1: Hát ez Hugel, ugye neki most nagyon berobbant az albuma, és ez is az albumon van ez a track. Egyébként mindenhol az Instán, TikTokon mindenki használja ugye ilyen feeling zenének, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és egy ilyen nagyon-nagyon friss hangzás, szóval nagyon jó húzós groove-ja van, ilyen igazi jó house albumot csinált most, és alapból is nagyon régóta követem Hugelt, nagyon szeretem, láttam azt, hogy formálódott, hogy változott, és szerintem most nagyon jó úton van, és nagyon jó zenéket hoz folyamatosan.
0: Abszolút. És lesz egy daytime bulija Budapesten, méghozzá szeptember 18-án.
1: Úristen, igen. És én másnap repülök Németországba fellépni, úgyhogy nagyon remélem, hogy lesz alkalmam még azért elmenni megnézni őt, mert nem tudom még mikor indul majd a gépem, de hogyha nagyon korán, akkor nem biztos. De már azért tudom, hogy daytime buli, de
0: igen.
1: Hát azért...
0: Na, tehát, hogy... Belecsúszhat az estére.
1: Hát belecsúszhat, igen, meg hát azért ez a nyár, ez nagyon durva nekem, úgyhogy nem tudom, hogy szeptemberben milyen állapotban leszek.
0: Majd meglátjuk. Metzger Viki ma este olyan, mint egy jó hideg gyümölcsös pite a kánikulában, üzeni Nono a cukrászfiú Pécsről.
1: Köszönöm szépen, Nono. Egyébként még azt hozzátenném, hogy én már láttam amúgy Hugelt meg Vintage Culture-t is Ibizán, úgyhogy azért én nem maradok rá.
0: Jó.
1: Nagyon jó, annyit elmondhatok csak, hogy aki esetleg még nem tudott dönteni, hogy menjen, az menjen mindenképp.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel lendülünk tovább?
1: Hát elhajózunk egy teljesen más vízre. Jön Jennifer Lopez David Guettával, ez a Save Me Tonight. Egyébként picit hajazza a Calvin Harris-es Rihanna-s trackre. Ennyi, bennyi, de hát szerintem ők ezt leboxolják egymás közt mindig.
0: Az biztos.
1: Úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. At the turntables now. Victoria Metzger. Victoria Metzger.

0: 5-ös, az eredeti változata is 2026-ban újra a reneszánszát éli. A World is Mine Radio Show-t halljátok itt a rádió egyen mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Én úgy szeretem ezeket a hétfőket.
1: Én is nagyon, meg az ilyen zenéket is nagyon szeretem, és áldom a Netflixet komolyan, hogy kihoznak nagyon jó filmeket, és például az Apexnek ugye most ez lett a filmzenéje lényegében. Ugye egy elhíresült jelenetben cseng ez a dal fel újra, és annyira jó, úristen, és aki látta a filmet, vagy tudja, hogy miről szól, hogy ugye a főszereplő gyilkos üldözi ugye Charlize Theront. Ugye a go az annyira egy ilyen stílszerű mondat ilyenkor, ugye, hogy és izgulsz végig, és közben megy ezen, erre hype-olja magát ugye a gyilkos. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó film, nézzétek meg, és hallgassátok a Chemical Brothers.
0: És tényleg egy különleges film, Eric Bana benne az egyik főszereplő, én azt hittem, hogy ő a főszereplő, és a harmadik percben.
1: Igen, meghal. Jó, mindegy.
0: Bocs mindenkit, aki még nem látta. Sorry. De jó film, nézzétek meg, tényleg érdemes.
1: Hát én nem hittem el komolyan. Tehát, hogy így én is, úristen, és én

0: nagy klasszikus zenékkel megyek itt a Where Is My Radio Show-ban. Most akkor jöjjön még egy ilyen, egy zseniális remixben, jön a Too Unlimited, Get Ready For This, csak itt a Where Is My Radio Show-ban.
1: At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Lana Del Rey és a Summertime Sadness Metzger Victoria búcsú trackje, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Milyen lesz még neked ez a hétvégi?
1: Húzós lesz, hát megyek Velencére, az a nagy fesztivál lesz, egyetemi fesztivál ugye a héten, ott egyébként én fogom csinálni az End Show-t a nagy színpadon, úgyhogy most ez a nyár, ez ilyen, hogy nagyon sok nagy színpados fellépésem van, hála jó Istennek, aztán csütörtökön ugyanúgy ezen a fesztiválon az arénán belül leszek Velencén, 10-én a saját rendezvényemet csinálom ugye Siófokon, a Metzger & Friends-et, 11-én pedig szintén Siófokon fogok zenélni, ugyanaz a helyen egy nagy fesztiválon, aztán jövök vissza Budapestre, és egy nagyon-nagyon jó house setet fogok játszani.
0: Fú,
1: a héten bőven elég, múlt héten 7 volt, most 5, szeretnék már kicsit pihenni, de az majd télen meg lesz.
0: Viki, jó bulikat kívánok, jövő héten találkozunk.
1: Úgy is van, jók legyetek, sziasztok!
0: Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszók mellé, és itt is van Kollár.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Mind Radio Show starts now. Este 11 van, hello mindenkinek, innentől tehát Kollár a házban, hello Balázs.
1: Jó estét, drága Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Micsoda hétvégén vagyunk túl a Rádió 1 csapatával, ott voltunk Ráckevén a Dunapart Festen, óriási bulik voltak minden nap, én úgy tudom.
0: És hát hol járt Mr. Kollár múlt héten még a Ráckevei Dunapart Festen kívül?
1: Ezt most a YouTube-os és TikTok-os nézőknek mondom, hogy ott a tévében, Ibizán voltam életemben először, úgyhogy abszolút egy nagyon euforikus mindennapokon vagyok túl, és nagyon élveztem, óriási volt. Majd sztorizunk róla az adásban, maradjatok velünk.
0: Lesz miről beszélni a következő egy órában is, 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el.
1: Témimpala Drakulája jön és megharap mindenkit, ezzel folytatódik a Birdman Radio Show.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben ilyenkor hétfőnként 11 és éjfél között mindig Kollár áll mellettem a lemezjátszói mögött. Na milyen volt Ibiza a múlt héten, mesélj? Hány napig voltál? Milyen helyeken jártatok és kiket láttál?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Hát elég hardcore-ra fogtuk a figurát, ugyanis 24 órán belül kimentünk és vissza is jöttünk, nem?
0: Tényleg rövid.
1: Igen, nem foglalkoztunk ilyesmivel, hogy szállás meg hasonlók, hanem úgy voltunk vele, hogy mi ezt lehozzuk így is, és egyébként hozzáteszem, le is hoztuk, úgyhogy büszkék lehetünk magunkra. Elképesztően euforikus, katartikus élmény volt nekem DJ-ként, azt gondolom, hogy egy életben egyszer ezt látnom kell. És igazából azt is kimerem jelenteni, hogy aki elektronikus zenét kedvel, vagy unblock a diszkokultúrát kedveli, azt ez életben egyszer látnia kell, ez egyértelmű.
0: Milyen helyeken voltál, és milyen fellépőket néztetek meg?
1: A Jujuában voltam, ahol láthattam Lost Frequencies-t warm-up-olni Martin Garrixnek, aztán majd következett egy kétórás Martin Garrix show, majd utána az éjszakába átmentünk a High Ibizába, ami nekem sokkal közelebb áll a szívemhez, ugye ez a klubosabb hangzás, meg a klubosabb világ, meg atmoszféra, de hát mindkettő óriási élmény volt egyértelműen. Még napközben értünk oda a Jujuába, ment le a nap, szálltak le a repülők, úgyhogy elképesztő. Tehát pontosan olyan, amire az ember számít.
0: De jó, ti is nyugodtan kérdezzetek ám Kollártól, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Megyünk tovább Bob Sinclair és Kies a közösével, I Can't Wait, újra hozzá lett nyúlva a dalhoz, szerintem nagyon jól tették egyébként. Bob Sinclair egyébként óriási figura, szerintem a legnagyobb kretén a szakmában, ezt mindig el szoktam ilyenkor mondani. Ezzel folytatódik a Bird Is My Radio Show, I Can't Wait.
2: A

0: Hosszú hetek óta a Beatport number one, Hugh Girl, Iman Angel és a Move Into The Sun a Work Is Mine rádió showban a Rádió 1-en mellettem Kollár a lemezjátszóknál. Hugh Girl Budapesten lép fel, szeptember 18-án majd egy nappali bulin. Viszont milyen volt a mi bulink, a mi fesztiválunk, ugye a Duna Part Fest a Rádió Stage-en a múlt héten? Hogy érezted magad?
1: Nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon megtisztelő volt, hogy ennyit hattam a Rádió 1 Stage-et, a Rádió 1 csapatával közösen. Szombaton játszottam 8-tól 9-ig, mondom még egyszer, ennyit hattam a Rádió 1 Stage-et, ami óriási élmény volt. Ez egy abszolút új generációs fesztivál, ez a Duna Part Fest, és egyébként hozzám nagyon közel állnak a magyar vizek és a Duna, hogyha mondhatok ilyet, én abszolút kertes környéken nőttem fel a Duna közelében, úgyhogy nekem így egy külön plusz effort volt ebben, hogy a Ráckevei Dunaparton, a gyönyörű Dunaparton a naplementében játszottam a rádió egy közönségének, úgyhogy elképesztő volt, nagyon szerettem.
0: Ti is nyugodtan kérdezzetek ám Kollártól, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Megyünk tovább Bob Marley-val, Fisher hozzányúlásával egész pontosan. 2024-es mappában kalandozok, és a Move Into The Sun-ról eszembe jutott, mert szerintem hasonló hangzás. Jamin Fisher Reverb-ben, ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show. World Is Mine Radio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok, vagy nézitek itt a Rádió 1-en, lehet mind a kettőt, mellettem Kollár a lemezjátszói mögött, mint mindig, ilyenkor hétfőnként 1 órában 11 és éjfél között. Szevasz Balázs még egyszer.
1: Hello és hello, köszi drága rádió, hogy ennyien itt vagytok, autóban, YouTube-on, bárhol.
0: Sziasztok, melyik filmet említettétek nem olyan régen még Vikivel? Köszönöm a válaszotokat, írja Tünde. Tünde, Apex ennek a filmnek a címe, a Chemical Brothers Go című dala kapcsán jött fel. Ami,
1: ez mekkora.
0: Igen, aminek az új változata szerepel ebben a filmben, ugye 2015-ös az eredeti dal. Balázs, reméljük hamarosan fellépni is mész majd Ibizára, írja Kati.
1: Ó, hát hogyha ez egyszer megadatna nekem az életben, én lennék a legboldogabb. Nem gondolom egyébként, meg amúgy abszolút magyar piac orientált vagyok, hogyha szabad ilyet mondani. Uh-huh. De nagyon szépen köszönöm, ezt abszolút bóknak vezem ezt az üzenetet.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgetted a Shazamot, vagy használtad a Shazamot sokszor, amit ott voltál a fellépéseken?
1: De hát pont ezt próbáltam elcsetelni nektek is a Wikivel az előbb, hogy ezért tud exkluzív lenni a mai napig Ibiza szerintem, mert ott a DJ-k tényleg kiadatlan ID-ket játszanak, és gyakorlatilag a Shazam se ismeri fel őket, úgyhogy hiába próbálkoztam. Úgyhogy azért is exkluzív Ibiza, mert ott tényleg csak ott hallasz ilyen zenét.
0: Ciao Bazsár, Haligeri ismét, így a megszólítása a következő üzenetnek. Ja. Ma is itt éppenséggel Egerszalókról, a családi nyaralásról. Hogy vagy Bazsalom? Milyen érzés a suli utáni szabadság? Hétvégét várod már? Nagyon megnyomjuk. Az egész ország hallja, hát hírét. A nótád természetesen király ma is, de ez nem újdonság. Csókollak pénteken, Tali, örök pattársad Máté.
1: Így van, megyünk a hétvégén egy, hát fogalmazunk úgy, hogy balatoni rezidencián játszom majd, és jönnek velem a drága osztálytársaim is, megígértem nekik, hogy ezt a hétvégét együtt töltjük, úgyhogy világi megmenés lesz, ahogy barátom is mondja.
0: De jó, SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111, megyünk tovább.
1: Maradjatok velünk még egy kicsit, ahogy a dal címe is kéri, Stay a Little Longer, Joel Corey a folytatásban, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey, and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ez volt már a World is Mine Radio Show. Lassan lepereg az időnk. Szia Balázs, szégyen szemre, majdnem megfeledkeztem rólad. Hihetetlen, mennyire összefolynak most a napok. A mai mix is patika volt. Milyen érzés volt élőben látni Martin Garrixet Ibizán? Szép estét, üdvözlettel Kinga a Münchenből.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy írtál, és hűségesen itt vagy hétről hétre. Hát Martin Garrix egy ikon, maradjunk annyiban, és ez abszolút átjött abban a két órában is, amit láthattam belőle. Különösen arra gondolok itt most, hogy utána a fotózkodásnál mekkora tömeg gyűlt össze, és milyen mennyiségben, és mennyire akartak vele fotózkodni, és mekkora ováció zengte őt körül. Hát egyik van abszolút. Nekem egyébként annyira nem a stílusom ez az IDM-es prüttyögős vonal, amit ő képvisel, de abszolút, abszolút egyedi, és abszolút tényleg, tehát sztár, világsztár. És szerintem, aki DJ-ként világsztár tud lenni, azért az nem ügyetlen.
0: Így van, Martin Garrixet egyszer mindenképpen látni kell élőben. Milyen lesz neked ez a hét fellépések?
1: Húha, lesz, abszolút leszek budapesti rezidencián, balatoni rezidencián, ebben a sorrendben.
0: Okay.
1: Ezt köszönöm. Köszönöm a kitüntető figyelmet.
0: Mi is nagyon köszönjük neked ezt az elmúlt egy órát, és nektek, drága Rádió egy hallgatók, nagyon köszi a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ezen az éjszakán is a legnagyobb kedvencek fognak pörögni, és lesz-e felesleges duma?

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közük pedig Regán Lili a folytatásban, aki múlt héten pénteken nagyon erős műszakot csinált, egyfelől két órán keresztül a rádió egy live mixben zenélt, aztán pedig ment is a Dunapart Festre, mert hogy ott is a rádió stage-en állt, és természetesen ezen a héten is találkozhatunk vele többször a mixeinkben. Ez meg az aktuális igazi mai sláger tőle, a legújabb Regán Lili és a Heal Me, amit indítok.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: jók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Tiesto pedig elképesztően cuki volt. Az egyik rajongója szeretett volna találkozni vele, ez sokszor megtörténik, na, de hogy az a rajongó 10 év alatti, és mégis egy fesztiválon van ott, na, az már ritkább. Tiesto pedig kapott is az alkalmon, felhívta a backstage-be, a színpadra, és miután kész volt a szettjével, a fejhallgatóját dedikálva át is nyújtotta neki. Tényleg nagyon cuki volt, a kislány pedig, hát nem kell mondanom, odáig volt a sztoritól. Tiesto jön, az igazi mai sláger a Lélo itt a Rádió

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Megy köztük pedig két ó a folytatásban, egy óra után járunk el mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és igen, ebben az órában sem állok meg, és ilyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül. Turn the lights off! Ezt indítom már is.

0: ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A Live Mix nem csak hétköznapokon, hanem hétvégén is 2 órás. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, vagyis most már Kuki is 5-től 7-ig pörgeti mixben az igazi mai slágereket, aztán pedig 7-től 8-ig hozza a kívánság műsort. Én pedig hozom a legújabb kedvencet tőle, az igazi mai slágerek között Kuki, Karner és a Fire, amit indítom.
1: Én pedig Karner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

could break my heart. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden előadónak szinte van valami extra biznisze. Az előbb zenélő Dua Lipának például könyvesboltja, sőt könyvtára is van. A most következő Joel Corey-nak pedig edzőterme meg, edzős applikációja. Igazi mai sláger viszont nála is óriási. Joel Corey a Galantis és a Stay a Little Longer, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a melóban kitartást. Nagyon fontos, ezen a héten DJ Oti belépőket lehet nyerni a nyári bulira, páros belépő. Amikor szólunk, 10-ként kell csörögni, mondani a rádió esztogent, és adjuk az ajándékot. Addig pedig hozzuk az igazi mai slágereket egymás után megállás nélkül. Most Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.